0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
0: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odalakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abban benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat. Azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a római beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves, és Istennek tetsző áldozatul szálljuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelte, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. Hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőíték mentek elől. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: that's exactly how we do it in the Chocolate Church.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld. És mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
1: A 96. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odalakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abban benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük, hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent, hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Istent, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a Róma beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves és Istennek tetsző áldozatul szánjuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, hogy lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelte, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. Hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőíték mentek elől. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én, ahogy élem a keresztény életemet, úgy egyre jobban és jobban vágyom Isten jelenléte után. Nagyon szeretem Isten jelenlétét, és nem csak az Isten tiszteleteken, dicsőítés alatt, hanem az egész életemben, a hétköznapjaimban szeretem Istennek a jelenlétét, szeretek Isten jelenlétében élni, és ahogy a 22. Zsoltár mondja, Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten jelenléte a dicsőítéseink során egy kézenfogható módon megtapasztalható. Ezért, amikor én is otthon vagyok, és keresem Istent, és vágyom az ő jelenlétére, felfakad bennem a dicsőítés, felfakad bennem a dicséret, a hála, és amikor ez megtörténik, Istennek a jelenléte ott lesz. Hogyha te is vágysz Istennek a jelenlétére, szeretnéd azt, hogy Istennek a természet fölötti jelenléte az ott legyen az életeden, akkor ahogy itt a 22. Zsoltár mondta, Isten a dicséretei között lakozik. Tehát kezd el dicsőíteni Istent, és az ő jelenléte ott lesz az életedben. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Őt emeli fel, őt magasztalja, ezzel dicséri. És Isten jelenlétéről szól. Például a 33. Zsoltárban is biztat minket arra, hogy hogyan dicsőítsük és hogyan magasztaljuk őt. Örvendezzetek ti igazak az Úrban. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengetek neki. Énekeljetek új éneket. Lantoljatok lelkesen harsogon. Tehát Isten beszéde azt mondja, hogy a hívekhez illik a dicséret. Tehát hozzánk illik. Hozzánk illik az, hogy dicsőítsük Istent. Egyszerűen ez nekünk jól áll. Szeretnének buzdítani titeket arra, hogy a ti életetekben dicsérjétek Istent. És itt az ember, amikor a dicsőítésről van szó, sokszor csak a zene jut eszébe. Nem az, hogy így az egész életünket odalakjuk, hanem sokszor csak amikor a dicsőítésre gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy állunk az Isten tiszteleten, az alkalmakon, és megy a zene, és felemeljük a kezünket, és dicsőítünk. De úgy gondolom, hogy Istennek a dicsőítése az ennél több. Az egész életünkkel magasztaljuk őt, és dicsérjük. Nem csak eléneklünk egy éneket, hogy Isten milyen jó, hanem abban benne vagyunk teljesen, teljes szívvel és teljes lélekkel. Oda szánjuk magunkat, az egész életünket, minden percünket, minden mozdulatunkat, minden szavunkat, azért, hogy őt imádjuk és őt dicsérjük. Hogy ne a saját magunkat adjuk bele a dolgokba, hanem Istent. Hogy Istent magasztaljuk fel azzal, amikor reggel felkelünk, azzal, amikor beszélünk a munkatársunkhoz, akármit csinálunk, hogy ez ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben, ne csak egy-két alkalom legyen az életünkben az, hogy dicsőítsük Isten, hanem egy egész életforma, és teljesen átformálja és átváltoztassa az életünket, hogy minden Istenről szóljon, minden Jézusról szóljon. Ahogy Pál a római beliekhez írt levelének 12. részében írja, engem ez mindig nagyon megragadott ez a Biblia rész, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát itt is arról beszél, hogy szánjuk oda a mi testeinket. Tehát itt nem csak arról beszél, hogy egy-két alkalommal, vagy az Isten tiszteleten a dicsőítésre, hanem Istennek kedves és Istennek tetsző áldozatul szánjuk oda magunkat. Nekem például nagyon tetszik az, amit Dávid csinált, amikor bevonult, és az egész népe előtt táncolt, és nem úgy táncolt, hogy lehet, hogy kicsit zavar az, hogy hát lehet, hogy bolondnak néznek, hanem nem. Amikor felbuzdult benne az, hogy igen, Isten egy szabadító, egy hatalmas Isten, akkor nem érdekelte, hogy mit gondolnak a körülötte lévő emberek, hanem fogta magát, és elkezdett táncolni, és teljes erejéből, teljes lényéből dicsérte Istent, és ez nekem nagyon bátorító példa. Hogyha megnézzük Izraelnek az életét, akkor is látjuk, hogy például a harcokban is a dicsőítők mentek elől. Harcokban is nagyon fontos szerepet játszott Istennek a dicsőítése. Ahogy Izrael dicsérte Istent, úgy Istennek a jelenléte, Istennek az ereje és a hatalma megjelent. És például Pál is, amikor benn volt a börtönbe, dicsőített, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadult. Szóval nekem ez azt mondja Isten beszédéből, hogy ha nekünk problémánk van, ha harcokban vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy azokban a pillanatokban is Isten dicsérjük, és Istent magasztaljuk. Így tud ez számunkra egy életformává válni. Tehát szeretnék bátorítani téged arra, hogy szánd oda az életedet a dicsőítésre. Hogy ne csak egy program legyen vasárnap, hanem a mindennapi életed része legyen az életformád a dicsőítés.
0: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé. Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a földhatárai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
4: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanz.
2: This is the day that the Lord has made.
3: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
2: For us to rejoice and be glad.
3: Hogy örüljünk és újjongjunk ezen.
2: There's this one thing I know.
3: Ezt az egy dolgot tudom.
2: None of us is here by accident.
3: Hogy egyikünk sincs itt véletlenül.
2: We are here by the divine plan of God.
3: Isten terve szerint vagyunk itt.
2: He knows your name.
3: Ő tudja a neveteket.
2: And he knows your address.
3: És a címeteket is.
2: And he knows exactly what you need today.
3: És pontosan tudja, mire van ma szükségetek.
2: And he will provide for you.
3: És gondoskodik rólatok.
2: Because he is all sovereign.
3: Mert ő a mindenható.
2: He is almighty.
3: Ő a minden fölött uralkodó.
2: We have a desire.
3: Van egy vágyunk.
2: That I might know him.
3: Hogy megismerjem őt.
2: And the power of his resurrection.
3: És az ő feltámadásának erejét.
2: And the fellowship of his suffering.
3: És az ő szenvedésében való közösségemet.
2: With that desire to know him.
3: Ezzel a vágyal, hogy megismerjük őt.
2: He will unveil himself.
3: Ő felfedi magát, ha ez a vágyunk.
2: You know the Bible says.
3: Tudjátok, a Biblia azt mondja.
2: In the beginning.
3: Hogy kezdetben volt Isten szava, és ez a szó Istennél volt, és ez a szó Isten volt.
2: And the word became flesh and dwelt among us.
3: Isten szava testé lett és köztünk lakozott.
2: We call him Jesus.
3: Jézusnak hívjuk őt.
2: And on the mountain transfiguration.
3: És a megdicsőülés hegyén.
2: Jesus speaks John, James and Peter.
3: Jézus azt mondja Jánosnak, Jakabnak és Péternek.
2: And they go up the mountain.
3: Tehát őket hívta és felmentek együtt a hegyre.
2: At the mountain,
3: és miközben ott voltak fent.
2: Jesus unzips himself.
3: Jézus kicipzározta magát.
2: The word is exposed.
3: És akkor felszínre kerül Isten szava. És Isten dicsősége.
2: Fills the mountain.
3: Betölti a hegyet.
2: And this morning.
3: És ma délelőtt
2: is unzipping himself.
3: Az Úr kicipzározza magát.
2: That you may see the word.
3: Hogy láthassátok az ő szavát. Hogy megváltozzon az életünk.
2: When you stick with him.
3: Amikor megmaradtok mellette.
2: You will know him.
3: Akkor megismeritek őt.
2: When you stick with him.
3: Amikor vele maradtok.
2: You will know him.
3: Akkor megismeritek őt.
2: Maybe just something a little about myself.
3: Talán egy kis dolog magamról.
2: I grew up in a very very humble, very poor condition.
3: Én nagyon szegény körülmények között nőttem fel.
2: We used to firewood to cook and three stones. We would have one, two, three and firewood.
3: Tehát mi faágakkal tüzeltünk, tartottunk tüzet és három kövön főztünk.
2: My mother would say, go and bring firewood from outside.
3: És sokszor mondta az anyukám, hogy menjél ki és hozzál tűzifát.
2: And some pieces were big.
3: És voltak nagy darab fák is.
2: So she would say,
3: úgyhogy ezt mondta, akkor darabolt föl, vágott föl. Egy fejszével.
2: So step on the wood.
3: Úgy rá kellett lépni a fa darabra, felemelni a fejszét, lesújtani.
2: And because it was a hard wood,
3: és mivel ez kemény fa volt, ezért felpattant róla a fejsze.
2: And hit again.
3: Újra rá kellett csapni, újra visszapattant. És utána visszamenni anyukámhoz és elmondani neki, mi történt.
2: It's not getting broken.
3: Nem törik el.
2: And mama would say,
3: és akkor mama azt mondta,
2: keep hitting on the same spot.
3: Ugyanazon a ponton üssed.
2: Keep hitting on the same spot.
3: Ugyanazon a ponton üssed.
2: It will break.
3: És előbb-utóbb eltörik.
2: It will break. So we'll get back.
3: Tehát visszamentem, ütöttem.
2: And the more you kept on hitting on the same spot.
3: Minél többet ütötted ugyanazt a ponton. A végén eltört, amikor elég sokáig ütötted.
2: I want to say this to you.
3: Úgy azt akarom nektek mondani.
2: The desire to know him.
3: Hogy az ő megismerésére való vágy.
2: Does not end with a conference.
3: Nem fejeződik be egy konferenciával.
2: Even when we go home.
3: Akkor is, amikor hazamegyünk.
2: We go home with a desire.
3: Ezzel a kívánsággal megyünk haza.
2: To know him.
3: Hogy megismerjük őt.
2: When we have hit 80. When we have hit eight ears, when we
3: itt ugye rácsaptunk a fületekre.
2: We still want to know him.
3: Még mindig megismerjük, akarjuk őt. Meg akarjuk ismerni őt.
2: I want to know
3: 90 éves koromban is meg akarom ismerni őt. 100 éves koromban is meg akarom ismerni őt.
2: Because knowing him,
3: mert az ő ismerése egy haladó folyamat.
2: That is why Paul writing to the Ephesians.
3: Ezért Pál, amikor az Efézusiaknak írt.
2: Many years after he founded the church.
3: Sok évvel azután, hogy megalapította a gyülekezetet.
2: He is saying that the God of our Lord
3: azt mondja,
2: Jesus Christ,
3: hogy a mi Úr Jézus Krisztusunk Istene,
2: may give you the spirit of wisdom.
3: Adja meg nektek a bölcsesség szellemét.
2: And revelation.
3: És a kijelentés szellemét.
2: In the knowledge of him.
3: Az ő megismerésében.
2: So we need to know it is progressive.
3: Tehát tudnunk kell, hogy ez egy folyamat.
2: There is time you will say I have arrived.
3: Hogy időnként azt fogod mondani, hogy na megérkeztem.
2: There was a hymn we used to sing many years ago.
3: Volt egy ének, amit sok évvel ezelőtt énekelgettünk.
2: All about Jesus would I know.
3: Hogy többet akarok ismerni Jézusból. Többet az ő szeretetéből és az ő teljességéből.
2: I want to know him more.
3: Jobban akarom ismerni
2: the
3: őt.
2: The more you know him,
3: minél inkább ismered őt,
2: the better you become.
3: Annál jobb leszel.
2: And we said when you know him,
3: és azt mondjuk, hogy amikor ismered őt, akkor szereted is őt.
2: When you know him,
3: amikor ismered
2: you will serve
3: őt,
2: him.
3: Akkor őt szolgálod.
2: When you know him,
3: amikor ismered őt,
2: sacrifice your life for him.
3: Akkor feláldozod az életedet érte.
2: When you know him,
3: amikor ismered őt,
2: that will be too hard for you.
3: Akkor semmi nem lesz túl nehéz neked.
2: When you know him, you will do spiritual battles.
3: Amikor ismered őt, akkor szellemi csatákat vívsz.
2: One of the things that really helped me.
3: Az egyik dolog, ami igazán segített nekem,
2: was getting to know how to do spiritual warfare.
3: Az volt, hogy megtudjam, hogyan kell szellemi harcot vívni.
2: When Alan came and taught us.
3: Amikor Alan jött és tanított minket.
2: And I told the people in church Saturday morning.
3: És a gyülekezetben szombat délelőtt tanítottam az embereket.
2: We meet at the compound.
3: 5 órakor találkozunk ott a helyszínen.
2: We had very few people who had a car.
3: Nagyon kevés embernek volt autója. Tehát akiknek volt autójuk, azokba begyömöszöltük az embereket.
2: And back at home,
3: és like otthon nagyon szoros kapcsolatban like voltunk. Fellowship. Szeretjük a szoros közösséget Afrikában. Amikor egy autóban ülünk,
2: like
3: akkor szeretjük a szoros
2: so
3: közösséget.
2: A is supposed to take five people,
3: úgyhogy
2: can take ten.
3: Azaz, az 5 személyes autóba nálunk 10 ember fél el.
2: We put ten
3: semmi gond. Betesszük az embereket az autóba, begyömöszöljük. Ott ülnek hátul a csomagtartónál. És elmentünk a városunk minden bejáratához.
2: And I told the leaders,
3: és azt mondtam a vezetőknek,
2: you go and draw a line across the road.
3: Menjetek és az úton húzatok keresztbe egy vonalat.
2: After you have drawn a line across the road,
3: miután meghúztátok azt a vonalat az úton, nézzetek szembe a várossal.
2: And say, Nakuru, mondjátok, Nakuru, Nakuru,
3: Nakuru, Nakuru, Nakuru, Nakuru.
2: Hear the word of the Lord.
3: Hallod az Úr szavát.
2: You shall be saved.
3: Üdvösséget fogsz nyerni.
2: In the name of Jesus
3: Christ. Jézus Krisztus nevében.
2: Then we said,
3: aztán azt mondtuk,
2: every demonic power,
3: minden démoni erő,
2: in Nakuru,
3: Nakuruban,
2: we command you to be confused and confused.
3: Parancsoljuk nektek, hogy zavarodjatok össze.
2: Fight one another.
3: És harcoljatok egymás ellen.
2: Finish one another.
3: És vessetek véget egymásnak.
2: Support battalion from outside.
3: És kívülről nem jöhet támogató haderőről.
2: No help can come from outside.
3: Nem jöhet kívülről segítség.
2: Because we have put a line.
3: Mert meghúztuk a vonalat.
2: That broke our city.
3: Ez megtörte a városunkat.
2: That broke the power.
3: Feltörte, megtörte az erőket.
2: Today,
3: ma,
2: our city is the easiest place to preach.
3: A városunk a legkönnyebb hely, ahol prédikálni lehet.
2: Because we took authority.
3: Mert hatalmat vettünk.
2: And realized.
3: És rájöttünk,
2: God is on my side.
3: Hogy Isten az én oldalamon van.
2: God is on my side.
3: Isten az én oldalamon van.
2: Do we have somebody you know God is on your side?
3: Van itt valaki, aki tudja, hogy Isten az én oldalamon van?
2: Somebody say God is on my side.
3: Mondjátok, Isten az én oldalamon van.
2: Say it with me. God is on my side.
3: Isten az én oldalamon van.
2: In German.
3: Most németül.
2: God is on my side. God is on my side.
3: Isten az én oldalamon van.
2: Yes.
3: Yeah. Igen.
2: Jesus said, "You shall
3: mondta,
2: know the truth."
3: Hogy megismeritek az igazságot.
2: And the truth.
3: És az igazság
2: make you free.
3: Megszabadít titeket.
2: In order to know Him.
3: Ahhoz, hogy megismerjük
2: őt,
3: meg kell ismernünk, hogy ő hogyan működik.
2: That's where we stopped yesterday.
3: Itt hagytuk abba tegnap.
2: And we did see that God operates by His word.
3: És azt láttuk, hogy Isten az ő szavával működik.
2: God is looking for anybody.
3: Isten keres bárkit.
2: Bold enough.
3: Aki elég bátor ahhoz, hogy megálljon az ő szaván.
2: God has said it.
3: Isten kimondta.
2: I believe it.
3: Én elhiszem.
2: I'm holding on to this.
3: És ragaszkodok hozzá.
2: Can I tell you a story?
3: Elmondhatok egy történetet.
2: Can I tell you a story?
3: Mondhatok egy történetet.
2: Many years ago.
3: Sok évvel ezelőtt.
2: A young man who wanted to get married.
3: Volt egy fiatal ember, aki meg akart nősülni.
2: Back at home.
3: Otthon,
2: before you get married,
3: mielőtt megnősülsz,
2: you go to the father of the girl.
3: Oda mész a lány apjához.
2: And he calls the elders.
3: És ő hívja a véneket.
2: And the elders will sit down.
3: És a vének leülnek, és azt mondják.
2: Bring in 10 cows.
3: Be kell hoznod 10 tenet, 500 kecskét, akármit.
2: So you have got to have something.
3: Tehát kell, hogy legyen valamid.
2: This young man.
3: Ez a fiatal ember beszélt a lány apjával,
2: and the father said, okay.
3: És azt mondta, az apa rendben van.
2: He took the goats.
3: Hozta a kecskéket a fiú.
2: One week before the wedding.
3: De egy héttel a menyegző előtt.
2: The father of the girl said, no wedding.
3: A lány apja azt mondta, hogy nem lehet esküvő.
2: It's cancelled.
3: Töröljük.
2: Now, this young man was born again.
3: Ez a fiatal ember egy újjászületett fiatal ember volt.
2: He had the pastor say,
3: a pásztor azt mondta neki, hogy megállhatsz Isten ígéretein.
2: He went to his single room.
3: Úgyhogy bement a szobájába ez a fiú. Fogott, kinyitott egy újságot.
2: Opened his Bible.
3: Kinyitotta a Bibliáját. Letette a padlóra.
2: Removed his shoes.
3: Levette a cipőjét.
2: And he stood there.
3: Ráállt a Bibliára.
2: I am standing on your promises.
3: Uram, rajta állok a te ígéreteiden.
2: I am standing on your word.
3: A te szabadon állok.
2: For my wedding.
3: A menyegzőmmel kapcsolatban.
2: After 2 days,
3: két nappal később,
2: the father of the girl said, go ahead, wedding,
3: azt mondta
2: go ahead, wedding, go ahead.
3: A lány apja, hogy rendben mehet az esküvő.
2: I am not saying,
3: nem azt mondom ezzel,
2: go and stand on your Bible,
3: hogy állj rá a Bibliádra,
2: but I am saying,
3: de azt mondom,
2: it shall be according to your faith.
3: Hogy a te hited szerint lesz neked.
2: It shall be according to your faith.
3: A te hited szerint lesz neked.
2: May God lift your faith.
3: Isten emelje fel a hitedet.
2: For your situation.
3: A helyzeteddel kapcsolatban.
2: God operates by His
3: Isten
2: word.
3: Az ő szava által működik.
2: So we've got to transform ourselves.
3: Hát kell alakítanunk magunkat.
2: Into a people.
3: Olyan néppé.
2: Transform ourselves into a people that speak the word of God.
3: Amely Isten beszédét szólja.
2: We speak the word because we believe the word.
3: Azért szóljuk Isten szavát, mert hisszük.
2: But you know, man has been programmed.
3: De tudod, az emberek úgy vannak programozva, az elménk úgy van.
2: In patterns.
3: Programozva, hogy mintákban gondolkodunk.
2: The brain or the mind recognizes patterns.
3: Az agyunk felismeri a mintákat.
2: For example, if I said,
3: például, ha azt mondanám,
2: 2, 4,
3: 6,
2: what is next?
3: Mi a következő? 8.
2: How did you know it is 8?
3: Honnan tudod, hogy 8 a következő? A minta miatt. Mert felismerted a mintát.
2: And this is how we have been programmed to think.
3: És így lett a gondolkodásunk programozva.
2: But Paul comes and says.
3: De jön Pál és azt mondja.
2: In Romans chapter 12 and verse
3: number 2. A Róma 12:2-ben.
2: Do not be conformed to the patterns of this world.
3: Ne szabjátok magatokat a világ mintájhoz, ne alakuljatok a világ mintájhoz.
2: Be transformed.
3: Hanem alakuljatok át, változatok el.
2: Do not think according to the patterns of the world.
3: Tehát ne a világ mintái szerint gondolkodjatok.
2: Think according to the word.
3: Hanem Isten szava szerint.
2: Be ye changed.
3: Változatok meg.
2: To see yourself in the word.
3: Hogy Isten szavában lássátok meg magatokat.
2: How did Jesus win?
3: Jézus hogyan győzött?
2: For 29 years or 30 years.
3: 29 vagy 30 évig.
2: Jesus did not do any miracle.
3: Jézus nem tett csodákat.
2: He didn't do any miracle.
3: Nem tett csodát.
2: But on one day,
3: de egy napon,
2: after he was baptized,
3: miután bemerítkezett,
2: he went back to his village.
3: Visszament a falujába.
2: And he was given the scriptures to read.
3: És odaadták neki a Szentírást, hogy olvassa.
2: When he read the scriptures, the spirit
3: amikor
2: of the Lord is upon me.
3: Hogy az Úr szelleme van én rajtam.
2: For he has anointed me to preach the gospel to the poor.
3: Mert felkent arra, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek.
2: Jesus saw himself in that word.
3: Jézus meglátta önmagát ebben a szóban.
2: He saw himself in that word.
3: Meglátta magát ebben a szakaszban.
2: He told the people.
3: Azt mondta az embereknek.
2: Today.
3: Ma.
2: Hoken.
3: Figyeljetek.
2: Hoken.
3: Figyeljetek.
2: Today.
3: Ma.
2: This word.
3: Ez az üzenet. Ez az írás betöltetett. A ti hallásotokra.
2: Today.
3: Ma.
2: This word.
3: Ez az üzenet beteljesedett, ez az írás, a ti hallásotokra. Más szóval, ez az üzenet rajt rólam beszél, ez a szakasz. Rólam beszél ez az írás. Meglátom magamat ebben a szakaszban. Ezért gyógyuljatok meg. Az emberek kezdtek gyógyulni. Isten Jézus egy csodákat tenni. Miért? Mert meglátta önmagát Isten beszédében. Amikor olvasod a Bibliát, mit látsz? Mit látsz?
2: When you know him,
3: amikor ismered őt,
2: you will see yourself in the word,
3: akkor meglátod magad az írásokban, amikor olvasod őket.
2: Are you with me?
3: Egyetértetek?
2: We read in second key in second Kings.
3: A kettő királyokban a 7. rész első versétől olvassuk az éhínség történetét.
2: In the days of Elisha.
3: Elizeus napjaiban.
2: There was such a great famine.
3: Olyan éhínség volt, that they bizonyos területeken, cannibals. Hogy még kanibálok is lettek az emberek.
2: Until Elisha said.
3: Amíg Elizeus azt nem mondta.
2: Hear the word of the Lord.
3: Halljátok az Úr szavát.
2: Hear the word of the Lord.
3: Halljátok az Úr szavát.
2: Things started changing.
3: Akkor elkezdtek változni a dolgok.
2: Your city is waiting for you.
3: A városod rád vár.
2: To look at that city.
3: Hogy ránézz arra a városra.
2: And declare.
3: És kinyilvánítsd.
2: Grass, grass, grass.
3: Grass, grass, grass.
2: Hear the word of the Lord.
3: Hallj meg az Úr szavát.
2: Time for change has come.
3: Eljött a változás ideje.
2: You know. What you could do?
3: Tudjátok, mit tehettek? Foghattok egy térképet a városotokról.
2: Get a map of your city.
3: Fogjatok egy város térképet. és egy piros tollal húzatok körülötte egy vonat, körbe-körbe a város körül. Aztán tegyétek magatok elé, és nyilvánítsátok ki, városom, mondjátok a
2: nekem.
3: Halld meg az Úr szavát.
2: Time for change has come.
3: Eljött a változás ideje.
2: You know, I taught the people back at home.
3: Tudjátok, otthon,
2: on how to speak to their problems.
3: Tanítom az embereimet arra, hogy hogyan kell a problémáikhoz szólni.
2: I told you everything has ears yesterday.
3: Tegnap mondtam nektek, hogy mindennek van füle.
2: Even the trees have ears.
3: Még a fáknak is.
2: And the mountains have ears.
3: És a hegyeknek.
2: The animals have ears.
3: Az állatoknak is.
2: I told the people even tomatoes have ears.
3: Azt mondtam az embereimnek, hogy a
2: I told the people
3: hogy a paradicsomnak és a zsiráfoknak is van
2: fülük.
3: És a paradicsomoknak is.
2: Souvenirs, yeah.
3: Az ajándékoknak is van, ajándéktárgyaknak is van fülük. Nem tudtam, hogy a gyülekezetben volt egy hölgy, aki ajándéktárgyakat árusított.
2: And her business was not doing well.
3: És a üzlete nem ment túl jól.
2: So her souvenirs were not being bought.
3: Tehát nem vették meg a ajándéktárgyait.
2: And I said, if you are selling souvenirs,
3: és azt mondtam, hogyha ajándéktárgyakat árusítasz,
2: go to your shop.
3: Menj be a boltodba.
2: And tell the souvenirs.
3: És mondd meg az ajándékoknak.
2: Souvenir.
3: Ajándékok.
2: I did not buy you to stay in my shop.
3: Nem azért vettelek meg titeket, hogy itt maradjatok a boltomban.
2: I bought you to be bought.
3: Azért vettelek meg titeket, hogy megvegyenek titeket.
2: So must be bought.
3: Tehát meg kell, hogy vegyenek titeket.
2: The lady, after the
3: ez a hölgy
2: went to her
3: a szolgálat után, Isten tisztelet után bement a boltjába, bezárkózott oda,
2: and she told the souvenirs,
3: és azt mondta az ajándéktárgyaknak,
2: souvenir.
3: Te ajándéktár.
2: I did not buy you to stay in my shop.
3: Nem azért vettelek meg, hogy itt maradj a boltomban.
2: I bought you to
3: azért
2: be
3: vettelek
2: bought.
3: Meg, hogy megvegyen valaki.
2: So, you must be bought.
3: Tehát meg kell, hogy vegyenek téged.
2: In the name of Jesus.
3: Jézus nevében.
2: Then she opened her shop.
3: És aztán kinyitotta a boltot.
2: As soon as she opened her shop,
3: amint kinyitotta a boltot,
2: four ladies,
3: négy hölgy
2: walked in,
3: besétált.
2: And they went and started picking every souvenir that had been in her shop for a long time.
3: És a legtöbb ajándék, megvettek egy csomó ajándékot,
2: she
3: ami már nagyon régen ott volt.
2: Souvenirs.
3: Minden ajándékot eladott.
2: Ah, yes!
3: Igen!
2: Yes! She came to church.
3: Eljött a gyülekezetbe.
2: She came to church. And she was so excited.
3: És annyira lelkes volt.
2: She said, pastor,
3: azt mondta, pastor,
2: what is you are teaching us is working.
3: Amit tanítasz nekünk, az működik.
2: The word is working.
3: Isten beszéde működik.
2: I sold my souvenirs.
3: Eladtam a tárgyakat.
2: I told her, keep talking to them.
3: És tovább fogok beszélni mindig
2: they
3: a ajándéktárgyakhoz, mert fülük
2: after
3: van.
2: Some time,
3: egy idő után
2: told me she wanted to go to Southern Sudan.
3: Jött és azt mondta nekem, hogy ő el akar menni Dél-Szudánba.
2: And I told her, even in Southern Sudan,
3: mondtam
2: they have
3: neki,
2: ears.
3: Hogy Dél-Szudánban is van mindennek füle.
2: And even in Croatia, they have ears.
3: És Horvátországban is van mindennek
2: in
3: füle.
2: Bulgaria, they have Bulgáriában
3: is mindennek van füle.
2: In Germany,
3: Németországban
2: they have ears.
3: Van füle mindennek.
2: In Austria, they have
3: Ausztriában
2: ears.
3: Is van mindennek füle.
2: Wherever you come from,
3: akár onnan jöttél.
2: In Slovenia, they have
3: Szlovéniában
2: ears.
3: Is van.
2: In Slovakia, they have
3: Szlovákiában
2: ears.
3: Is vannak füleik
2: in Ukraine, they have ears.
3: Ukrajnában is.
2: And you are created in the image of God.
3: Isten saját képmására teremtett titeket.
2: So she went to Southern Sudan.
3: Úgyhogy elment Dél-Szudánba ez az asszony.
2: Sold.
3: És csak árusított.
2: After some time,
3: eladta a dolgait, egy idő után hazajött.
2: During Christmas, I finished my message. I'm greeting the people. Merry Christmas.
3: Éppen befejeztem az üzenetemet. Mindenkinek boldog karácsonyt kívántam, mert éppen karácsony volt.
2: Do you remember me?
3: És jött az asszony, emlékszel rám?
2: Kérdezte. Yes, I do.
3: Azt mondtam, igen.
2: How is Southern Sudan?
3: Na, hogy van Dél-Szudán?
2: God has
3: mondta,
2: blessed me.
3: Isten megáldott engem.
2: Now I am no longer selling souvenirs.
3: Már nem ajándéktárgyakat árusítok.
2: I have a truck of my own.
3: Hanem van saját teherautóm.
2: I am a distributor of crown paints.
3: Úgyhogy, tehát én nagykereskedő vagyok. Festéket árulok. Festékkereskedő vagyok. Vagy festék.
2: And she was doing
3: vagyok.
2: So many businesses.
3: És olyan sok boltnak
2: she
3: adok el dolgokat.
2: Rich.
3: Gazdag lett ez a nő.
2: She had become rich.
3: Gazdag lett.
2: I was raising money to buy a truck.
3: Az éppen gyűjtöttem pénzt, hogy teherautót vegyek.
2: For the gospel.
3: Az evangélium céljaira.
2: And then I put on the screen how much people had paid.
3: És felírtam a képernyőre, feltettük, hogy hogyan adtak ebbe pénzt.
2: She came to my office and she told me.
3: Bejött ez az, hogy az irodámba is azt mondta.
2: You are raising money to buy a truck.
3: Látom, hogy pénzt gyűjtesz egy teherautóra.
2: I will give you 1 million Kenya shillings.
3: Én adok neked 1 millió kenyai shillinget.
2: From a souvenir seller.
3: Egy ilyen ajándékkereskedőből.
2: To a
3: milliómos lett belőle.
2: And you know, you cannot give 1 million if you don't have two.
3: És tudjátok, nem adhatsz oda 1 milliót, ha nincs neked kettő.
2: Yeah. You can't give one if you don't have two.
3: Nem adhatsz oda 1 milliót, ha nincs kettő.
2: What happened to her?
3: Mi történt ezzel a nővel?
2: Her eyes were opened up.
3: Kinyílt a szeme.
2: She realized everything has ears.
3: Hogy mindennek van füle.
2: I went to the Maasai land.
3: Elmentem Maasai földre.
2: Maasai. And I was preaching to the Maasais.
3: És a Maasaioknak prédikáltam.
2: And I told the Maasais,
3: azt mondtam nekik,
2: has ears.
3: Hogy mindennek van füle.
2: And there was an old man.
3: Volt ott egy idős ember.
2: Who had a tractor.
3: Akinek volt egy traktora.
2: And he wanted to sell it, nobody was buying it.
3: El akarta adni, de senki nem vette meg.
2: After the conference,
3: a konferencia után,
2: Monday morning he goes, he sees the tractor and he
3: remembers. Reggel oda ment, látta a traktorját, és visszagondolt arra, hogy mindennek füle van.
2: So he goes to his tractor.
3: Úgy oda ment a traktorához, és azt mondta, traktor.
2: You have been here for a long time.
3: Már nagyon régen itt vagy.
2: Now time has come for you to be bought.
3: Már eljött az ideje, hogy megvegyen valaki. Mark azt mondta, hogy füled
2: so
3: van.
2: Hear the word of the Lord.
3: Úgyhogy hard az Úr szavát. És adódj el.
2: Then he went away.
3: Aztán elment.
2: That same day,
3: ugyanezen a napon felhívta a felesége.
2: And told him, I have people here who
3: és elmondta neki, hogy itt vannak emberek, meg akarják venni
2: and
3: a traktort.
2: Are they serious?
3: Azt mondta az ember, hogy komolyan mondod?
2: To come tomorrow if they are serious.
3: Én mondtam nekik, hogy holnap jöjjenek el, a komolyan gondolják. Másnap.
2: The following day, they went there and they bought the tractor.
3: Visszajöttek a vevők és megvették a traktort.
2: Why?
3: Miért?
2: The tractor has ears.
3: Mert a traktornak füle van.
2: The tractor has ears.
3: A traktornak füle van.
2: Your city has ears.
3: A városodnak is van füle.
2: I came to say to somebody, your city has.
3: Azért jöttem ide, hogy megmondjam valakinek, hogy a városodnak füle van.
2: Let me bring it even closer. Your challenge has ears.
3: Hadd hozzam még közelebb, a kihívásodnak is van füle.
2: Let me bring it even closer. Your business has ears.
3: Hadd hozzam még közelebb, a vállalkozásodnak van füle.
2: I said your business has ears.
3: Azt mondtam, a vállalkozásodnak füle van.
2: And you know whom you have believed.
3: És te tudod, hogy kinek hittél.
2: When you know him.
3: Amikor ismered őt.
2: Then you will know that he speaks
3: through you. Akkor tudni fogod, hogy beszél rajtad keresztül.
2: Because it is him.
3: Mert ő az.
2: Who lives in us.
3: Aki bennünk él.
2: And he wills in us.
3: És bennünk akar. Bennünk él.
2: When you know it is him,
3: amikor
2: it
3: tudod,
2: is
3: hogy ez ő,
2: I
3: akkor már
2: lives.
3: Nem én élek.
2: It is Christ.
3: Hanem Krisztus él.
2: Lives in me.
3: Ő él bennem.
2: If the church would study the letters of Paul,
3: hogyha az egyház tanulmányozta volna Pál leveleit,
2: the letters of Paul,
3: Pál leveleit,
2: and see the in him,
3: és meglátná, hogy ő benne.
2: By him.
3: Ő általa.
2: By whom?
3: Ki által?
2: And see what Christ has accomplished.
3: És meglátnák, hogy mit végzett el Krisztus.
2: We would rise up and march forward.
3: Akkor sokkal erősebben állnánk fel és előre lennénk. Látok itt egy
2: hadsereget,
3: amely meg fogja változtatni a térségét.
2: That is going to bring change in your area.
3: Amely változást fog hozni a területére.
2: Because we know.
3: Mert tudjuk.
2: It is Christ in me.
3: Hogy a bennem élő Krisztus.
2: The hope of glory.
3: A dicsőség reménysége.
2: It is no longer I.
3: Már nem én.
2: But it is Christ.
3: Hanem Krisztus.
2: If there is anything that Alan helped me capture,
3: hogyha van valami, amiben segített Alan, hogy én megragadjak, akkor az az, hogy Krisztus bennem van.
2: That lifted up the boldness in me.
3: Ezzel gerjesztette bennem a bátorságot, és megváltoztatta az életemet.
2: És ma people,
3: vannak fiatalok körülöttem.
2: Young people younger than me, 20, 30 years.
3: Nálam fiatalabbak 20-30 évesek.
2: Who are preaching the same word?
3: Akik ugyanezt az üzenetet prédikálják, amit Ellen én belém ültetett.
2: So Ellen is still preaching.
3: Ellen még mindig prédikál. Azoknak a fiataloknak az életében.
2: When they came to the conferences,
3: amikor eljutnak a konferenciákra,
2: some of them were in school uniform.
3: Némelyikük ilyen iskolai egyenruhában van.
2: They were in school uniform.
3: Tehát iskolai egyenruhát.
2: They captured
3: és megragadták ezt
2: when
3: a szellemet.
2: Spirit,
3: és amikor megragadták ezt a szellemet, most már járnak mindenfelé Kenyában.
2: Doing the work of the ministry.
3: És teszik a szolgálat munkáját.
2: Because Alan obeyed the word of the Lord.
3: Mert Alan engedelmeskedett az Úr szavának. És eljött Kenyába.
2: And he came here.
3: És eljött ide is.
2: And you have been listening to him.
3: És hallgattátok őt.
2: I want to say to you.
3: Azt akarom mondani nektek.
2: Have the ability within you,
3: hogy bennetek van a képesség arra, hogy felkeljetek,
2: and face every obstacle,
3: és minden akadállyal szemben nézzetek, ami az utatokba kerül, Jézus Krisztus nevében.
2: In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus
3: Christ.
2: The hunger in Samaria or the famine in Samaria was to stay there.
3: Szamáriában meg kellett maradni az éhínségnek. Addig, amíg a proféta meg nem szólalt.
2: And he said, tomorrow.
3: És azt nem mondta, hogy holnap.
2: Tomorrow.
3: Holnap.
2: Morgen.
3: Holnap.
2: Tomorrow.
3: Holnap.
2: At about this time.
3: Körülbelül ennyi órakor.
2: Things are going to be different.
3: Más lesz már a helyzet.
2: I came to say to somebody here.
3: Azt mondta, azért jöttem ide, hogy valakinek azt mondjam. Hogy holnap,
2: at about this time,
3: körülbelül ebben az időben,
2: things are going to be different.
3: Más lesz a helyzet már.
2: I said things are going to be
3: different.
2: Azt mondtam,
3: más lesz a helyzet.
2: There is going to be change.
3: Változás lesz.
2: There is going to be change.
3: Változás lesz.
2: Why?
3: Miért?
2: It's a boldness that is rising up in you.
3: Mert fel kell benned egy bátorság.
2: The lion of the tribe of Judah.
3: Júda törzséből való oroszlán.
2: Is rising up in you.
3: Fel kell benned.
2: And is starting to roar.
3: És elkezd üvölteni.
2: And you are capturing the word of the Lord.
3: És te megragadod az Úr szavát.
2: Pastor Don told us yesterday.
3: Don pastor azt mondta nekünk tegnap.
2: We are more than conquerors.
3: Felettébb diadalmasak vagyunk.
2: In all these things.
3: Minden.
2: We are more than
3: conquerors. Mindezekben a dolgokban. Felettébb diadalmasok vagyunk.
2: Somebody lift up your heart and say I'm more than a conqueror.
3: Emeljétek fel a szíveteket, rangotok, mondjátok, hogy felettébb diadalmas
2: say
3: vagyok.
2: Say it in German.
3: Németül is fejezd, felettébb diadalmas vagyok.
2: Say it again.
3: Újra, felettébb diadalmas vagyok.
2: I am more than a conqueror.
3: Felettébb diadalmas vagyok.
2: You, it is important to understand
3: fontos,
2: who is more than a conqueror.
3: Fontos megérteni, ki az, aki felettébb diadalmas.
2: Let me illustrate. Let me try and explain.
3: Megpróbálom elmagyarázni.
2: English is not my first language.
3: Nem az angol az anyanyelvem.
2: It is my third language.
3: Hanem ez egy tanult nyelvem.
2: I learned it in school.
3: Iskolába tanultam.
2: I think I was already 3 years in school that they started teaching me cat. Boy, dog.
3: Azt gondolom, hogy 3 éve voltam iskolában, amikor kezdték a szavakat tanítani nekem, hogy fiú, meg kutya, meg csésze.
2: So I don't know a lot of it.
3: Tehát nem tudok túl jól angolul.
2: But I know, I remember the teacher taught me something they called comparatives.
3: De emlékszem, hogy a tanár tanított minket arra, bigger, hogy összehasonlítás, fokozás, nagy, nagyobb, legnagyobb.
2: You remember that?
3: Emlékeztek a fokozásra?
2: So when he says you are more than a conqueror.
3: Tehát amikor Isten azt mondja, hogy felettébb diadalmas vagy, tehát több mint győztes. akkor győztesnek lenned kell, tehát diadalmasnak lenned kell ahhoz, hogy felettébb az lehet. Tehát először jön a győztes, utána jön a több, mint győztes. Tehát te is én nem a győztesek csapatában vagyunk, vagy a diadalmasok csapatában, hanem a felettébb diadalmasok csapatában.
2: And I started thinking, who is more than a conqueror?
3: És elkezdtem azon gondolkodni, hogy ki az, aki több, mint győztes.
2: I'm thinking about this kid.
3: Ezen sokat gondolkodtam.
2: His name is David Rudisha.
3: Van David Rudisha
2: nevű ember. He is the world 800 meters record holder.
3: A világon a 800 méteren ő tartja a világcsúcsot.
2: When he runs,
3: amikor fut,
2: you think an antelope is running.
3: Akkor azt gondolod, hogy egy antilop fut.
2: He moves fast.
3: Nagyon gyorsan
2: he
3: mozog.
2: Broke the world record.
3: Úgyhogy megdöntötte a világ csúcsot és az olimpiai rekordot.
2: Now I came to discover.
3: Rájöttem,
2: that Rudisha is married.
3: Hogy Rudisha nős.
2: He has a wife.
3: Van egy felesége.
2: And when Rudisha was preparing for the
3: games, és amikor Rudisha készült a versenyekre,
2: his wife was at home.
3: A felesége otthon volt.
2: Rudisha would wake up at 4 in the morning.
3: Rudisha felkelt hajnal 4-kor, és futott.
2: Go up the hills.
3: Fölment a hegyekre, aztán lement a völgybe, föl a hegyre, le a völgybe.
2: Early in the morning. At that time,
3: körülbelül ekkor reggel a felesége még régen aludt. A felesége ezt csinálta.
2: She's asleep.
3: Aludt.
2: She was not running with him.
3: Nem futott a férjével.
2: Then the time to go for the Olympics came.
3: Aztán eljött az idő, hogy menjen az olimpiára.
2: She took him to the airport.
3: Az azt, hogy kivitte a repülőtér a férjét.
2: Bye bye.
3: Viszlát, drágám.
2: And he went.
3: És a fiú elment.
2: On the day he was running.
3: Azon a napon, amikor futott a versenyen.
2: She was at home.
3: Az asszony otthon volt.
2: Watching on TV.
3: És nézte a tévében.
2: And the status is on to your marks.
3: És
2: mondta,
3: és amikor ugye lőttek, hogy indulás, akkor az asszony is figyelt, amikor a világon mindenki más nézte. Ready, chase. És Rudisha elkezd futni rajtnál. És az asszony otthon van, Rudisha. És Rudisha fut. Mozog.
2: He's moving.
3: Mozog.
2: Push him a little bit.
3: Valaki kicsit meglökte, de ő megy tovább. Valaki kicsit belecsapott, de megy tovább. Felesége, Rudisha, felesége otthon.
2: Rudisha.
3: Egy győztes. Egy diadalmas ember. Fut, fut. Aztán az utolsó csapathoz, a finish vonalhoz ér, és mozog, olyan kenyai mozog, és átszakította a célvonalat. Ő a rekordtartója, David Rudisha. Felment az első fokozatra, és akkor jön a himnusz.

0: De ez volt a kenyai
1: The Kenyan anthem. They played the Kenyan anthem.
0: Lejátszották neki.
1: His wife?
0: A felesége. Így sírdogált örömébe.
1: She's happy.
0: Nagyon boldog volt.
1: Then Rudisha goes to the office.
0: Aztán
1: they have finished the games.
0: Rudisha a játékok végén bemegy az irodába.
1: TV guys want to use his picture.
0: Mert ugye az újságírók a képét akarják használni mindenféle.
1: Yes, advertisers.
0: Igen, tehát reklámozni akarnak vele. Mindenféle szerződést ír alá.
1: Give him a check.
0: És kap egy csekket.
1: Rudisha puts his check in the pocket.
0: Rudisha berakja a zsebébe a csekket.
1: He gets into the plane.
0: Rászáll a repülőre.
1: He's going back to Kenya.
0: Visszamegy Kenyába.
1: Back to Kenya.
0: Megérkezik Kenyába. Hazamegy.
1: Looks at his wife.
0: Ránéz a feleségére. Azt mondja, drágám, én vagyok a világon a 800 méteren a győztes.
1: Here is the check.
0: Itt a csekk.
1: He gives his wife the check.
0: Odaadja a feleségének a csekket.
1: The wife has the check.
0: A feleségnél van a
1: csekk. Rudisha is the conqueror.
0: Rudisha a győztes.
1: But who is more than a conqueror?
0: De ki az, aki feletté
1: fiadalmas? The wife is more than a conqueror.
0: Felesége.
1: She has the check.
0: Mert a nála van a csekk.
1: She has the check.
0: Nála van a csekk.
1: She did not run.
0: Ő nem futott.
1: She did not fight.
0: Nem harcolt.
1: But she has the check.
0: De az övé a csekk.
1: Somebody say yes.
0: Mondjátok igen.
1: Yes!
0: Igen!
1: Somebody say my life!
0: Mondjátok az életem!
1: Will never!
0: Soha!
1: Never.
0: Soha többé!
1: Be the same again!
0: Nem lesz ugyanaz!
1: In Jesus' name!
0: Jézus nevében!
2: I am living! I am living! In demons!

0: Jesus.
1: Tehát Jézus megvívta a csatát.
0: He fought the battle.
1: Megvívta a csatát.
0: He overcame the enemy.
1: Legyőzte az ellenséget.
0: If he ascended, he descended fast.
1: Nagyon gyorsan fölment és lement.
0: He got the keys.
1: Megkapta a kulcsokat.
0: And on that day he resurrected.
1: És a napon, amikor feltámadt,
0: he came and told his disciples.
1: Odajött és azt mondta a tanítványainak.
0: All power in heaven and on earth.
1: A mennyben és a földön minden hatalom
0: has been given to me.
1: Nekem adatott.
0: It has been given to me.
1: Nekem adatott.
0: But I am going.
1: De én elmegyek.
0: And where I'm going, I don't need this power.
1: És ahova megyek, ott nincs szükségem erre az erőre.
0: Because there are no demons there.
1: Mert ott nincsenek démonok.
0: There are no sicknesses
1: ott
0: there.
1: Ott nincs betegség.
0: There are no problems there.
1: Ott nincsenek problémák.
0: But you need this power here.
1: De nektek szükségetek van erre az erőre.
0: Therefore,
1: ezért.
0: Go in my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: Go in my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: Go in my name.
1: Menjetek az én nevemben.
0: We have a name.
1: Van egy nevünk,
0: above every name.
1: Ami minden név fölött való.
0: I said we have a name.
1: Azt mondtam, van egy nevünk,
0: that is above every
1: ami minden név fölött való.
0: The name of Jesus.
1: Jézus neve.
0: Everybody stand up now.
1: Mindenki álljon fel.
0: Call upon that name.
1: És kiáltsuk el a névhez.
0: Everybody clear, Jesus.
1: Mindenki mondja ki, Jézus, Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus, Jézus, Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus, Jézus, Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: Jézus,
0: Jézus,
1: igen!
0: It is the name of power.
1: Ez az erő neve.
0: It is the name of authority.
1: Ez a tekintélyes név.
0: The name of authority.
1: A tekintélyes név.
0: The name of power.
1: Az erő neve. Az erőteljes név.
0: What is your nation?
1: Mi az országod?
0: Declare my nation, my nation,
1: mondd
0: my nation.
1: Mondd a nevét. Országom. Magyarország, Magyarország, Magyarország.
0: We will say it in English and then we will say in German.
1: Először angolul mondjuk el, aztán németül.
0: My nation, my nation, my nation.
1: Magyarország, Magyarország, Magyarország.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallod az Úr szavát.
0: Time for change has come.
1: Eljött a változás ideje.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus nevében.
0: We are addressing the nations here.
1: Itt, ahogy megszólítjuk a nemzeteket.
0: But you can also address your own challenge.
1: De a saját kihívásodat is megszólíthatod.
0: Everybody has different challenges.
1: Mindenkinek mások a kihívások az életében.
0: But a challenge will stay there until you address it.
1: De addig marad ott a kihívás, amíg nem szólítod meg.
0: We have a problem.
1: Van egy problémánk.
0: Because we like talking about our challenges.
1: Mert szeretünk a kihívásainkról beszélni. Jobban szeretünk beszélni róluk, mint szólni hozzájuk.
0: But now there's got to be a change.
1: De most mednek meg kell változni.
0: Instead of talking about our challenges.
1: Ahelyett, hogy a kihívásainkról beszélnénk.
0: Start talking to the challenge.
1: Kezdjünk szólni a kihíváshoz.
0: Address the challenge.
1: Szólítsd meg a kihívást.
0: And tell the challenge.
1: És mondd meg neki,
0: time is
1: hogy
0: over.
1: Az időd lejárt.
0: Your time is over.
1: Letelt az időd.
0: Now you must go.
1: Most menned kell.
0: Now you must go.
1: Menned kell.
0: You see, if I want to be good friends with Gerhard here.
1: Tudjátok, ha én Gerhardnak jó barátja akarok lenni.
0: And what I need to do is to talk good about him.
1: Akkor jókat kell mondanom róla.
0: When I talk good about him.
1: És amikor jókat mondok róla.
0: He want my company.
1: Akkor a társaságomban akar majd lenni.
0: But if every time we meet with Gerhard.
1: De ha valahányszor találkozunk. Ránézek. Megnézem a hasadat, körülbelül olyan, mint az enyém, megnézem a haját, nincs annyi haja, mint nekem, alacsony vagy, kicsi vagy. Gondoljátok, hogy a társaságomban akarna lenni?
0: Nem.
1: Mert ilyenkor így lenyomom őt. De amikor találkozom vele, azt mondom, nagyon tetszik a frizurád, ember. Annyira jó.
0: Man, you are a good interpreter.
1: Nagyon jó tolmács
0: vagy. You have helped me.
1: Nagyon sokat segített nekem. A testvérem vagy.
0: He will buy me chicken.
1: Akkor csirkét vesz nekem.
0: He will buy me chicken.
1: Akkor csirkét vesz nekem.
0: Chicken burger.
1: Csirkeburger.
0: And we want to stay together.
1: És akkor együtt akarunk maradni.
0: So what do we do?
1: Tehát mit teszünk?
0: We talk about our challenges.
1: Beszélünk.
0: And our problems.
1: A problémáinkról és a kihívásainkról. Ó, tudod, ez az én problémám. Ez egy történelmi probléma. Tudod, ez a probléma.
0: It came from my grandmother.
1: A nagymamámtól kaptam.
0: This is my problem.
1: Ez az én problémám.
0: So what does the problem do?
1: És akkor mit csinál a probléma? Igen. Igen, akkor maradok itt. Itt kell nekem maradni. És a probléma marad.
0: But the moment you look at the problem,
1: de abban a pillanatban, hogy ránézel a problémára,
0: and you say, problem?
1: Probléma?
0: No way.
1: Semmiképp sem.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: And the two of us cannot stay together.
1: És ketten nem maradhatunk itt.
0: One of us has got to go.
1: Egyikünknek menni kell.
0: And the one going is not me.
1: És nem én fogok menni.
0: Not me.
1: Nem én megyek.
0: This is my territory.
1: Ez az én területem.
0: The problem.
1: Akkor a probléma, jaj, már arra szalad.
0: It will run away.
1: És elszalad.
0: But you have got to stand your ground.
1: De meg kell állnod a helyedet.
0: On Christ the solid rock I stand.
1: Krisztuson a szilárd sziklán
0: állok.
1: No, a körülöttem minden futóhomok. Minden más talaj futóhomok. Minden más talaj futóhomok.
0: But on Christ.
1: De Krisztuson.
0: The solid rock.
1: Aki a szilárd szikla.
0: You can sing.
1: Ő rajta énekelheted, hogy nem ingok meg.
0: I shall not, just like a tree
1: nem mozdulok meg,
0: by the water,
1: mint a fa, ami víz mellé ültetetett.
0: I shall not be
1: nem ingok meg.
0: Can you declare I shall not be moved?
1: Ki tudjátok nyilvánítani, hogy nem ingok meg?
0: Somebody is declare, I shall not be.
1: Valljátok meg, nem ingok meg.
0: You know, listen.
1: Tudjátok, figyeljetek. Abba a pillanatban, amikor teszel egy lépést.
0: Will rise up against you.
1: Az ellenség fel kell ellened.
0: I shall not be.
1: De neked így kell lenni, hogy én nem ingok meg, nem mozdulok el.
0: I shall not be moved.
1: Nem mozdulok el.
0: Dad Alan can tell you, I have faced a lot of opposition in Kenya.
1: Kenyában nagyon sok ellenállással találkoztam, ellenpapa, el kell mondanom neked. Olyan esetekkel, amik teljesen véget vethettek volna nekem. Egyszer a pásztorom, aki az ő segédpásztorom és a felesége.
0: I was with the pastor in the US.
1: Amerikában voltam egy pásztornál.
0: He called me from New York and told me he's going home.
1: Felhívott engem New Yorkból, és mondta, hogy hazamegy.
0: His wife came to meet him at the airport.
1: A felesége fogadott a repülőtéren.
0: They drove back to Nakuru.
1: És visszamentek Nakuruba.
0: Just about 7 kilometers from their home.
1: Ez körülbelül 7 kilométernyire van a lakásuktól.
0: They had an accident. A truck hit them.
1: Balesetet szenvedtek. Egy teherautó elütötte őket, és egyszerre meghaltak.
0: Two kids.
1: És két gyereket hagytak hátra.
0: Devastated.
1: Teljesen tönkre mentem ettől. Teljesen végem volt ettől. Visszamentem haza.
0: And everybody was waiting for me.
1: Mindenki rám várt.
0: I looked at it and the devil said, you will never preach again.
1: Ránéztem a helyzetre, és az ördög azt mondta, soha többé nem fogsz prédikálni.
0: I thought I would never preach again.
1: És azt gondoltam, hogy nem fogok többé prédikálni tényleg.
0: And I invited people to preach for me.
1: És meghívtam vendégpredikátorokat, hogy a gyülekezetben prédikáljanak. Aztán rájöttem, hogy az ördögnek itt talp alatti helye lett, kapaszkodója.
0: And I remember Jesus, the solid rock.
1: És emlékeztem Jézusra, a szilárd sziklára.
0: And I said I shall not
1: move. És azt mondtam, én nem mozdulok el.
0: I rose up and said, if
1: felkeltem, és azt mondtam,
0: preach, it is now.
1: Hogyha valamikor prédikálnom kell, like akkor az most van. Úgy fogok prédikálni, mint soha az előtt.
0: And we went through that.
1: És végigcsináltuk.
0: Lots of opposition has
1: come. Nagyon sok ellenállás jött.
0: But we stand.
1: De megállunk.
0: I shall not be moved.
1: És azt mondjuk, hogy én nem mozdulok el.
0: Therefore,
1: ezért.
0: You shall not be afraid of opposition.
1: Ti se féljetek az ellenállástól.
0: My wife got sick.
1: A feleségem megbetegedett.
0: I prayed for her.
1: Imádkoztam érte.
0: I prayed for people.
1: Imádkoztam emberekért.
0: And I have seen them healed.
1: És láttam, hogy meggyógyulnak.
0: My wife was sick.
1: De a feleségem beteg volt.
0: I prayed for her.
1: Imádkoztam érte.
0: I wrote to my friends all over the world.
1: Az egész világon mindenfelé írtam a barátaimnak. És ők is imádkoztak érte.
0: She went to the best hospitals I knew about.
1: A legjobb kórházakba vittem, amiről tudtam. Első osztályú kezelést
0: kapott. We fasted.
1: Böjtöltő.
0: But she still went home.
1: De ennek ellenére hazament az Úrhoz, hogy az Úrnál legyen. Az ördög azt mondta, soha többé nem fogsz a betegekért imádkozni. Soha nem fogsz többé prédikálni. Eszembe jutott Jézus, a szilárd szikra, és azt mondtam az ördögnek, ördög, keményebben fogok prédikálni, mint eddig bármikor. Jobban fogok pusztítani a birodalmadat, mint eddig bármikor. Jézus nevében.
0: I want you to know.
1: Azt akarom, hogy tudjátok.
0: In all these things,
1: hogy mindezekben a dolgokban.
0: We are more than conquerors.
1: Felettébb diadalmasak vagyunk.
0: In all these things,
1: mindezekben a dolgokban.
0: We are more than conquerors.
1: Felettébb diadalmasak vagyunk. Azáltal, aki minket szeretett.
0: Through him.
1: Azáltal, aki szeretett minket. Mondjátok, szeretve vagyok. Mondjátok, szeretve vagyok.
0: I am love.
1: Szeretve vagyok.
0: And because you are love.
1: És mivel szeretett vagy,
0: you are more than a
1: felettébb diadalmas vagy.
0: You are more than a conqueror.
1: Felettébb diadalmas vagy.
0: Have you received the word of God?
1: Befogadtátok az Úr üzenetét?
0: Have you received the word of the Lord?
1: Befogadtátok az Úr üzenetét?
0: Our Father and our God.
1: Atyánk és Istenünk.
0: We thank you.
1: Köszönjük neked.
0: For the word that you have given to us.
1: Ezt az üzenetet, amit adtál nekünk.
0: As your saints meditate upon this word.
1: Ahogy a szentjeid elmélkednek ezen az üzeneten.
0: I pray that everyone of us will benefit 100% from this word.
1: Hogy mindannyian 100%-osan hasznát tudjuk látni ennek az üzenetnek. Hogy halljunk majd bizonyságokat arról, hogy az itt képviselt nemzetekben milyen dolgok történtek ennek hatására.
0: To the honor and the glory of your name.
1: A te neved tisztességére és dicsőségére.
0: Everybody said amen.
1: És mindenki ámen mond.
0: Amen.
1: Amen.
0: May the Lord
1: az Úr érintsen meg titeket a ti hitetek szerint.
0: May the Lord lift
1: az Úr
0: you up.
1: Emeljen fel titeket.
0: May the Lord lift your
1: az Úr
0: ministry.
1: Emeljen fel a szolgálatokat.
0: May the Lord manifest
1: az Úr
0: you.
1: Nyilvánuljon meg.
0: May signs and wonders become your portion.
1: Jelek és csodák legyenek az osztályrészetek.
0: May signs and wonders
1: jelek és csodák legyenek az osztályrészetek.
0: May you walk in the boldness of the lion of the tribe of Judah.
1: Júda oroszlányának a bátorságával.
0: May fear never be your portion.
1: A félelem soha ne legyen az osztályrészetek.
0: May defeat never be found in your life.
1: Ne, vereség soha ne találtasson az életetekben.
0: May you do things that nobody in your family has ever done before.
1: Tegyetek olyan dolgokat, amiket a családotokban még senki nem tett.
0: May you be the first amongst your peers and your contemporaries.
1: Legyetek ti az elsők akkor
0: tartsaitok között. The anointing of God be manifested in your life more than ever before. Nyilvánuljon
1: meg az életetekben jobban, mint eddig bármikor.
0: May you walk in the revelation of the Son of God.
1: Járjatok Isten fiának a kinyilatkoztatásában.
0: May the wisdom of the Master be your portion.
1: A Mester bölcsessége legyen az osztályrészetek.
0: May the favor of God overshadow you continually.
1: Isten jó indulata árnyékoljon bennetek folyamatosan. Szolgálatotok emelkedjen a csúcsra.
0: May you walk in perfect health.
1: Éljetek tökéletes egészségben.
0: May sickness not be your portion.
1: Ne a betegség legyen az osztályrészetek.
0: May you walk in perfect health.
1: Járjatok tökéletes egészségben.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: And everybody said amen.
1: És mindenki azt mondja amen.
0: Everybody said amen.
1: Mindenki azt mondja amen.
0: Let us lift up a shout of celebration.
1: Egy ünneplő kiáltást tesszünk meg.
0: Yes. I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek látni titeket Kenyában.
0: I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek Kenyában látni titeket. Kenete, nyilvánuljon meg az életetekben jobban, mint eddig bármikor.
0: May you walk in the revelation of the Son of God.
1: Járjatok Isten fiának a kinyilatkoztatásában.
0: May the wisdom of the Master be your portion.
1: A Mester bölcsessége legyen az osztályrészetek.
0: May the favor of God overshadow you continually.
1: Isten jó indulata árnyékoljon bennetek folyamatosan. Szolgálatotok emelkedjen a csúcsra.
0: May you walk in perfect health.
1: Éljetek tökéletes egészségben.
0: May sickness not be your portion.
1: Ne a betegség legyen az osztályrészetek.
0: May you walk in perfect health.
1: Járjatok tökéletes egészségben.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: And everybody said amen.
1: És mindenki azt mondja amen.
0: Everybody said amen.
1: Mindenki azt mondja amen.
0: Let us lift up a shout of celebration.
1: Egy ünneplő kiáltást tesszünk meg.
0: Yes. I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek látni titeket Kenyában.
0: I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek Kenya.

0: sickness not be your portion.
1: Na betegség legyen az osztály részetek.
0: May you walk in perfect health.
1: Járjatok tökéletes egészségben.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: And everybody said amen.
1: És mindenki azt mondja amen.
0: Everybody said amen.
1: Mindenki azt mondja amen.
0: Let us lift a shout of celebration.
1: Egy ünneplő kiáltást tesszünk meg.
0: Yes. I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek látni titeket Kenyában.
0: I would love to see you in Kenya.
1: Nagyon szeretnélek Kenyában látni titeket.
0: And come and let us worship God in Kenya.
1: Gyertek és imádjuk Istent Kenyában.
0: And you would meet brothers and sisters.
1: Találkozzatok testvérekkel.
0: Who also do warfare like you do.
1: Akik szintén úgy harcolnak mint ti.
0: And you would know you are not alone.
1: És akkor tudni fogjátok, hogy nem vagytok egyedül. Amikor elmentek az országotokba, azt fogja mondani nektek az ördög, hogy egyedül vagytok, de nem vagytok.
0: You are not alone.
1: Nem vagytok egyedül.
0: We are a family.
1: Család vagyunk.
0: We are a family.
1: Család vagyunk.
0: And I know this is not going to be the last time.
1: És én tudom, hogy nem ez az utolsó idő, hogy találkozunk.
0: Some of you we are going to meet in Kenya.
1: Némelyiktekkel Kenyában is fogok találkozni.
0: You get in touch with France.
1: Majd kapcsolatba léphettek Franccal ezzel kapcsolatban. És Kenyában találtok jó embereket. És sok állatot is.
0: Many animals.
1: Nagyon sok állatot.
0: You will find a giraffe.
1: Megtaláljátok
0: not
1: a zsiráfot.
0: Nem, but walking.
1: Nem fából.
0: You see the giraffe
1: hanem
0: walking.
1: Gyakorolva, gyalogolva.
0: And the lion.
1: És az oroszlán.
0: And the elephant.
1: És az elefánt.
0: And the tiger.
1: És a tigris.
0: And the rhino.
1: És a orszarvút. Orszarvút a bölény.
0: All of them.
1: Mindezeket.
0: Now when you come to Kenya,
1: amikor Kenyába jöttök.
0: And you meet somebody, you say Jumbo.
1: Találkoztok valakivel, azt mondjátok Jumbo.
0: Everybody say Jumbo.
1: Mindenki mondja Jumbo.
0: Then they answer Jumbo Sana.
1: Jumbo Sana az a válasz rá.
0: So when I say Jumbo,
1: tehát amikor én azt mondom, hogy Jumbo, akkor ti azt mondjátok, hogy Jumbo Sana.
0: Jumbo.
1: Jumbo Sana.
0: Another word I teach you.
1: Egy másik szó, amit megtanítok.
0: Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata.
0: No worries, no problem. No worries, no problem.
1: Nincs aggódni való, nincs probléma.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you.
1: Szeretlek titeket.
0: I love you. I love you. Bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
0: Yes, thank you.
1: Igen, köszönjük.
2: Elhangzott Meg kell ismernem ő című tanítássorozat 10. része, melyben Mark Kariuki tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat második része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Are you refreshed?
4: Felfrissültetek?
3: Hallelujah. Steve, you've just prompted me to do something.
4: Steve, arra buzdítottál most, hogy tegyek valamit.
3: I just want to tell you a little bit about what I do in San Antonio, Texas.
4: Szeretnék egy kicsit mesélni nektek arról, hogy mit csinálok én San Antonióban, no, Texasban.
3: San Antonio, Texas is a huge city.
4: Nagyon nagy város San Antonio.
3: About 1.8 million people.
4: Körülbelül 1,8 millió ember lakik ott.
3: The eighth largest city in the United States.
4: Az Egyesült Államok 8. legnagyobb városa.
3: Just a little bit smaller than Vienna.
4: Egy picit kisebb, mint Bécs.
3: And that's my city.
4: Ez az én városom.
3: That's my city.
4: Ez az én városom.
3: I want to tell you something.
4: Szeretnék mondani nektek valamit.
3: You may consider yourself incapable of doing anything like that.
4: Lehet, hogy úgy érzitek, hogy képtelenek vagytok bármi hasonlót csinálni.
3: I'm incapable.
4: Én is képtelen vagyok.
3: 7 years ago.
4: 7 évvel ezelőtt.
3: I had an encounter with God.
4: Találkoztam Istennel.
3: God came to me.
4: Isten odajött hozzám.
3: And the Spirit of the Lord fell upon me.
4: És az Úr szellem rám szállt.
3: And I started to weep.
4: És elkezdtem sírni.
3: A friend just put her arms round me.
4: Egy barátom átölelt egyszerűen.

0: to me?
1: És azt mondta nekem,
0: why don't you stay home? We need you.
1: Eileen, miért nem maradsz itthon? Szükségünk van rád.
0: Because I was traveling all around different nations and preaching here and preaching there.
1: Mert mindenféle nemzetekbe utazgattam és itt-ott prédikáltam.
0: And I was hardly ever at home.
1: Alig voltam otthon.
0: Well, when she did that, I just started crying.
1: És amikor a testvérnő ezt tette velem, elkezdtem sírni.
0: The worst thing was, I didn't stop crying for 2 weeks.
1: Az volt a legrosszabb ebben, hogy 2 hétig nem hagytam abban a sírást.
0: My husband thought I was having a mental breakdown.
1: A férjem azt hitte, hogy ideg összeomlásom van.
0: I was just broken.
1: Össze voltam törve.
0: I kept saying, Lord, I prayed for a man to come to do this work in our city.
1: Azt mondtam, hogy Uram, én azért imádkoztam hozzád, hogy jöjjön el egy ember a városunkba, hogy ezt a munkát elvégezze.
0: And a prophet said to me, pick up the mirror, Eileen.
1: És azt mondta nekem egy proféta, hogy Eileen, fogj egy tükröt.
0: You are the man.
1: Te vagy ez a férfi, akinek ezt meg kell tenni.
0: But you see, I said,
1: de tudjátok,
0: I'm a foreigner.
1: Én azt mondtam, én külföldi vagyok.
0: Come on, I'm English.
1: Angol vagyok.
0: And I live in the United States.
1: Az Egyesült Államokban élek.
0: Texas.
1: Texasban.
0: Come on, you've got to be Texan to live in Texas.
1: Ahhoz, hogy az ember Texasban éljen, ahhoz texasinak kell lenni.
0: I don't qualify.
1: Tehát nem vagyok megfelelő.
0: And I didn't even have a nice husband staying at home so I could be a pastor's wife.
1: És még csak nem is volt egy olyan rendes férjem, aki otthon maradt volna, hogy rendesen egy pásztor feleség lehessek.
0: See, I wasn't even a pastor's wife.
1: Tehát még csak pásztor feleség sem voltam.
0: We'd stopped doing all that kind of thing.
1: Az ilyesmit már régen abba hagytuk.
0: So I never qualified anyway.
1: Semmi módon nem voltam alkalmas a feladatra.
0: But the Lord put His Spirit upon me.
1: De az Úr az ő szellemét rám helyezte.
0: And so I complained to the Lord.
1: Úgy, hogy panaszkodtam az Úrnak.
0: I can't do this, Lord.
1: Uram, azt nem tudom megcsinálni.
0: I'm the wrong person.
1: Nem én vagyok a megfelelő ember.
0: You know, they never listen to me.
1: De Isten nem figyelt rám.
0: And I don't know anybody.
1: Nem ismerek senki más.
0: How can I do this?
1: Hogy tehetném ezt
0: meg? I don't know what to do in any case.
1: És egyébként sem tudom, mit kéne csinálnom.
0: And all I was doing was crying and crying and crying.
1: És csak sírtam és sírtam és sírtam.
0: Do you know what I was weeping for? Repentance.
1: Tudjátok, a bűnbánattól is sírtam.
0: I really repented before God.
1: Komolyan megtértem Isten előtt.
0: And then I was travailing in the Spirit.
1: És utána vajudtam szellemben.
0: And in my travail.
1: És ebben a vajudásban.
0: I produced a prayer ministry.
1: Egy ima szolgálatot hoztam létre.
0: Did you hear that?
1: Hallottátok?
0: I travailed.
1: Vajudtam.
0: And produced a prayer ministry.
1: És megszültem egy ima szolgálatot.
0: Everything, you know, God's got a way of talking to you.
1: Tudjátok, Istennek megvan a módja arra, hogy szóljon hozzátok.
0: And He's telling you what to do.
1: És ő megmondja nektek, hogy mit csináljatok.
0: But at the same time, He's dealing with your heart.
1: De ugyanakkor Isten a szívetekkel is foglalkozik.
0: And He knew I was very reluctant.
1: És ő tudta, hogy én nagyon vonakodó vagyok.
0: And so He just sort of just stop talking.
1: Úgyhogy elhaladatott egyszerűen.
0: And so I thought, okay.
1: Úgyhogy arra gondoltam, rendben.
0: Just go and start doing what I did before.
1: Akkor visszamegyek és azt csinálom, amit az előtt csináltam.
0: He's not saying anything.
1: Isten nem mond semmit.
0: But I knew I was on trial.
1: De tudtam, hogy ez egy megpróbálás.
0: I knew He was testing my heart.
1: Tudtam, hogy Isten a szívemet vizsgálja ezzel.
0: And I stayed at home in San Antonio, Texas.
1: És otthon maradtam San Antonióban.
0: And I said to Alan, I can't travel with you.
1: És azt mondtam Alannek, nem utazhatok veled.
0: I've got to stay home.
1: Itthon kell maradnom.
0: And I tell you, my husband was not happy.
1: De elmondom nektek, hogy a férjem nem volt boldog ettől.
0: He was not a happy man.
1: Nem volt boldog.
0: He really thought I got it wrong.
1: Azt gondolta komolyan, hogy rosszul hallottam az urat.
0: But I stayed home.
1: De otthon maradtam.
0: Because I knew God had spoken to me.
1: Mert tudtam, hogy Isten szólt hozzám.
0: After 3 months.
1: 3 hónap után.
0: Of just waiting for God to tell me what to do.
1: Miután 3 hónapig arra vártam, hogy az Úr megmondja nekem, hogy mit csináljak.
0: One morning He woke me up.
1: Egy reggelen Isten fölébresztett.
0: And He shouted at me twice.
1: És kétszer is rám kiáltott.
0: Did you know God can shout at you?
1: Tudtátok, hogy Isten rátok kiálthat?
0: I was probably deaf, so He didn't shout.
1: Valószínűleg süket voltam addig, tehát kiáltania kellett.
0: He shouted.
1: Rám kiáltott Isten.
0: Eileen, take responsibility.
1: Eileen, vállald a felelősséget.
0: Take responsibility.
1: Vállald a felelősséget.
0: And I jumped out of bed.
1: És én kiugrottam az ágyból.
0: I said, yes, sir.
1: Azt mondtam, igen, uram.
0: I immediately was on my face on the floor.
1: Ott voltam az arcomon a padlón.
0: And God started to speak to me.
1: És Isten elkezdett szólni hozzám.
0: He told me he'd give me divine connections.
1: Azt mondta nekem, hogy megadja nekem a kapcsolatokat őtőle.
0: He told me I was to publish a newspaper.
1: És ki kell adnom egy újságot, azt mondta Isten.
0: He told me I was to start prayer groups.
1: És be kell indítanom ima csoportokat.
0: He told me how to do it.
1: Megmondta, hogyan csináljam.
0: And before I knew what had happened.
1: És mielőtt rájöttem volna, mi történik.
0: Telephone was calling me. People were calling me.
1: Emberek hívtak engem telefonon.
0: I want to talk to you.
1: Beszélni akarok veled, mondták.
0: Somebody knows me.
1: Ó, valaki ismer engem itt.
0: And suddenly a network was forming.
1: És hirtelen kezdett kialakulni a hálózat.
0: God gave me visions.
1: Isten látásokat adott nekem.
0: He dictated to me exactly how I should function.
1: És pontosan megmondta, hogy hogyan csináljam.
0: I said to him, I'm not going to read the latest book and do that.
1: Azt mondtam Istennek, nem fogom elolvasni a legújabb könyvet, hogy aszerint cselekedjek.
0: I said, Lord, if you're going to reach San Antonio,
1: azt mondtam, Uram, ha te el akarod érni San Antoniót,
0: you must tell me how to do it.
1: Neked kell megmondanod nekem, hogy hogy csináljam.
0: I'm not doing anything until you tell me.
1: És amíg nem szólsz hozzám, én nem csinálok semmit.
0: And I want to stand here today and I tell you.
1: És én itt állok előttetek ma, és elmondhatom,
0: I have done this for 7 years.
1: Hogy már 7 évet csinálom ezt.
0: God told me to call the ministry City Reachers for the Love of San Antonio.
1: És azt mondta Isten, hogy a szolgálatnak az legyen a neve, hogy a várost elérők a San Antonio szeretete miatt.
0: My heart with love for my city.
1: Mert Isten összetörte a szívemet a városom iránti szeretettel.
0: So this English person,
1: úgyhogy ez az angol nő,
0: became an American citizen.
1: Amerikai állampolgár lett.
0: So as I could take my city.
1: Hogy elfoglalhassam a városomat.
0: I identified with my city.
1: Azonosultam a városommal.
0: It is mine.
1: Ez az enyém.
0: I've taken responsibility.
1: Vállaltam a felelősséget.
0: And I want to tell you, God's calling people.
1: És el akarom mondani nektek, hogy Isten hívja az embereket.
0: And it doesn't matter if you do not qualify.
1: És teljesen mindegy, hogyha nem vagy alkalmas.
0: God can call you.
1: Isten el tud hívni.
0: And he will bring to you every person that you need.
1: És ő mindenkit oda fog vinni hozzád, akire szükséged van.
0: And he'll give you every brilliant idea you could never think of.
1: És mindenféle zseniális ötletet ad majd, ami eszedbe nem jutott volna.
0: He will do it for you.
1: Megteszi ezt nektek.
0: He showed me one day to start pastors prayer groups.
1: Egy napon azt mutatta nekem Isten, hogy indítsak be pásztorok ima összejöveteleit.
0: Me start pastors prayer groups.
1: Hogy én indítsak be pásztorok ima összejöveteleit.
0: No, that's crazy.
1: Tehát ez egy lökötség.
0: But God told me to do it.
1: De Isten azt mondta, tegyem meg.
0: And he showed me like a picture of the city of San Antonio.
1: És mutatott nekem úgymond egy képet San Antonióról.
0: And it was cut into sections.
1: És különböző szekciókra volt osztva a város.
0: And he said to me,
1: és azt mondta Isten,
0: you are to plant a prayer, a pastor's group in every section
1: minden,
0: of the city.
1: A város minden szekciójába hoz létre egy pásztorok ima csoportját. Azt mondtam, Uram, ki fogja vezetni ezeket a csoportokat?
0: I go to a meeting.
1: Elmentem egy összejövetelre.
0: A pastor's meeting.
1: Egy pásztorok összejövetelére.
0: And it was a prayer meeting.
1: Ez egy ima óra volt.
0: And like most pastors' prayer meetings.
1: És mint a legjobb ilyen pásztori ima óra.
0: There was 5 minutes prayer.
1: 5 percet imádkoztak.
0: And then we had our sandwiches.
1: És aztán megettük a szendvicseket.
0: And you know, I want to pray.
1: De én imádkozni akartam.
0: I want to pray. But you know, 5 minutes prayer is enough for these pastors.
1: De tudjátok, a pásztoroknak elég volt 5 perc ima.
0: Now one pastor stood up at the back of the meeting.
1: Az egyik pásztor fölállt a terem végében.
0: And he started to pray.
1: És elkezdett imádkozni.
0: I thought, wow! There's somebody here who can pray.
1: Arra gondoltam, hú, van itt valaki, aki tud imádkozni.
0: To find out who it was.
1: Úgy körülnéztem, hogy megnézzem, ki az.
0: I took my sandwich and I went and sat on his table.
1: Így fogtam a szendvicsemet és odaültem az asztalához.
0: Immediately our hearts knit.
1: A szívünk azonnal összekötött egymással.
0: So he said to me,
1: úgy azt mondta nekem,
0: Eileen, come to my church.
1: Eileen, gyere el a gyülekezetembe.
0: Come and preach on revival in my church.
1: Gyere és prédikálj az ébredésről a gyülekezetemben.
0: So the next Sunday I went to his church.
1: Úgyhogy a következő vasárnap elmentem a gyülekezetébe.
0: There were about 30 people.
1: Körülbelül 30-an voltak.
0: And I started prophesying these huge, big prophetic words.
1: Elkezdtem ilyen hatalmas proféciákat mondani nekik.
0: It's going to be too big.
1: Hogy a gyülekezet óriási lesz, és ki fogjátok nőni az épületet.
0: God's gonna give you a bigger building.
1: Isten egy nagyobb épületet fog adni nektek.
0: And all this sort of stuff.
1: Minden ilyesmi dolgokat.
0: Oh Lord, what am I doing?
1: És közben arra gondoltam, Uram, mit csinálok én itt?
0: Do you know that's happened today?
1: Tudjátok, ahogy ma is történt.
0: Man became the first one to lead the first pastor's prayer group.
1: Az az ember lett az első ilyen pásztori imakör vezetője.
0: Now this was different to any other kind of pastor's prayer group.
1: Ez más volt, mint minden egyéb ilyen pásztori imacsoport.
0: These pastors had to do some work.
1: Ezeknek a pásztoroknak dolgozniuk kellett.
0: We ran it like house groups.
1: Úgy vezettük ezt, mint a házi csoportokat.
0: So they had to go and find some other people to join their group.
1: Úgyhogy nekik is kellett találni másokat, akik csatlakoztak a csoportjukhoz.
0: So we said, you pastor, go and find some more pastors.
1: Úgyhogy azt mondtuk, hogy na te pásztor, most menj és találj még néhány pásztort, és akkor ketten imádkozzatok együtt. Aztán szerezzetek még kettőt, aztán még kettőt. És amikor a csoport már túl nagy, akkor osztódjatok.
0: God showed me to do that.
1: Úgy Isten azt mutatta, hogy így csináljuk.
0: And so this is what we did.
1: Úgyhogy ezt csináltuk.
0: And then the Lord said to me, "You're just do radio."
1: Aztán az Úr azt mondta nekem, hogy menj rádiózni.
0: I had never done radio.
1: Én soha nem voltam rádióban.
0: I like talking, you know.
1: Noha szeretek beszélni, tudjátok.
0: But somebody went to the radio station for me.
1: De valaki elment helyettem a rádióadóhoz.
0: Somebody paid the money for me.
1: És valaki ki is fizette az adásidőt helyettem.
0: For 6 months.
1: 3 hónapra,
0: and
1: 6 hónapra.
0: I was on radio.
1: És utána ott voltam a rádióban.
0: Half an hour program.
1: Fél órás műsorom volt.
0: And the program's called Pray San Antonio.
1: Imádkozz San Antonio, az volt a program címe.
0: And so I'm preaching to the city.
1: Úgyhogy prédikáltam a városnak.
0: Getting them all to start praying.
1: És mindenkit rávettem, hogy kezdjen el imádkozni.
0: Now I've done that for about 5 years.
1: Körülbelül 5 éve csinálom ezt. Folyamatosan.
0: Now we had no money.
1: Nem volt pénzünk.
0: So we didn't know how all of this was going to be financed.
1: És nem tudtuk, hogyan lesz majd pénzügyi háttér ennek az egésznek. De tudjátok, mit csináltunk?
0: We did everything that God told us to do.
1: Mindent megtettünk, amit Isten mondott, hogy tegyünk.
0: If he said do it, we did it.
1: Ha ő azt mondta, hogy tegyük meg, megtettük.
0: And then if God says do it, it's his will.
1: És hogyha Isten azt mondja, hogy tedd meg, akkor az ő akarata.
0: It's his bill.
1: És az ővé a számla is.
0: Come on, simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: So that's how we live.
1: Úgyhogy így élünk.
0: And that's how we live today.
1: És ma is így élünk.
0: Today we have 3 full-time staff.
1: Ma 3 főállásos munkatársunk van.
0: And 2 part-time staff.
1: És 2 részidős munkatársunk.
0: And we pay them.
1: És mi fizetjük őket.
0: They've never been without their money.
1: Soha nem maradt el a fizetésük.
0: God has always been faithful.
1: Isten mindig hűséges volt.
0: We have had so many opportunities and connections.
1: Nagyon sok lehetőséget és kapcsolatot kaptunk.
0: But you know, God has done some miraculous things in our city.
1: De tudjátok, Isten néhány csodát is tett a városunkban.
0: We prayed that the Lord will put a spirit of prayer on the city.
1: Imádkoztunk, hogy Isten az imádság szellemét hozza le a városra.
0: We prayed that for years.
1: Éveken át imádkoztunk ezért.
0: Years.
1: Éveken át.
0: God, let a spirit of prayer come down.
1: Uram, szálljon le az imádság szelleme.
0: Everywhere you go, pastors are praying for the city.
1: Ma már bárhova mész, pásztorok imádkoznak a városért.
0: It's remarkable what God has done.
1: Nagyon jelentős az, amit Isten tett.
0: We prayed that the pastors would stop looking at my little church.
1: Imádkozunk, hogy a pásztorok többé ne a saját kis gyülekezetükkel foglalkozzanak csupán.
0: And they would lift their eyes up.
1: Hanem emeljék fel a tekintetüket.
0: And see the whole city.
1: És lássák az egész várost.
0: Because most of the time, if they prayed, they prayed for me and mine.
1: Mert legtöbbször, amikor imádkoztak, akkor csak a saját dolgaikért imádkoztak.
0: You understand?
1: Értitek ezt, ugye?
0: But we needed them to all pray for the city.
1: De azt akartuk, hogy mindannyian a városért imádkozzanak.
0: Today that miracle has happened.
1: El akarom mondani nektek ma, hogy megtörtént a csoda.
0: We have got a praying city.
1: Van egy imádkozó városunk.
0: And we have seen miraculous intervention of God in our city.
1: És Isten csodálatos beavatkozásait láttuk a városunkban már.
0: San Antonio is quite a poor city.
1: San Antonio elég szegény város.
0: I mean poor.
1: Tényleg szegény, úgy értem.
0: Really, there are very poor people.
1: Vannak nagyon szegény emberek a városban.
0: People without enough work.
1: Olyan emberek, akiknek nincs elég munkájuk.
0: People who really have problem finding money for rent or even for food.
1: Vagy akiknek nehéz kifizetniük a lakbért, vagy akár ennivalót venni.
0: That's the truth in San Antonio, Texas.
1: Ez az igazság San Antonióban.
0: We have seen an incredible intervention of God.
1: De Isten fantasztikus közbelépéseit láttuk.
0: Toyota has come to San Antonio to build a massive production factory.
1: A Toyotáék eljöttek San Antonióba, hogy egy nagy autógyárat építsenek.
0: 8,000 permanent jobs.
1: 8,000 állandó állást adtak ezzel a városnak.
0: This has just been absolutely amazing for us.
1: Számunkra megdöbbentő volt teljesen.
0: And many other such stories.
1: És sok egyéb ilyen történet van még.
0: If you came to San Antonio on a Sunday,
1: hogyha eljössz San Antonióba vasárnap,
0: the police are in the streets.
1: Ott vannak a rendőrök az utcákon.
0: They are controlling the traffic of the people going to church.
1: És irányítják a forgalmat a rengeteg ember közt, akik a gyülekezetekbe mennek.
0: That's what's happening in San Antonio.
1: Ez történik San Antonióban.
0: New churches have been planted.
1: Új gyülekezetek jöttek létre.
0: In 2 or 3 weeks you have to have 2 services on Sunday, too many people.
1: 2-3 hét alatt már vasárnaponként több összejövetelt kell tartani, mert túl sok az ember.
0: Churches are growing with conversions.
1: Az emberek, a gyülekezetek növekednek a megtérőkkel.
0: New ones are being planted.
1: És új gyülekezetek jönnek létre.
0: All over the city there is life.
1: Az egész városban.
0: So God has answered our prayers.
1: Úgyhogy Isten válaszol az imáinkra.
0: 7 years of working.
1: 7 évnyi munka.
0: I want you to meet Natalie Hardy.
1: Szeretném, hogyha Natalie Hardy-val találkoznátok.
0: Natalie works with me.
1: Natalie velem dolgozik.
0: Natalie? Is there a microphone?
1: Egy mikrofont adjunk neki.
0: Where's the microphone?
1: Hol a mikrofon?
0: I want you to meet Natalie.
1: Szeretném, hogyha Natalie-val találkoznátok.
0: Because she came from Massachusetts.
1: Ő Massachusettsből jött, Bostonból,
0: to come and work with me.
1: Hogy eljön velem dolgozni.
0: And together we're prayer partners.
1: És együtt imatársak vagyunk.
0: We love each other.
1: Szeretjük egymást.
0: We work together.
1: Együtt dolgozunk.
0: And we've seen mighty breakthroughs together.
1: És óriási áttöréseket láttunk együtt.
0: And this woman's a praying machine.
1: Ez a nő egy imagép.
2: I'm so glad to be here with you.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek.
2: I said to Gerlinde earlier yesterday.
1: Azt mondtam Gerlindének korábban tegnap.
2: It does something inside of my spirit.
1: Hogy történik valami a szellememben.
2: When I see people from around the world praising God.
1: Amikor látom, hogy a világ minden részéről emberek együtt dicsérik az Urat.
2: You are an answer to my prayers.
1: Ti ima válaszok vagytok a számomra.
2: You are a fulfillment of the prophetic word of God.
1: Isten profétai szavának a megvalósulásai vagytok.
2: Because he said the knowledge of the glory of God will cover the earth.
1: Mert ő azt mondta, hogy az Úr ismerete be fogja takarni a földet.
2: Like the waters cover the sea.
1: Ahogy a víz betakarja a tengert.
2: And it makes me amazingly glad.
1: És én nagyon boldog vagyok ettől.
2: It reduces me to tears.
1: És könnyekre fakadok.
2: To know that God has you in your nation.
1: Mert tudom, hogy ott van Istennek, ott vagytok ti a nemzetetekben.
2: And to know that he has captured your heart.
1: És tudom, hogy ő a szíveteket rabságba ejtette, foggyul ejtette, hogy ő érte dolgozzatok.
3: Pray for the people.
2: I'm gonna pray for you.
1: Most imádkozom értetek.
2: May I pray for you?
1: Imádkozhatok értetek?
2: Father, in the name of Jesus.
1: Atyám, Jézus nevében.
2: Bless these your people.
1: Áld meg a te népedet itt, ezeket az embereket.
2: May the fire of God come upon them.
1: Isten tűze szálljon rájuk.
2: May they be unrelenting in pursuing your kingdom.
1: Elnyedetlenül keressék a te királyságodat.
2: May you break off of them, Lord.
1: Uram,
2: break off of them, Lord.
1: Törj le róluk, Uram.
2: Anything and everything that hinders.
1: Mindent és bármit, ami akadályozza őket.
2: Set them free.
1: Szabadítsd meg őket.
2: To serve you with all of their heart, with all of their soul, with all of their mind and all of their strength.
1: Hogy teljes szívükkel, teljes lelkükkel, teljes elméjükkel, teljes lényükkel szolgáljanak téged. Az, hogy teljesen kiszolgáltassák magukat neked. Atyám, imádkozom, hogy ezen az igei iskoláján keresztül teljesen és mindörökre megváltozzanak. Hogy állítsd fejre az életüket. Imádkozom, hogy új emberek legyenek. És felekezeten felüliek legyenek. Még a saját nemzetükön is felül legyenek. És a királyság emberei legyenek Isten számára. Az élő Isten szelleme. Újonnan szállj le a te népedre a mai napon. Jézus nevében.
3: Amen. Hallelujah! Yes, Lord!
1: Igen, Uram!
3: Yes!
1: Igen!
3: Bless you, Lord!
1: Áldunk, Uram! Áldunk, Uram!
3: Bless you, Lord! Thank you, Uram!
1: Köszönöm, Natalie!
3: Bless the Lord!
1: Áldott legyen az Úr!
3: Hallelujah, Lord Jesus!
1: Halleluja, Úr Jézus!
3: Is it good?
1: Jó dolog ez?
3: You could be a nation changer!
1: Ti is lehettek nemzetet megváltoztatók!
3: You could be one who says a city taker.
1: Lehettek ti is a városotokat elfoglaló emberek.
3: But come on, I know God's calling people here.
1: Én tudom, hogy Isten itt elhív embereket.
3: I want to just come back to some of the things we were saying earlier.
1: Szeretnék visszatérni néhány dologhoz, amiket korábban mondtunk.
3: Now, first of all, you'll notice I'm not using Alan's notes.
1: Először is biztos észrevettétek már, hogy nem használom Alan jegyzetét.
3: I've got Alan's notes here.
1: Itt vannak Ellen jegyzetei.
3: But I don't wear his shoes.
1: De én nem az ő cipőjében vagyok.
3: But I'm saying the same things in a different way.
1: Másképpen mondom ugyanazokat a dolgokat, amiket ő.
3: Alan will be here soon.
1: Ellen is hamarosan itt lesz.
3: Hallelujah. Hallelujah. You know, when we begin a city taking ministry.
1: Tudjátok, amikor belefogunk egy várost elfoglaló szolgálatba.
3: We are doing something in the spirit realm.
1: Akkor a szellemi világban csinálunk valamit.
3: And we are being called in our day and age.
1: A mi korunkban és ezekben a napokban Isten arra hív minket.
3: To shift the spirit powers in that heavenly realm.
1: Hogy változást hozzunk létre a szellemi világban az erők között.
3: This Elijah anointing.
1: Ez az Illés kenet.
3: Has power in that spirit realm.
1: Erővel rendelkezik a szellemi világban.
3: Come on, we could start trying to do social work in our town.
1: Elkezdhetünk szociális munkát végezni a városunkban.
3: We might try to make things different.
1: Megpróbálhatjuk megváltoztatni a dolgokat.
3: But we've got to hit the spirit realm.
1: De a szellemi világot kell elérnünk, megcéloznunk.
3: And as we take control there.
1: És ahogy átveszik az ellenőrzést ott,
3: so we will see the evidence on the earth.
1: Meg fogjuk látni annak a bizonyítékát a Földön. Isten egyszer szólt hozzám,
3: and he told me that I was a plumb line.
1: És azt mondta nekem, hogy én egy mérőzsinór vagyok.
3: I could call for the plumb line of God.
1: Elő tudom hívni Isten mérőzsinórját.
3: So what does that mean?
1: Mit jelent ez?
3: That means you cause the things in heavenly places.
1: Azt jelenti, hogy a mennyei világban tudunk dolgokat előidézni.
3: To line up with the earth.
1: Hogy összhangba jöjjenek a Földdel.
3: Come on, if God's kingdom is in the heavens.
1: Hogyha Isten királyság ott van a levegőjékben.
3: We want that kingdom on the earth.
1: Mi azt akarjuk, hogy ez a királyság a
3: so
1: Földön is ott legyen.
3: We are shifting. Things.
1: Úgyhogy megváltoztatunk dolgokat. Illés szellemével változtatjuk meg a dolgokat.
3: We shift them by our obedience.
1: Az engedelmességünkkel.
3: We shift them by the prophetic anointing upon our lives.
1: Az életünkön levő profétai kenettel változtatjuk meg a dolgokat.
3: We shift them by prayer.
1: Imával.
3: We shift them by declaration in the spirit realm.
1: Kinyilvánításokkal a szellemi világban.
3: And we're bringing them in line.
1: És összhangba hozzuk ezeket a dolgokat.
3: Come on, let the plumb line of God come down.
1: Isten mérőzsinórja szálljon le.
3: Let what's happening in the heavens happen upon the earth.
1: És történjen meg a földön az, ami a levegőjékben megtörténik, a mennyben.
3: Lord God.
1: Urunk Istenünk.
3: Let your kingdom come.
1: Jöjjön el a királyságod.
3: On earth.
1: A földön.
3: In every city represented here.
1: Minden városban, amit itt képviselünk.
3: In every nation represented here.
1: És minden itt képviselt nemzetben és városban. Uram, legyen meg a te akaratod a földön, ugyanahogy a mennyben megvan.
3: Hallelujah. Come on, people.
1: Gyerünk.
3: You've got the power to shift things in the spirit realm.
1: Van erőtök arra, hogy a szellemvilágban változást hozzatok létre.
3: Don't be satisfied with something less.
1: Ne legyetek elégedettek kevesebbel.
3: God called us to this in these days.
1: Isten erre hívott el minket ezekben a napokban.
3: John the Baptist came preaching.
1: Keresztelő János eljött és prédikált.
3: He had a message straight out of heaven.
1: Egyenesen a mennyből származott az üzenete.
3: And that message proclaimed with a prophetic voice.
1: És ezt az üzenetet profétai hangon hirdette.
3: Cause that shifting in the heavenly.
1: És ezért ez az üzenet változást hozott létre a mennyei világban.
3: And as you sit in God's presence.
1: És ahogy ott ültök Isten jelenlétében.
3: And as you obey Him.
1: És ahogy engedelmeskedtek neki.
3: I tell you, you're gonna have the same message.
1: Mondom nektek, ugyanez az üzenet lesz a ti szátokban is.
3: And you're gonna see the shifting taking place where you live.
1: Ti is látni fogjátok a változást ott, ahol éltek.
3: I want to turn with. Would you turn with me into Kings, 1 Kings, chapter 17.
1: Lapozzatok velem az 1 Királyok 17-hez.
3: And we're going to look at Elijah.
1: Illést fogjuk megnézni.
3: What an incredible man of God.
1: Hogy Istennek milyen elképesztő embere volt ő.
3: Now I want you to just go slowly with me through these verses of scripture here.
1: Szeretném, hogyha lassan végigmennétek velem ezeken az igeverseken.
3: Chapter 17 and verse 1.
1: 17. rész 1. Első vers.
3: Elisha the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab.
1: És szólt Tesbites Illés a Gilead lakói közül Akábnak.
3: As the Lord God of Israel lives, before whom I stand.
1: Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok.
3: There shall be no dew or rain these years except by my word.
1: Hogy ez esztendőkben sem harmad, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint.
3: What an incredible declaration.
1: Micsoda elképesztő kinyilvánítás.
3: Now, nobody had heard of Elijah.
1: Senki nem hallott még Illésről.
3: He comes out of no place.
1: Ő sehonnan jött.
3: And you remember what I said in the last session?
1: És emlékeztek arra, amit mondtam az elmúlt tanításban.
3: A barren place, God brings forth a miracle.
1: Isten a meddő helyeken hozza elő a csodáit.
3: And Elijah is a demonstration of an incredible miracle.
1: És Illés egy elképesztő csodának a megnyilvánulása.
3: This man came from no place at all.
1: Ez az ember a sehonnan jött.
3: Nobody knows where he came from.
1: Senki nem tudja, honnan jött.
3: He suddenly appears on the scene.
1: Egyszer csak megjelenik a színen.
3: Anointed by the power of God.
1: És Isten erejének a kerete van rajta.
3: And he's got such authority.
1: És olyan hatalma van.
3: And courage.
1: És olyan bátor.
3: Do you know courage is something that God is looking for in His people?
1: Tudjátok, a bátorság olyan dolog, amit Isten keres az ő népében.
3: Jesus clothed himself with zeal.
1: Jézus felöltözte magát szenvedéllyel.
3: And we are called to clothe ourselves with.
1: És minket is arra hív Isten, hogy szenvedéllyel öltözzünk fel.
3: A part of zeal is courage.
1: A szenvedélynek egy része a bátorság.
3: A person with zeal will be courageous.
1: Az, az ember, aki lelkes, az bátor is.
3: Now, come on. Some of you may not feel very courageous.
1: Lehet, hogy néhányan nem érzitek magatokat túl bátornak.
3: I'm not talking about what you naturally are.
1: De nem arról beszélek, ami természet szerint vagytok.
3: This is a clothing that comes upon you.
1: Ez egy ruha, ami rátok száll.
3: But you know, you always have a decision to make.
1: De tudjátok, mindig kell hoznotok egy döntést.
3: Will I submit to this clothing?
1: Én alávetem magam ennek a ruhának.
3: Will I be bold?
1: Bátor leszek.
3: Will I be courageous?
1: Bátor leszek, merész.
3: Will I speak forth the word of God?
1: Fogom szólni Isten szavát.
3: Will I stand where you tell me to stand?
1: Odaállok, ahova te mondod.
3: Will I enter the place you tell me to enter?
1: Belépek oda, ahova mondod.
3: This place was not a very comfortable place for Elijah to go.
1: Nem volt túl kényelmes ez a hely Illés számára, mint cél.
3: Ahab was a wicked king.
1: Akáb gonosz király volt.
3: He did not honor God.
1: nem tisztelte Istent.
3: But here comes this man.
1: De itt jön ez az ember.
3: And he walks into the court of King Ahab.
1: És besétál Akáb király udvarába.
3: But he has a word on his mouth.
1: De van a szájában egy üzenet.
3: And he says there, look, as the Lord God of Israel lives before whom I stand.
1: És azt mondja, él az Úr az Izrael Istene, aki előtt állok.
3: Now what credentials are they?
1: Micsoda megbízó levél ez, micsoda
3: wow.
1: Hitel.
3: Can you say that?
1: Ti is elmondhatjátok ezt?
3: I come here.
1: Idejövök.
3: The Lord God sent me.
1: Az Úristen küldött engem.
3: I come before because God before whom I stand has sent me.
1: Azért jövök, mert Isten, aki előtt állok, küldött engem.
3: What an incredible credentials.
1: Micsoda óriási ajánló levél.
4: Was für ein unglaubliches Potenzial.
3: Are you with me?
1: Egyetértetek?
3: What an amazing thing.
1: Micsoda megdöbbentő dolog.
3: You know we've got to come to that place.
1: Tudjátok, el kell ideig jutnunk.
3: We stand before our God.
1: Ami Istenünk előtt állunk.
3: Now, I want you to look at a few people who stood in that place.
1: Szeretném, hogyha megnéznénk néhány embert, aki szintén ilyen pozícióban volt.
3: First of all, it's a priestly position.
1: Mindenek előtt ez egy papi helyzet.
3: The priests stood before God.
1: A papok álltak Isten előtt.
3: And served God in that position.
1: És szolgálták őt egy ilyen pozícióból.
3: There are some other people who stood before God.
1: Voltak még mások is, akik Isten előtt álltak.
3: Turn with me to
1: lapozzatok velem
3: in chapter 22.
1: Az Ezékiel 22-höz.
3: And here, verse 30.
1: És itt a
3: 32-30.
1: Ezékiel 22-30.
3: Listen to what the Lord is saying to you.
1: Figyeljetek, mit mond nektek az Úr.
3: So I sought for a man among them.
1: És kerestem közülük valakit.
3: Verse 30. Who would make up a wall?
1: Aki falat falazna.
3: And stand in the gap before me on behalf of the land.
1: És állna a törésen én előmbe az országért.
3: That I should not destroy it, but I found none.
1: Hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam.
3: Do you know, I think that is the saddest scripture in the whole Bible.
1: Tudjátok, azt gondolom, az egész Bibliában ez a legszomorúbb ige.
3: I have wept over that verse of scripture.
1: Sírtam e fölött, az ige vers fölött.
3: Oh God, you found none.
1: Ó Istenem, nem találtál senkit.
3: He was looking for somebody who would stand before him.
1: Isten keresett valakit, aki elé állna.
3: On behalf of the land.
1: Az országért.
3: Come on, you are called through this place.
1: Gyerünk, titeket is Isten erre hívott el.
3: To stand before your God.
1: Hogy az Istenetek előtt álljatok.
3: On behalf of the land.
1: Az országért.
3: Just imagine in your mind.
1: Képzeljétek el az elmétekben.
3: Here's God.
1: Itt van Isten.
3: I'm standing before him.
1: És előtte áll.
3: Now, not many people can stand before God.
1: Nem túl sok ember állhat Isten előtt.
3: We want our faces.
1: Az fedetlen arcon. Vagy elfelejtjük az arcunkat.
3: If you stand before God,
1: ha Isten előtt álltok,
3: you know you are blameless.
1: Akkor tudjátok, hogy fedhetetlenek vagytok.
3: You know you're clean.
1: Tudjátok, hogy tiszták vagytok.
3: You know the hand of God upon you.
1: Ismeritek Isten kezét, ami
3: yes.
1: Rajtatok nyugszik. Igen.
3: Yes.
1: Igen.
3: Stand before God.
1: Álljatok Isten előtt.
3: On behalf of the land.
1: Az országért.
3: I see you sort of standing between God and the enemy.
1: Látom, hogy néhányan ott álltok Isten és az ellenség között.
3: Oh God, save my nation.
1: Ó Istenem, mentsd meg a nemzetemet.
3: Keep the powers of darkness away.
1: Tartsd távol a sötétség erőit.
3: And then you can turn around.
1: Aztán körbefordulsz.
3: And you just speak to those powers of darkness.
1: És szólsz a sötétség erőihez.
3: Because you stand before your God.
1: Mert az Istened előtt állsz.
3: Hallelujah. God is looking for people who can stand in the gap.
1: Isten olyan embereket keres, akik a résre tudnak állni.
3: That day he found none.
1: Azon a napon nem talált senkit.
3: Do you know, if you would volunteer yourself for this position?
1: Tudjátok, hogyha önként vállaljátok ezt a helyzetet?
3: If you would yield to this responsibility?
1: Ha alávetitek magatokat ennek a kötelességnek?
3: The Lord says in this scripture,
1: az Úr azt mondja ebben az igében,
3: I looked for that person so that I would not have to destroy the land.
1: Kerestem egy embert, hogy ne kelljen elpusztítanom az országot.
3: You can save your nation.
1: Megmenthetitek az országotokat, a nemzeteteket.
3: Look with me in Psalm 24.
1: Most nézzétek meg a 24. Zsoltárt.
3: Psalm 24, come there with me quickly.
1: 24. Zsoltár, gyorsan.
3: I know it's warm in here, but wake up. Come on.
1: Tudom, hogy meleg van itt benne, de ébredjetek fel.
3: And we can look at Psalm 24.
1: És kezdjük a 24. Zsoltárt nézni.
3: And in verse 3.
1: Harmadik vers.
3: It says, who can ascend the hill of the Lord?
1: Azt mondja, kicsoda megy fel az Úr hegyére.
3: Who can stand in his holy presence, in that holy place?
1: És kicsoda áll meg az ő szent helyén és jelenlétében.
3: He who has clean hands and a pure heart.
1: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
3: Has not lifted up his soul deceitfully.
1: Aki nem adja lelkét hiába valóságra.
3: Has not lifted up his soul to an idol and sworn deceitfully.
1: Nem emelte fel a lelkét, hogy csaló módon esküdjön a bálványok előtt. Ez az a nemzedék,
3: seek him who seek your face.
1: Amely őt keresi, aki a te arcodat keresi.
3: That psalm tells us.
1: Az a Zsoltár azt mondja őt.
3: That's the quality of those who can stand before God.
1: Azt mondja, hogy ezek a tulajdonságai azoknak, akik Isten előtt állhatnak, az ártatlan kezek és a tiszta szív.
3: Those people.
1: Azok az emberek.
3: Are given the authority to speak to the gates.
1: Hatalmat kapnak ahhoz, hogy szóljanak a kapuknak.
3: Lift up your heads, O ye gates.
1: Hogy ó, ti kapuk, emeljétek fel a fejeteket.
3: Let the King of Glory come in.
1: Hadd jöjjön be a dicsőség királya.
3: But you qualify by having clean hands, úgy, and pure heart.
1: Úgy lesztek erre alkalmasak, hogy tiszta kezetek és szívetek lesz.
3: God's finding you here.
1: Isten megtalált titeket itt.
3: But he's finding you.
1: Ő megtalált titeket,
3: so gyerünk, that you can stand in that place.
1: Hogy ott állhassatok ezen a helyen.
3: And so that the authority of God will come upon you.
1: És Isten tekintélye rátok
3: and
1: száll.
3: So you can speak to the gates.
1: És szólhatok a kapukhoz.
3: And the King of Glory come into your city.
1: És akkor a dicsőség királya bejön a városotokba.
3: Hallelujah! Let it happen!
1: Történjen meg!
3: All right, let's look at the next part.
1: Nézzük meg a következő részt.
3: So, here's this man, Elijah.
1: Tehát itt van ez az ember Illés.
3: Standing before King Ahab, verse 1 of chapter 17 of 1 Kings.
1: Ott áll Akáb előtt, 1 Királyok 17 első vers.
3: He makes a declaration.
1: És egy kinyilvánítást tesz.
3: There's gonna be no rain except at my word.
1: Nem lesz eső, csak az én beszédem szerint.
3: What an incredible thing to say.
1: Micsoda elképesztő szöveg.
3: This man is totally fearless.
1: Ez az ember nem fél egyáltalán.
3: He's a man with a mission.
1: Küldetése van.
3: He's God's man for this time.
1: Isten embere erre
3: and
1: az időre.
3: He's bearing God's word.
1: És Isten szavát hordozza.
3: You know there's a power in the place of prayer.
1: Tudjátok, az ima helyén van erő, egy erő.
3: Where we will speak into that heavenly realm.
1: Amikor szólunk a levegő égbe, a szellemi világba.
3: Actually releases judgments of God.
1: És ettől szó szerint felszabadulnak Isten ítéletei.
3: You see, to have no rain for 3 years or 3.5 years is not a good idea.
1: Tudjátok, nem jó ötlet, hogyha 3.5 évig nincs eső.
3: Nobody's going to be blessed with that.
1: Ez senkinek nem áldás.
3: But God's intention was that they should have rain.
1: De Isten szándéka az volt, hogy legyen eső.
3: His intention was blessing.
1: Isten szándéka az áldás
3: but
1: volt.
3: But sometimes they need a smack in order to have the blessing.
1: De néha először pofonra van szükség, mielőtt az áldás jöhetne.
3: And so he sends his prophet.
1: Tehát Isten elküldi a prófétáját.
3: There should be no rain.
1: Ne legyen eső.
3: Accept my word.
1: Csak az én szavamra.
3: Now he makes himself an enemy to the king.
1: Ezzel Illés a király ellenségévé teszi magát.
3: Come on, are you prepared for these things?
1: Készen vagytok ezekre a dolgokra?
3: This is what the Elijah spirit does.
1: Az Illés szellem ezt teszi.
3: You see, we're not man's servant.
1: Nem emberek szolgái vagyunk.
3: We're God's servant.
1: Hanem Istené.
3: And we've got God's word in our mouth.
1: És Isten szava van a szánkban.
3: And we haven't got a man's agenda.
1: És nem emberi programunk van.
3: No, we see a bigger agenda.
1: Nem, mi magasabb szintű programot látunk.
3: And sometimes we do not understand what he is doing.
1: És néha mi sem értjük, hogy Isten mit cselekszik.
3: But we are obedient.
1: De engedelmesek vagyunk.
3: Because we trust him.
1: Mert bízunk benne.
3: You see, it is God's situation, it's God's city.
1: Tudjátok, Isten városáról van szó, Istené az ügy.
3: It's his nation.
1: Az övé az ország.
3: And so he has the last say.
1: A nemzet, tehát az övé az utolsó
3: There's
1: szó.
3: There's going to be no rain.
1: Nem lesz eső.
3: There's going to be no dew.
1: Nem lesz harmat.
3: He's the man in charge.
1: Isten a főnök.
3: And you can imagine Ahab was not too happy.
1: És elképzelhetitek, hogy Akháb nem volt túl boldog.
3: Then the word of the Lord came to him, saying,
1: Aztán jött az Úr szava hozzá, mondván,
3: Get away from here, Elijah.
1: Menj el innét, Illés.
3: And he tells him to go and hide.
1: Azt mondja neki Isten, hogy bújjon
3: And he takes
1: el.
3: Him to the Jordan.
1: Elviszi őt a Jordánhoz.
3: And it says there you shall drink from the brook that I've commanded the ravens to feed you there.
1: És azt mondja, és a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.
3: Precious ones,
1: el akarom nektek mondani, drágáim.
3: You know, it doesn't matter where you live.
1: Hogy mindegy, hogy hol éltek.
3: You might live in the poorest place on the face of the earth.
1: Élhettek a világ legszegényebb helyén.
3: But if you're doing God's will,
1: De ha Isten akaratát cselekszitek,
3: God will provide for you.
1: Isten gondoskodni fog rólatok.
3: Even if he has to send a raven to feed you.
1: Még akkor is, hogy a hollót kell küldeni a táplálásotokra.
3: Come on! He did it before.
1: Eddig is megtette, újra megteheti.
3: And God is wants to demonstrate his power to provide for you.
1: És Isten be akarja mutatni azt, hogy hatalma van arra, hogy gondoskodjon rólatok.
3: I don't want you to be limited by what you can do.
1: Nem akarom, hogy azt korlátozzon titeket, hogy ti mit tudtok megtenni.
3: Don't be limited by what your finances can do.
1: Ne korlátozzon titeket az, hogy a ti pénzügyeitek mire adnak lehetőséget.
3: Because all the silver and gold is his.
1: Mert minden arany és ezüst az övé.
3: Come on, he can open his purse any day.
1: Gyerünk, ő bármelyik napon kinyithatja a pénztárcáját.
3: And he's not going to send you to do something and then not give you the ability to do it.
1: És nem küld el titeket valamilyen feladattal úgy, hogy közben ne adná meg a képességet arra, hogy megtegyétek. Hogyha elküld, akkor fel is ken.
3: If he sends you,
1: ha elküld,
3: if he gives you a vision,
1: hogyha látást ad,
3: he will provide for you.
1: Akkor gondoskodik is rólatok.
3: Come on, just trust him.
1: Csak bízzatok benne.
3: This is the way he works.
1: Így működik Isten.
3: Come on, he's a good father.
1: Ő egy jó atya.
3: Don't look at how other people function.
1: Ne azt nézzétek, hogy mások hogy csinálják.
3: Come on. Too many people are dependent upon people.
1: Túl sokan függnek emberektől.
3: Come on, we're not dependent upon another man.
1: Mi nem egy másik embertől függünk.
3: I am the servant of God.
1: Én Isten szolgája vagyok.
3: Come on, he's a good man. He pays his bills.
1: Ő egy jó atya, és kifizeti a számláit.
3: Yes.
1: Igen, jó állampolgár.
3: Can you imagine him not paying?
1: El tudjátok képzelni, hogy nem fizet?
3: He pays his bills.
1: Ő kifizeti a számláit.
3: Hallelujah! You know, Alan and myself, we've lived like that all our lives.
1: Tudjátok, Alannal együtt mi egész életünkben így éltünk.
3: Yeah, I don't look poverty-stricken, do I?
1: De nem úgy nézek ki, mint akit a szegénység sújt, ugye?
3: No, he pays his bills.
1: Nem, Isten kifizeti a számláit.
3: And he blesses us as well.
1: És meg is áld minket.
3: Hallelujah. And it's not because I live in America.
1: És ez nem azért van, mert Amerikában élek.
3: When I lived in India for many years.
1: Sok évig éltem Indiában is.
3: Much poorer countries than where you live.
1: Sokkal szegényebb országokban, mint ti.
3: Come on, and even there in India.
1: És még ott Indiában is.
3: He was able to provide for us.
1: Isten tudott gondoskodni
3: rólunk. He knows the way to India.
1: Ő tudja, hogy hol van India.
3: True.
1: Tényleg.
3: Absolutely true.
1: Kétségtelenül.
3: We never lacked.
1: Soha nem volt hiányunk semmiben.
3: But we never made decisions concerning the finances.
1: De soha nem mi hoztuk a pénzügyi döntéseket sem.
3: We didn't say, now can we afford to do this?
1: Nem mondtuk soha, hogy ezt megengedhetjük magunknak.
3: Is this your will, Lord?
1: Hanem azt mondtuk, Uram, ez a te akaratod?
3: If it's your will,
1: ha a te akaratod,
3: your bill.
1: Akkor a tiéd a számla is.
3: Come on, be released.
1: Szabaduljatok fel. Könnyebbüljetek meg. Csak higgyetek benne.
3: Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus.
1: Áldunk Jézus téged.
3: God took his servant Elijah.
1: Isten fogta az ő szolgáját Illést. És táplálta.
3: And he was faithful to him.
1: És hűséges volt hozzá.
3: And he did wonders for him.
1: És csodákat tett érte.
3: And you know the story.
1: Ismeritek a történetet.
3: Eventually that brook dried up.
1: Végül a patak kiszáradt.
3: But then we come to verse 8.
1: De aztán a 8. vershez
3: the
1: jutunk.
3: Word of the Lord came to him again.
1: És lőn az Úrnak beszéde hozzá újra.
3: And he tells him where to go next time.
1: És megmondja Istennek, hogy hova
3: Now,
1: menjen most.
3: So important for you to understand.
1: Annyira fontos, hogy ezt megértsétek.
3: God is always intent on opening your ears and helping you to hear.
1: Isten mindig ki akarja nyitni a fületeket és segíteni akar abban, hogy halljatok.
3: Now, come on. God is truth.
1: Isten az igazság.
3: He is wisdom.
1: Ő a bölcsesség.
3: And we need truth and we need wisdom.
1: És nekünk szükségünk van igazságra és bölcsességre.
3: And there's no other source for it.
1: És ezeknek nincs más forrása.
3: The only source for truth and for wisdom is God himself.
1: Az igazság és a bölcsesség egyetlen forrása maga Isten.
3: Come on, I don't care what kind of education you've got.
1: Nekem mindegy, milyen képzettségetek van.
3: God alone is the source of truth and wisdom.
1: Egyedül Isten az igazság és bölcsesség forrása.
3: And so you need your ear open to receive truth and to receive wisdom.
1: Úgyhogy szükségetek van nyitott fülre ahhoz, hogy befogadhassátok az igazságot és a bölcsességet.
3: Now, if you do nothing else,
1: hogyha semmi más nem tesztek,
3: I want you to ask God, open my ears.
1: Azt szeretném, hogyha megkérnétek Istent, hogy nyissa meg a fületeket.
3: Let me hear truth.
1: Hogy halljátok az igazságot.
3: And let me hear wisdom.
1: És halljátok a bölcsességet.
3: Now that will happen to you.
1: Ez megtörténik veletek.
3: If like a little child.
1: Hogyha kisgyermekhez hasonlóan.
3: You obey what you hear.
1: Engedelmeskedtek annak, amit hallotok.
3: You know God doesn't talk to those who don't do what he says.
1: Tudjátok, Isten nem szól azokhoz, akik nem teszik meg, amit mond.
3: Did you hear me?
1: Hallottátok?
3: If you want to hear what God's talking about, obey him.
1: Hogyha hallani akarjátok, miről beszél Isten, akkor engedelmeskedjetek neki. És akkor ő tovább fog beszélni.
3: Hallelujah. And so Elijah had the experience of his ears being opened.
1: Tehát Illés megtapasztalta, hogy a füle nyitva volt.
3: And this was not the easiest thing to hear.
1: És nem volt, ez nem a legkönnyebb dolog volt, amit meghallhat az ember.
3: Go to this widow woman.
1: Menj el ehhez az özvegyhez. Ő fog téged táplálni.
3: Now she got nothing either.
1: De hát az asszonynak se volt semmie.
3: But this woman recognized the spirit of God.
1: De ez az asszony felismerte Isten szellemét.
3: Elijah said to her, "Don't fear."
1: Illés azt mondta neki, ne félj.
3: You just go and make me a little cake first.
1: Csak menj és nekem süss először egy kis süteményt.
3: Now come on, this is a cheek, isn't it?
1: De gyerünk, hát ez nem nagy pimasság.
3: Come on, the poor woman starving.
1: Ez a szegény asszony haldoklik éhen. Tehát jön ez az ember.
3: Give me it. Give it to me first.
1: És nekem adja először a kenyérből.
3: God was in this situation.
1: Isten benne volt ebben a helyzetben.
3: And you know you might find yourself in such situations.
1: És tudjátok, ti is találhatjátok magatokat ilyen helyzetekben.
3: Where it appears that you're doing something which is so hard.
1: Ahol úgy tűnik, hogy valami nagyon kemény dolgot tesztek.
3: Obey God.
1: Engedelmeskedjetek Istennek.
3: He was releasing this woman.
1: Ő felszabadította ezt az asszonyt.
3: And through her obedience.
1: És az engedelmessége által.
3: She had food enough for her and her family.
1: Volt az asszonynak elég ennivalója önmaga és a fia számára.
3: God does those provisions.
1: Isten gondoskodik ezekről a dolgokról.
3: Now we know the story.
1: Ismerjük a történetet.
3: Eventually in verse 17.
1: Végül is a 17. versben.
3: The very son that she had.
1: Az a fia, aki az asszonynak volt,
3: you remember the story?
1: Meghalt az asszony, fia, emlékeztek a történetre.
3: And then she is so upset.
1: És az asszony nagyon felháborodik ezen.
3: And she cried, and Elijah takes the child in his arms.
1: És akkor Illés a karjába veszi a gyermeket.
3: And then he cries out to God.
1: És Istenhez kiált.
3: And you remember, he stretched himself three times upon the child.
1: Emlékeztetek, hogy háromszor kijújtózkodik a gyermeken. Rá borul a gyermekre.
3: What is he doing?
1: Mit csinál ezzel Illés?
3: He's identifying with the need.
1: Azonosul a szükséggel.
3: You know, you will never meet the need until you identify with the need.
1: Tudjátok, soha nem tölthettek be egy szükséget, amíg nem azonosultok vele.
3: Come on, it's got to touch you.
1: Meg kell, hogy érintsen titeket ez a szükség.
3: We can't just pray antiseptic sort of prayers.
1: Nem imádkozhatunk csak úgy sterilen.
3: Do you understand what I'm saying?
1: Értitek, mit mondok, ugye?
3: You understand?
1: Értitek.
3: You know, you got to get involved with your heart.
1: A szívünknek is bele kell folynia az ügybe.
3: And so he stretched himself on the child.
1: Tehát Illés ráborult a gyermekre.
3: He was broken for this child.
1: Összetört a szíve a gyermek miatt.
3: He stretched himself three times.
1: Háromszor borult rá.
3: Three times.
1: Háromszor.
3: And resurrection came.
1: És jött a feltámadás.
3: Hallelujah! On the third day, the Jesus rose.
1: A harmadik napon támadt fel Jézus.
3: Third time, this man brought this resurrection into this life.
1: Harmadszorra tudott feltámadást hozni ez az ember a gyermekbe.
3: This Elijah anointing.
1: Ez az illéskenet.
3: Has resurrection power within it.
1: Feltámadási erőt tartalmaz.
3: You will go into the most dead situations.
1: El fogtok menni a leghalottabb helyekre.
3: If you will identify.
1: Hogyha azonosultok.
3: Like God caused my heart to identify with my city.
1: Ahogy Isten az én szívemet is azonosította a városommal.
3: And so I stretched myself on my city.
1: Tehát ráborultam a városomra.
3: Identifying.
1: És azonosultam vele.
3: My city.
1: Az én városom.
3: The problems of my city are my responsibility.
1: A városom problémái az én felelősségem.
3: So we can bring resurrection.
1: Úgyhogy hozhatjuk így a feltámadást.
3: And until you identify in that way, you'll never win your city.
1: Amíg így nem azonosultok, addig soha nem nyerhetitek meg a városotokat.
3: I'm going to ask you a question.
1: Egy kérdést akarok feltenni nektek. Szeretitek a városotokat?
3: Do you love your city?
1: Szeretitek?
3: It's very important if you can't say yes.
1: Nagyon fontos.
3: You need to break before God until you love your city.
1: Mert hogyha nem tudjátok szeretni a városotokat, akkor össze kell törnetek Isten előtt, addig, amíg nem tudjátok szeretni, és nem tudjátok ezt mondani. Nem fogjátok látni a feltámadási erőt a városban, amíg nem szeretitek a várost. Szeretitek a nemzeteteket? Vagy arra vártok, hogy bevándorolhassatok Amerikába?
3: Come on! Plenty people are.
1: Nagyon sok ember teszi ezt.
3: You know what I'm talking about.
1: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
3: Do you love your city?
1: Szeretitek a városotokat?
3: Do you love your nation?
1: Szeretitek a nemzeteteket?
3: Come on, until you do, you will not see resurrection power.
1: Amíg nem szeretitek, addig nem látjátok meg a feltámadási erőt.
3: Hallelujah. This woman was an amazing lady.
1: Ez az asszony elképesztő volt.
3: She had faith too.
1: Neki is volt hite.
3: Now I want to tell you something. You see, the contest in which Elijah was involved.
1: Szeretnék mondani nektek valamit. Az az összecsapás, amiben Illés részt vett.
3: His contest was against the spirit of Baal.
1: Ő a Baal szellem ellen harcolt.
3: That's a big spirit.
1: Ez egy nagy szellem volt.
3: Okay, we've got our contest against many different big spirits.
1: Nekünk is megvan a magunk harca sok erős szellem ellen.
3: It doesn't really matter what name we put on that spirit.
1: Nem igazán számít, hogy milyen nevet adunk ennek a szellemnek.
3: There are certain common factors with every spirit power.
1: De minden szellemi erőben voltak közös vonások.
3: Every stronghold and power.
1: Minden erősség és erő.
3: Wishes to steal that next generation.
1: A következő nemzedéket akarja ellopni.
3: Everyone is after that next generation.
1: Mindegyik a következő nemzedéket akarja.
3: The spirit of Baal was after the next generation.
1: A Baal szelleme is a következő nemzedéket akarta.
3: You see, Elijah's prayers for this mother's son.
1: Tudjátok, Illés imája ennek az asszonynak a fiáért.
3: They reached beyond Judah.
1: Túl nyúlt Júdán.
3: Beyond Israel.
1: Túl nyúlt Izraelem.
3: Right into the domain of Baal.
1: Az imák behatoltak Baal birodalmába.
3: Because it was Baal that had come against that child.
1: Mert Baal jött ez ellen a gyermek ellen.
3: He wanted that next generation.
1: Akarta a következő nemzedéket.
3: And he wanted to take it right from under the nose of Elijah.
1: És Illés orra elől akarja megkaparintani.
3: He was saying, Elijah, you cannot succeed here.
1: Azt mondta, Illés, neked ez nem sikerülhet itt.
3: And so Elijah comes face to face with Baal.
1: Tehát Illés szemtől szemben találkozik Baallal.
3: It wasn't just a heartbroken woman for a dead son.
1: Nem csak egy összetört szívű asszony volt a halott fia miatt itt.
3: It was the venom, the hatred of Baal coming against Elijah and against that woman.
1: Hanem Baalnak a gyűlölete és mérge támadt az asszony és Illés ellen.
3: And I want to say to you, precious people.
1: És azt akarom mondani nektek, ti drágák.
3: Just look at our nations.
1: Nézzétek meg a nemzeteinket.
3: Look at that next generation.
1: A következő nemzedéket.
3: Oh, it breaks my heart when I look at the younger generation.
1: Összetöri a szívemet, amikor a fiatal nemzedékre nézek.
3: The strongholds of the powers of darkness have come after that generation.
1: A sötétség erőinek az erődítményei támadtak az új nemzedékre.
3: This child represents that next generation.
1: Ez a gyermek a következő nemzedék jelképe.
3: Now, look at that widow woman.
1: Nézzétek ezt az özvegyet.
3: She's like a picture of the church.
1: Olyan, mint az egyház képmása lenne.
3: She is so out of touch with the one who is life.
1: Annyira elveszítette a kapcsolatát azzal, aki az élet.
3: Look at the church.
1: Nézzétek meg az egyházat.
3: It goes through its sort of ceremonies.
1: Az egyház végig megy az szertartásain, de nem érinti meg az életet.
3: It doesn't come to the one who can bring life.
1: Nem jut el ahhoz, aki az életet hozza.
3: The church is not able to keep this next generation.
1: És az egyház képtelen megtartani a következő nemzedéket.
3: The church has become like those five foolish virgins.
1: Olyan lett az egyház, mint az öt bolond szűz.
3: It's got no oil.
1: Nincs olaja.
3: This is the state.
1: Ez az állapota.
3: And so the church, like that widow woman,
1: tehát az egyház olyan, mint az özvegy asszony.
3: Is so vulnerable.
1: Annyira sebezhető.
3: And the next generation is being stolen.
1: És ellopják tőle a következő nemzedéket.
3: Only the Elijah anointing.
1: Csak az Illés kenet.
3: Is going to be able to stand against that spirit.
1: Képes ellenállni ennek a szellemnek.
3: Come on. You got to know this.
1: Gyerünk.
3: Picture of the church.
1: Olyan, mint az egyház képmása lenne.
3: She is so out of touch with the one who is life.
1: Annyira elveszítette a kapcsolatát azzal, aki az élet.
3: Look at the church.
1: Nézzétek meg az egyházat.
3: It goes through its sort of ceremonies.
1: Az egyház végig megy az szertartásain. De nem érinti meg az életet.
3: It doesn't come to the one who can bring life.
1: Nem jut el ahhoz, aki az életet hozza.
3: The church is not able to keep this next generation.
1: És az egyház képtelen megtartani a következő nemzedéket.
3: The church has become like those five foolish virgins.
1: Olyan lett az egyház, mint az öt bolond szűz.
3: It's got no oil.
1: Nincs olaja.
3: This is the state.
1: Ez az állapota.
3: And so the church, like that widow woman,
1: tehát az egyház olyan, mint az özvegy asszony,
3: is so vulnerable,
1: annyira sebezhető,
3: and the next generation is being stolen,
1: és ellopják tőle a következő nemzedéket.
3: Only the Elijah anointing,
1: csak az Illés kenet,
3: is going to be able to stand against that spirit,
1: képes ellenállni ennek a szellemnek.
3: Come on, you got to know this.

0: to keep this next generation.
1: És az egyház képtelen megtartani a következő nemzedéket.
0: The church has become like those five foolish virgins.
1: Olyan lett az egyház, mint az öt bolond szűz.
0: It's got no oil.
1: Nincs olaja.
0: This is the state.
1: Ez az állapota.
0: And so the church, like that widow woman.
1: Tehát az egyház olyan, mint az özvegy asszony.
0: Is so vulnerable.
1: Annyira sebezhető.
0: And the next generation is being stolen.
1: És ellopják tőle a következő nemzedéket.
0: Only the Elijah anointing.
1: Csak az Illés kenet.
0: Is going to be able to stand against that spirit.
1: Képes ellenállni ennek a szellemnek.
0: Come on. You got to know this.
1: Gyerünk, észre fogjátok ezt venni.
0: We have a responsibility for that next generation.
1: Felelősek vagytok a következő nemzedékért.
0: We got to see what's happening.
1: Látni fogjátok, mi történik.
0: We need to wake up.
1: Fel kell ébrednetek.
0: Don't be satisfied, it's just me. I'm saved in my household.
1: Ne csak legyetek elégedettek, hogy a ti és a családotok menekül meg.
0: We need to invest our prayers in that generation.
1: Hanem az imáinkat be kell fektetnünk ebbe a nemzedékbe.
0: We need to seek the Lord for wisdom how to reach that generation.
1: Bölcsességet kell kérnetek az Úrtól, hogy hogyan érjétek el ezt a nemzedéket.
0: Come against that spirit of Baal or whatever spirit is controlling that next generation.
1: Menjetek ellen a Baal szellemének, vagy bármilyen szellemnek, amelyik a következő nemzedéket uralja éppen.
0: But you come with the knowledge of the authority of God resting upon you as the Elijah spirit. You come against that thing.
1: De úgy jöjjetek, hogy tudjátok, hogy Istennek a keret rajtotok nyugszik, és az Illés kerettel mentek ellene ennek a szellemnek.
0: Child would have stayed dead and buried except Elijah came.
1: Ez a gyermek halott maradt volna, és eltemették volna, ha nem jött volna Illés.
0: And I want to tell you the same is true of the next generation.
1: És el akarom mondani nektek, hogy ugyanez igaz a következő nemzedékre is.
0: They will die in their sins except the anointing of the Elijah arises.
1: Ez a nemzedék meg fog halni a bűneiben, hogyha az Illés kenet nem támad fel.
0: The enemy preys upon the barren who do not bear.
1: Az ellenség
0: does no good for the widow. Just translate.
1: Az ellenség az özvegyeket támadja, akik nem szülnek, és nem tesz semmi jót az özvegyekkel.
0: The church, listen to this. I'm just going to read you some thoughts.
1: Figyeljetek, néhány gondolatot.
0: This is from Lamentations chapter 1 verses 1 to 3.
1: Akarok felolvasni nektek néhány gondolatot. A Jeremiás síralmai egyből, de most a gondolataimat olvasom, nem az igét olvasom nektek konkrétan. Olyan az egyház, mint egy özvegy.
0: She's lonely.
1: Magányos.
0: She was great. She's become a slave.
1: Megerőszakolták. Rabszolga lett, keserűen sír, és senki nem vigasztalja meg. A barátai elárulták,
0: they've become her enemies.
1: És az ellenségeivé váltak.
0: She is in dire straits with persecutors.
1: Teljesen nyomrust állapotban van az üldözői miatt.
0: That's a picture of the backslidden church.
1: Ez a visszaesett.
0: Left her husband.
1: Ez a visszaesett egyház képe, aki elhagyta a férjét.
0: Come on, hear me.
1: Halljátok meg,
0: the
1: amit mondok.
0: Is the bride of Christ.
1: Az egyház Krisztus mennyasszonya.
0: If we leave our husband,
1: hogyha elhagyjuk a férjünket,
0: to create our own kind of church,
1: hogy létrehozzuk a magunk fajta egyházát,
0: we can be just like the widow.
1: Akkor lehetünk olyanok, mint ez az özvegy.
0: No provision.
1: Nincs gondoskodás.
0: No power.
1: Nincs erő.
0: No authority.
1: Nincs hatalom.
0: Just there to be the plaything of the enemy.
1: Csak az ellenség játékszere.
0: Come on, people.
1: Gyerünk, emberek.
0: You cling to the heavenly husband.
1: Ragaszkodjatok a mennyei férjhez.
0: And know the authority that comes from that relationship.
1: És ismerjétek a hatalmat, ami ebből a kapcsolatból származik.
0: Hallelujah. This man Elijah.
1: Ez az Illés.
0: He heard.
1: Hallotta.
0: There came a point. You know the story.
1: Eljött a pillanat, ismeritek a történetet.
0: He came to the point of contest.
1: Eljött az összecsapás pillanata.
0: You see, I want to tell you there's no alternative to conquest, contest against the powers of darkness.
1: Tudjátok, el akarom mondani nektek, hogy nincs más lehetőség, mint hogy összecsapjunk a sötétség erőivel.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok?
0: You see, the very fact of having that anointing upon you.
1: Tudjátok, az a tény önmagában, hogy rajtatok van ez a kenet.

0: Declares war on the enemy.
1: Ez hadat üzen az ellenségnek.
0: And so you come to a point of contest.
1: Tehát eljuttok az összecsapás pillanatáig.
0: No victory without a contest.
1: De harc nélkül is győzelem.
0: Come on, don't pray for victories without war.
1: Ne imádkozzatok győzelemért harc nélkül, háború nélkül.
0: Come on, you have the war, then you have the victory.
1: Mert hogyha háború van, akkor lehet győzelmet aratni.
0: Come on, don't back off when there's trouble and warfare.
1: Ne hátráljatok meg, amikor jön a harc.
0: Elijah came to the place of contest.
1: Illés is eljutott az összecsapásig.
0: Elijah was always in charge of the situation.
1: Mindig Illés volt a helyzet ura.
0: And come on, you as an ambassador of the King of Kings.
1: És ti is, mint a királyok királyának a nagykövetei.
0: You are in charge of the situation.
1: Ti vagytok a helyzet urai.
0: Chapter 18.
1: 18. rész.
0: Elijah goes back to Ahab.
1: Illés visszamegy Akhábhoz.
0: And he says, I will send rain now upon the earth.
1: És azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy most már esőt küldök a földre.
0: 3 years have passed.
1: 3 év telt el.
0: 3 years have passed.
1: 3 év.
0: Did you hear that?
1: Hallottátok ezt?
0: Time was coming.
1: Jött a feltámadás ideje.
0: And so he presents himself to Ahab.
1: Tehát Illés megmutatta magát Akhábnak.
0: Now it's one thing to say, yes, it's going to rain.
1: Egy dolog azt mondani, hogy esni fog az eső.
0: But first of all, he's got to have the contest with the prophets of Baal.
1: De mindenek előtt Illésnek meg kell küzdenie Baal profétáival.
0: And God is training your fingers for war.
1: És Isten tanítja ujjaitokat a harcra.
0: And you will have your contest.
1: És nektek is meg lesz a magatok csatája.
0: And God will fulfill every word.
1: És Isten minden szavát meg fogja valósítani.
0: The prophet said it's going to rain.
1: A proféta azt mondta, esni fog az eső.
0: And it was God's will that it should rain.
1: És Isten akarata volt, hogy essen.
0: But first of all, he wants some who will be warriors, those who will stand at the gap.
1: De mindenek előtt Isten harcosokat akar, akik odaállnak a résre. Azokat keresi, akik hajlandók a csatát végigcsinálni.
0: And you know the story.
1: Ismeritek a történetet?
0: And then what happened?
1: És mi történt aztán?
0: It tells us there how Elijah built the altar.
1: Elolvashatjuk, hogyan épített Illés oltárt.
0: It tells you how Elijah took charge of the whole situation.
1: Hogyan vette át az egész helyzet fölött az uralmat Illés.
0: Even Ahab had to obey Elijah.
1: Még Akhábnak is engedelmeskednie kellett Illésnek.
0: And Elijah says to Ahab.
1: És Illés azt mondta Akhábnak.
0: Go and gather the people to me.
1: Menj és gyűjtsd össze a népet hozzám.
0: Ahab says yes sir.
1: Akhab azt mondta, igen uram.
0: Ahab obeys Elijah.
1: Akhab engedelmeskedett Illésnek. Elképesztő.
0: I want to tell you, come on, when the anointing of God is upon you, you have got authority over all other authorities.
1: El kell mondanom nektek, hogyha Isten keret rajtatok van, akkor Isten tekintélyével viselkedtek minden más tekintély fölött.
0: And they gather the prophets of Baal.
1: És összegyűjtötték Baal profétáit.
0: And then eventually,
1: és végül,
0: Elijah says to the people,
1: Illés azt mondja a népnek,
0: come near to me.
1: Gyertek közel hozzám.
0: They repaired the altar of God.
1: És megjavította az Úrnak az oltárát.
0: And they built it again.
1: Újra megépítette.
0: And verse 36 says,
1: a 36. vers azt mondja,
0: it was the time for the offering of the evening sacrifice.
1: Eljött az esteli áldozás ideje.
0: We are getting near the time for the offering of the evening sacrifice.
1: Közeledik az esteli áldozás ideje nekünk is.
0: Come on, time is going.
1: Telik az idő.
0: It's nearly the 11th hour.
1: Már majdnem a 11. óra van.
0: Time for the evening sacrifice.
1: Itt az esteli áldozás ideje.
0: Are you with me?
1: Egyetértetek?
0: Do you understand what I'm saying?
1: Értitek, mit mondok?
0: Yes. God is taking us to that place.
1: Igen, Isten elvisz minket odáig.
0: At that point of time, you see, God always knows the time.
1: És ezen a ponton el kell mondanunk, hogy Isten mindig tudja az időt.
0: And at that time,
1: és akkor,
0: listen to what the prophet says.
1: Figyeljetek arra, mit mond a proféta.
0: Elijah the prophet came near, verse 36.
1: Illés proféta közel jött, oda lépett, 36. vers.
0: Lord God of Abraham, Isaac and Israel.
1: És azt mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene.
0: Let it be known this day.
1: Hadd ismerjék meg a mai napon.
0: That you are the God in Israel.
1: Hogy te vagy az Isten az Izraelben.
0: And that your servant And that I am your servant.
1: És hogy én a te szolgád vagyok.
0: And I've done all these things at your word.
1: És hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.
0: He calls upon a covenant God.
1: A szövetségi Istenhez kiált.
0: Oh, you covenant-keeping God.
1: Ó, te Isten, aki megtartod a szövetséget.
0: Our God is a covenant-keeping God.
1: Ami Istenünk, szövetséget megtartó
0: Isten. He's going to do His word.
1: Ő megteszi az igéjét.
0: He's going to pour water upon him who is thirsty.
1: Vizet önt a szomjazóra.
0: And floods on the dry ground.
1: És áradatokat a száraz földre.
0: Come on, He's a covenant God.
1: Ő a szövetség Istene.
0: He will do His word.
1: Ő megteszi az ő igéjét.
0: Take His word, believe it and claim it.
1: Fogjátok az ő igéjét, higgyétek God el és igényeljétek a magatok számára. Isten vizet áraszt ránk.
0: And he says, "Hear me, O Lord."
1: És azt mondja, hallj meg engem, Uram.
0: That the people may know that you are the Lord God.
1: Hogy az emberek megtudják, hogy te vagy az Úr, az Isten.
0: And it says in the next verse, and fire fell from heaven.
1: Azt mondja a következő vers, hogy alászállt az Úr tüze a mennyből.
0: And you know the story, they killed all the prophets of Baal.
1: Ismeritek a történetet, Baal minden profétáját megölték.
0: But just notice this.
1: De csak ezt vegyétek észre.
0: Before the rain came.
1: Mielőtt jött az eső.
0: The fire fell.
1: Leszállt a tűz először.
0: And you know, that's not comfortable.
1: És tudjátok, ez nem kényelmes.
0: There's going to be fire falling.
1: Le fog szállni a tűz.
0: Purifying fire.
1: A megtisztító tűz.
0: Cleansing us.
1: Megtisztít minket.
0: And destroying the enemies of God.
1: És elpusztítja Isten ellenségeit.
0: Fire will fall.
1: Leszáll a tűz.
0: And then the rain will come.
1: És aztán jön az eső.
0: And God is looking today.
1: És Isten ma.
0: For a generation of those who will wear the mantle of Elijah.
1: Azoknak a nemzedékét keresi, akik Illés palástját hordozzák.
0: And will deal with these strongholds and powers.
1: És elbánnak ezekkel az erősségekkel és erőkkel.
0: So that cities can be taken.
1: Hogy városokat el lehessen foglalni. És nemzeteket megváltoztatni lehessen.
0: And God had the glory.
1: És Isten kapja a dicsőséget.
0: Just stand up in His presence.
1: Álljatok fel az ő jelenlétében.
0: Hallelujah, Lord.
1: Halleluja, Uram.
0: Thank you, Jesus.
1: Köszönjük, Jézus.
0: Come on, praise Him and thank Him.
1: Dicsérjétek őt és adjátok
0: Come
1: hálát
0: on,
1: neki.
0: Tell Him that you're going to be one of those people.
1: Mondjátok meg neki, hogy ti lesztek azok egyike.
0: Lord, I want the zeal of God upon me.
1: Uram, azt akarom, hogy Isten szenvedélye legyen rajtam.
0: Oh, Lord.
1: Ó, Uram.
0: Let the boldness of Your Spirit rest upon me.
1: A te szellemed bátorsága nyugodjon rajtam.
0: Oh God, cause faith to spring in my heart.
1: Ó, Istenem, add, hogy hit gerjedjen a szívemben.
0: Give me faith for my finances, Lord.
1: Adj nekem hitet a pénzügyeimben, Uram.
0: Give me faith, Lord God, that I can establish Your work.
1: Adj nekem, Uram, hogy a te munkádat létre tudjam hozni.
0: Give me faith, Father, to come against the powers of darkness.
1: Adj nekem hitet, hogy ellene mehessek a sötétség erőinek.
0: Let the anointing of the Lord rest upon me.
1: Az Úr kerete nyugodjon rajtam.
0: Oh God, give me faith for that next generation, Lord.
1: Ó, Istenem, adj nekem hitet a következő nemzedék számára.
0: Oh God, let me stand in the gap for that generation.
1: Uram, hadd álljak a résre azért a nemzedékkel.
0: Oh God, let resurrection power be upon my life.
1: Ó, Isten, legyen az életemben a feltámadás ereje.
0: Oh God, I call forth life in that next generation.
1: Ó, Istenem, én életet hívok elő a következő
0: oh,
1: nemzedékben.
0: God, show us mercy in our nation.
1: Ó, Uram, mutass nekünk kegyelmet a mi nemzetünkben. Jöjj a te szellemeddel, Uram.
0: Oh my God.
1: Ó, Istenem.
0: Show your arm.
1: Mutass,
0: be mighty Lord.
1: Mutass meg a te, hogy a te karod hatalmas, légy hatalmas, Uram.
0: Come on, open your mouth, you call upon the Lord.
1: Nyissátok
0: call
1: és szátokat, és kiáltsatok az Úrhoz.
0: Call upon the Lord.
1: Kiáltsatok az Úrhoz.
0: Ask Him to come into your nation.
1: Kérjétek, hogy jöjjön el a nemzetetekbe.
0: Call upon His name.
1: Kiáltsatok az ő nevéhez.
0: Father God, we bless your name.
1: Atyánk, áldjuk a nevedet.
2: Elhangzott Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat második része, melyben Aileen Vincent tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Lapozzatok a Bibliában az Efézusi levélhez.
3: And turn to page 24 of your notes.
2: A jegyzetben pedig a 24. oldalra.
3: Now we've got a lot of ground to cover.
2: Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk.
3: And so we're gonna rush through some things.
2: Úgyhogy néhány dolgon csak úgy végig fogunk rohanni.
3: I want to make sure we end in the right place.
2: És biztos akarok lenni abban, hogy megfelelő ponton hagyjuk abba.
3: So we saw yesterday how we have a new genealogy. We're in Christ.
2: Láttuk tegnap, hogy új családfánk lett, Krisztusban vagyunk már.
3: You torn up your Adamic passport.
2: Eltéptétek az ádámi útleveleteket?
3: Yeah. Now you're a citizen of heaven.
2: Most már a menny állampolgárai vagytok.
3: And you are a son of God.
2: És Isten fiai, így van?
3: Male or female?
2: Akármilyen neműek vagytok.
3: It tells us in Galatians chapter 3 verse 26.
2: A Galata 3:26 azt mondja.
3: It says you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
2: Hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hit által.
3: It tells us in Hebrews chapter 2 verse 11.
0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Lapozzatok a Bibliában az Efézusi levélhez.
3: And turn to page 24 of your notes.
2: A jegyzetben pedig a 24. oldalra.
3: Now we've got a lot of ground to cover.
2: Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk.
3: And so we're gonna rush through some things.
2: Úgyhogy néhány dolgon csak úgy végig fogunk rohanni.
3: I want to make sure we end in the right place.
2: És biztos akarok lenni abban, hogy megfelelő ponton hagyjuk abba.
3: So we saw yesterday how we have a new genealogy. We're in Christ.
2: Láttuk tegnap, hogy új családfánk lett, Krisztusban vagyunk már.
3: You torn up your Adamic passport.
2: Eltéptétek az ádámi útleveleteket?
3: Yeah. Now you're a citizen of heaven.
2: Most már a menny állampolgárai vagytok.
3: And you are a son of God.
2: És Isten fiai, így van?
3: Male or female?
2: Akármilyen neműek vagytok.
3: It tells us in Galatians chapter 3 verse 26.
2: A Galata 3:26 azt mondja.
3: It says you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
2: Hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hit által.
3: It tells us in Hebrews chapter

0: Abba.
1: So we saw yesterday how we have a new genealogy. We're in Christ.
0: Láttuk tegnap, hogy új családfánk lett, Krisztusban vagyunk már.
1: You torn up your Adamic passport.
0: Eltéptétek az ádámi útleveleteket?
1: Yeah. Now you're a citizen of heaven.
0: Most már a menny állampolgárai vagytok.
1: And you are a son of God.
0: És Isten fiai, így van?
1: Male or female?
0: Akármilyen neműek vagytok.
1: It tells us in Galatians chapter 3 verse 26.
0: A Galata 3:26 azt mondja.
1: It says you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
0: Hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hit által.
1: It tells us in Hebrews chapter 2 verse 11.
0: A Zsidó 2:11 azt mondja.
1: He that sanctifies. And those that are sanctified are literally, it says, they're all from the same womb.
0: Hogy a megszentelő és a megszenteltek szó szerint azt mondja a Biblia, ugyanabból a méhből származnak.
1: Amen. All from the same womb. Therefore, he is not ashamed to call you brethren.
0: Ezért nem szégyelt titeket az atya fiainak nevezni, mert ugyanabból a méhből jöttetek, újjászülettetek.
1: You have a total new life, a new genealogy.
0: Egészen új életetek, családfátok van, nemzetség táblázatotok. Tehát mi nem játékokat játszunk, hogy elképzelünk dolgokat, hanem ezek valóságok.
1: Amen. You're as much God's son by grace as Jesus is God's son by nature.
0: Ti kegyelem által ugyanannyira Isten fiai vagytok, mint amennyire Jézus az természete szerint.
1: Amen. Because we're from the same womb.
0: Mert ugyanabból a méhből származunk.
1: Now, John the Baptist was not born from above, therefore he was not in this life part of that.
0: Keresztelő János nem született felülről, tehát ebben az életben ő nem részesedett ebben.
1: But for us it's totally different.
0: De számunkra egész más a helyzet.
1: Amen. And so that's something that we've got to absolutely get hold of.
0: Ezt az igazságot egészen meg kell ragadnunk.
1: And only then can we really begin to behave and live as we really are.
0: És csak azután kezdhetünk úgy viselkedni és élni, aszerint, akik valóban vagyunk.
1: God did, as an afterthought, we're told so many times that before the world was, he already planned this.
0: Istennek ez nem egy későbbi ötlete volt, számos helyen mondja a Biblia, hogy mielőtt megteremtette a világot, már eltervezte ezt felőlünk.
1: So nobody sitting here is an accident.
0: Tehát senki, aki itt ül, nem véletlenül van.
1: It may be that your father or mother did not intend you to come, but
0: lehet, hogy a szüleid nem tervezték, hogy megszülessél, de Isten megtervezett téged.
1: Read Psalm 139. It's there right through the whole of Scripture.
0: Az egész Bibliából ez kiderül, például a 139. Zsoltárból.
1: God rewrote the days of your life before there was one of them.
0: Hogy Isten már előre megírta az életetek minden napját, mielőtt egy is meglett volna közülük.
1: It says that he God himself wove you together in your mother's womb.
0: Azt olvasok, hogy Isten maga állított titeket össze az anyátok méhében.
1: You are a unique creation which God personally supervised.
0: Egyedülálló teremtmények vagytok, és Isten a teremtésetekre egyedülálló módon felügyelt, speciális módon. Nem elképesztő, mindent elhelyezett belétek, ami szükséges ahhoz, hogy az ő célját megvalósítsátok. Nem tett belétek semmi szükségtelent. Úgyhogy tökéletesen olyan alkotott titeket, hogy az ő életetekre vonatkozó tervét meg tudjátok valósítani. A siker titka az, hogy felfedezitek, kik vagytok.
1: And not trying to be anybody else, but to be joyfully content to be yourself.
0: És nem próbáltok valaki mások lenni, hanem örömmel és elégedettel vagytok azok, akik vagytok.
1: And you are perfectly equipped to do what God has created you to do.
0: Isten tökéletesen felszerelt titeket ahhoz, hogy megtegyétek mindazt, amit ő eltervezett a számotokra. Nem csak személyesen teremtett meg titeket, hanem személyesen eltervezett mindent az életetekre vonatkozóan, mielőtt megteremtett volna titeket.
1: Now, total success is to discover who you are.
0: A teljes siker az, amikor felfedezitek, kik vagytok.
1: Discover what you are supposed to be doing.
0: Felfedezitek, mit kell tennetek.
1: And do that with all your heart.
0: És azt megteszitek teljes szívetekkel.
1: And let everybody else be who they're supposed to be.
0: És engedtek mindenki más is annak lenni, akinek lennie kell.
1: Stop trying to change them into what God

0: doesn't want them to be.
1: És nem próbáljátok megváltoztatni az embereket olyanná, amivé Isten nem akarja őket tenni.
0: And let them fulfill the purpose for which God has for their life.
1: És engeditek, hogy ők is beteljesítsék Isten tervét az életükre vonatkozólag.
0: Now this is particularly important in marriage.
1: Ez különösen fontos a házasságban.
0: That you realize that you're married to someone usually opposite to you. That's part of God's plan.
1: Hogy felismerjétek, hogy a házastársatok általában pont az ellentétetek, ez része Isten tervének.
0: Because the oppositeness of your partner completes what you lack.
1: Mert az, hogy a társad pont veled ellentétes, az azt jelenti, hogy kiegészíti azt, ami belőled hiányzik.
0: And that's true of marriage.
1: Ez igaz a házasságban.
0: But it's also true in all the relationships of the body of Christ.
1: De igaz minden más kapcsolatra is Krisztus testében.
0: Now let's go on into Ephesians chapter 2.
1: Akkor az Efézus 2-be menjünk.
0: And then you'll find that having made us utterly one with God through the new birth.
1: És fel fogjátok fedezni, hogy azáltal, hogy Isten teljesen egyített minket önmagával az újjászületés által.
0: The same cross makes us perfectly one with those with whom we have to live and work.
1: Emiatt tökéletesen egyek vagyunk azokkal is, akikkel együtt kell élnünk és dolgoznunk.
0: And Paul takes particularly the example of how irreconcilable the Jew and the Gentile were in their naturalness.
1: Pál különösen azt a példát hozza fel erre, hogy a pogányok és a zsidók teljesen megbékíthetetlenek voltak egymással a természetes...
0: Now, there was a complete separation of fellowship and relationship between Jew and Gentile.
1: Mi voltuk szerint, a zsidók és pogányok között semmilyen közösség, semmilyen kapcsolat nem volt.
0: They couldn't even eat together because of the rules and regulations of the way the Jews lived.
1: Nem is élhettek együtt a zsidók életét szabályozó előírások miatt.
0: They didn't like each other.
1: Nem kedvelték egymást.
0: But then the cross came.
1: De aztán jött a kereszt.
0: Killed both of them in their naturalness as Jews or Gentiles.
1: Mind a két társaságnak, a zsidóknak és a pogányoknak is megölte a természetes mi voltát.
0: One perfect new man in Christ.
1: És egy tökéletes új emberé tette őket Krisztusban.
0: Now, in Europe, in the Balkan countries, we have many different nationalities and we've got many different national traits.
1: Európában, a Balkán országokban nagyon sok különböző nemzet van, nagyon sok különböző nemzeti vonással.
0: And we have a painful history, many of us, in our relationships as nations.
1: És sokunknak nagyon fájdalmas a történelmünk nemzeti mi voltunkban.
0: But in the cross, all that is put to death, and we come into total unity in Christ.
1: De a keresztben mindez meghal, és tökéletes egységbe jutunk egymással Krisztusban.
0: And it talks. Let's just read these verses.
1: Olvassuk el ezeket a verseket.
0: It says in verse 13.
1: Azt mondja a 13. versben.
0: You were far off, have been brought near by the blood of Christ.
1: Most pedig a Krisztus Jézusban tikik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által, 14. vers.
0: Our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation.
1: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
0: And abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace.
1: Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ám a kettőt egy új emberi teremtse ő magában békességet szerezvén.
0: That he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity.
1: És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által megölvén ezen az ellenségeskedést.
0: Peace to you who were far off and to those who were near.
1: És eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak.
0: For through him we both have access by one spirit to the Father.
1: Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához.
0: Therefore you are no longer strangers and foreigners.
1: Azért én már nem vagytok jövevények és zsellérek,
0: but fellow citizens with the saints and members of the household of God.
1: Hanem polgártársai a szenteknek és Isten családjának a tagjai.
0: On the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
1: Kik felépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
0: The whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord.
1: Akiben az egész épület szép renddel rakottatva nevekedik szent templommá az Úrban.
0: In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit.
1: Akiben ti is együtt építettek Isten hajlékával a szellem által.
0: So let me just say a word about peace, because I'm not sure how many of you are familiar.
1: Hadd mondjak egy valamit a békességről, mert nem vagyok biztos abban, hogy mindannyian ismeritek ezt az értelmezést.
0: We've got to comprehend this great theme of Bible peace.
1: Fel kell fognunk a Biblia szerinti békességnek a nagyszerű témáját.
0: Jesus said in Matthew chapter 5 verse 9.
1: Jézus azt mondta Máté 5:9-ben.
0: He said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the mature, grown-up sons of God."
1: Áldottak a békesség teremtők, mert ők Isten felnőtt érett fiainak hivatatnak.
0: Now, as a immature babe in Christ, you can be a troublemaker.
1: Ha az ember Krisztusban éretlen csecsemő, akkor lehet bajkeverő is.
0: But if you want to come to maturity,
1: de hogyha érettségre akartok jutni,
0: if you want to be a grown-up son of God,
1: ha Isten felnőtt fiai akartok lenni,
0: then you have to become a peacemaker.
1: Akkor békesség teremtővé kell válnotok.
0: Hello? I want your attention, please.
1: Kérlek, figyeljetek ide.
0: Got that?
1: Értitek?
0: Now let's understand, peacemaking is not an atmosphere of tranquility.
1: Értsük meg, hogy a békességteremtés az nem egy nyugodt légkör.
0: It's not even just the end of a war.
1: Még csak nem is a háború vége csupán.
0: Like in certain parts of Europe, we have now peace, but there's still enmity either side of the line of peace.
1: Mint most Európa különböző részein ugyan van a háború hiánya, de ugyanakkor mindkét fél között feszül az ellenségesség.
0: The fact that the shooting has stopped doesn't mean that peace has really come.
1: Az a tény, hogy abbahagyták a lövöldözést, még nem jelenti azt, hogy eljött a valódi békesség.
0: Now here's a definition of Bible peace.
1: Íme a bibliai békesség meghatározása.
0: The Greek word is the word irene.
1: Az irene, a görög szó erre.
0: Two Hebrew words, Shiloh and Shalom, are the two words in the Hebrew.
1: Héberül pedig a Shiloh, illetve a Shalom szó jelenti ezt.
0: It means much more than the cessation of a war or the end of hostility.
1: Ezek sokkal többet jelentenek, mint a háború abbamaradása, vagy az ellenségeskedés megszűnése.
0: The root idea is the mending of a relationship which was formerly hostile.
1: Az alapjelentése a szónak az, hogy megjavítani egy olyan kapcsolatot, ami korábban ellenséges volt.
0: Now, imagine two people that hate each other.
1: Képzeljétek el két embert, aki gyűlöli egymást.
0: They're trying to kill each other.
1: Megpróbálják megölni egymást.
0: Now, for Bible peace to come,
1: ahhoz, hogy a Biblia békesség létrejöjjön közöttük, több dolognak kell megtörténni köztük. Le kell, hogy tegyék a fegyvert,
0: end the hostility,
1: abba kell hagyniuk az ellenségeskedést, de ez nem elég.
0: At root, they are relational words.
1: Mert mindezek a szavak kapcsolati jelentést hordoznak.
0: For Bible peace to come,
1: ahhoz, hogy a bibliai békesség eljöjjön közéjük, egymás karjába kell, hogy essenek,
0: they have to be reconciled,
1: meg kell békülniük egymással,
0: really come to love and appreciate one another.
1: És valóban el kell kezdeniük szeretni és értékelni egymást.
0: Only then has Bible peace come.
1: Csak akkor jött létre a bibliai békesség közöttük.
0: It tells us in Colossians chapter 1,
1: azt olvassuk a Kolossé 1-ben,
0: verse 19,
1: a 19. versben,
0: God made peace through the blood of his cross.
1: Hogy Isten békességet teremtett Jézus keresztjének a vére által.
0: Wherever you find the word peace in the New Testament,
1: és bárhol az Új Szövetségben olvassátok a békesség szót,
0: the word reconcile or reconciliation is always running parallel with it.
1: Mindig utalás van mellette a megbékélésre.
0: The Greek word is katalage.
1: A katalagé, ez a görög szóra. Megbékélés.
0: And when William Tyndale was trying to translate that word into English, he put three English words together and made a new word.
1: Amikor William Tyndale megpróbálta ezt a kifejezést angolra lefordítani, akkor három szót tett egymás mellé, hogy egy új kifejezést hozzon létre.
0: He took three words, English words.
1: Három angol szót fogott.
0: At one meant.
1: Ez a három angol szó.
2: On one.
0: Men. I don't know how you translate it into German, but
1: ezt mondjuk egyélételnek lehet fordítani, és az engesztelés szó ebből származott. Ami eddig nem volt egy, az egyé lesz.
0: That's reconciliation.
1: Ez a megbékélés.
0: It's the mending of a relationship.
1: A kapcsolat megjavítása, helyrehozása.
0: God, the great peacemaker, made peace.
1: És Isten a nagy békességteremtő békességet hozott létre.
0: God was totally innocent.
1: Isten teljesen ártatlan volt a problémában, csak az ember volt bűnös ebben. Mégis Isten kezdeményezte a kapcsolat helyrehozását.
0: He became man in the person of Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus személyében emberré lett.
0: And while men were still hating him,
1: és miközben az ember még mindig gyűlölte őt,
0: he died on a cross to mend the relationship and make them one in spite of the hostility.
1: Ő a kereszt által a megbékélést létrehozta, és egyé tette önmagával az embert az ellenségesség megszüntetésével. Tehát a békesség teremtés nagyon sokba kerülő tevékenység. Meg kell halnunk önmagunknak, le kell tennünk az életünket, még mielőtt a másik fél bárhogyan reagálna erre.
0: God did not wait for man to say I'm sorry before he decided to forgive him.
1: Isten nem várta meg, amíg az ember bocsánatot kért tőle, mielőtt megbocsátott volna.
0: The Bible says that while we were still enemies,
1: a Biblia azt mondja, hogy amikor még ellenségei voltunk,
0: Christ came and died for us.
1: Krisztus eljött és meghalt értünk.
0: And while we were still hating him, he loved us enough to die in order to bring about reconciliation.
1: És mielőtt még gyűlöltük őt, ő eléggé szeretett minket ahhoz, hogy meghaljon értünk és ilyen módon a megbékélést.
0: The power of a unified church, we're going to have to learn the activity of peacemaking.
1: Létrehozza. Meg kell tanulnunk, hogy micsoda ereje van az egyesült egyháznak abban, hogy békességet teremtsen.
0: Now Paul takes the example of the Jew and the Gentile.
1: Pál a zsidók és a pogányok példáját hozza fel erre.
0: Irreconcilable.
1: Ami megbékíthetetlen ellentét volt. Sehogy nem lehetett ezt a két társaságot összehozni.
0: And the, say, Syria and Jordan Iraq and Israel, how on earth could they ever possibly become one?
1: Hogyha most például megnézzük a Közel-Keletet és veszük például Szíriát, Jordániát, Irakot, Izraelt, hogy a csodába lehetne ezeket egyszer összehozni? Valami teljesen nagy csodának kell történni ehhez.
0: The only way for that miracle to take place is for Jesus the peacemaker to come into their hearts.
1: És az a csoda csak akkor történhet meg, hogyha Jézus a békesség teremtőbe megy a szívükbe.
0: There's an amazing scripture at the end of Isaiah chapter 19.
1: Van egy megdöbbentő ige az Ézsaiás 19 végén.
0: Isaiah the prophet is prophesying a miracle which is going to take place.
1: Ézsaiás proféta egy eljövendő csodáról prófétál.
0: He takes the three nations of Syria, Egypt and Israel and says one day they're going to become brothers.
1: Szíriáról, Egyiptomról és Izraelről beszél és azt mondja, egy napon ezek testvérek lesznek.
0: They're all going to come to the Messiah.
1: Mindannyian a Messiáshoz jönnek.
0: The enmity between them will be taken away.
1: Elmúlik közülük az ellenségesség.
0: They will be reconciled.
1: Megbékélnek egymással.
0: And joyfully go up to the house of the Lord together.
1: És együtt mennek örömmel az Úr hegyére.
0: Now can you imagine such a thing?
1: El tudtok ilyesmit képzelni?
0: Inconceivable, but it's going to happen.
1: Felfoghatatlan, mégis meg fog történni.
0: God's working away inside Islam to bring about an amazing transformation.
1: Isten az iszlámon belül munkálkodik olyan módon, hogy egy megdöbbentő változást hozzon létre.
0: I was just thinking the other day, I'm 75 years of age.
1: Épp az egyik nap gondolkodtam azon, hogy én most 75 éves vagyok.
0: And in the first 25 years of my life, I saw fascism take over the world and then disappear.
1: És nagyjából az életem első 25 évében azt láttam, hogy a fasizmus először átveszi a világ fölött az uralmat, és utána eltűnik.
0: And then communism came in the next 25 years of my life.
1: Aztán az életem következő 25 évben a szocializmus jött ilyen módon.
0: It looked like it was taking over the world, and then it disappeared.
1: Úgy látszott, hogy átveszi a világ fölött az uralmat, de aztán eltűnt.
0: Now in the last 25 years of my life,
1: az életem utóbbi 25 évében
0: Islam come in the same way.
1: Azt láttam, hogy az iszlám ugyanígy fellép a színpadra. De mondom nektek, hogy mielőtt meghalnék, ugyanúgy el fog tűnni a színről, ahogy eltűnt a fasizmus és a szocializmus.
0: Only the kingdom and the love of the kingdom will survive.
1: Csak Isten királysága és a királyság szeretete fog megmaradni.
0: Now we cannot expect to change our world if inside the church we're still at war with each other.
1: Nem számíthatunk arra, hogy megváltoztatjuk a világot, hogyha az egyházon belül még mindig háborúban vagyunk egymással.
0: Power in a unified church.
1: Az egyesült egyházban elképesztő erő van.
0: Which is the power of the next thing that Paul is led by the Spirit say, look guys, you've got to become reconciled.
1: A következő dolog, amit a Szent Szellem vezetésére Pál elmond, az az, hogy gyerekek, meg kell békélnetek egymással.
0: Reconciliation.
1: És aztán ebben a megbékélésben összeépíthetők vagytok,
0: as one church under God,
1: mint egyetlen egyház Isten alatt.
0: And that church of living stones becomes the dwelling place for God in the Spirit.
1: És ez az élő kövekből álló ház Isten lakhelyévé lesz szellemben.
0: But it has a foundation.
1: De van ennek egy alapja.
0: And the ultimate foundation is Jesus Christ himself.
1: A végső alap maga Jézus Krisztus.
0: Amen. He's the unshakable foundation.
1: Ő a megingathatatlan alap.
0: And we're told this in several places in scripture.
1: Az ige több helyen mondja ezt.
0: Jesus said this in Matthew 16.
1: Jézus maga is elmondta ezt a Máté 16-ban. Amikor Péterhez beszélt.
0: I'm going to take living stones like you.
1: Azt mondta Péter, én olyan élő köveket fogok használni, amilyen te is vagy.
0: What it actually says is, and I of myself will build my church.
1: És utána szó szerint azt mondja, hogy én önmagamtól fogom megépíteni az egyházat.
0: On this rock.
1: Méghozzá erre, ezen a kősziklán.
0: Pointing to himself.
1: És ezzel önmagára mutatott.
0: He's the unshakable foundational rock on which everything has to be built.
1: Ő a megingathatatlan alapszikla, amire minden mást fel kell építeni.
0: Paul says the same thing again in 1 Corinthians chapter 3.
1: Pál ugyanezt mondja megint az 1 Korintus 3-ban.
0: He says there's no other foundation can be laid than the one which is already laid.
1: Azt mondja, hogy senki más nem vettet más alapot, azon kívül, ami már vettetett.
0: And then that's Jesus Christ.
1: Ez pedig Jézus Krisztus.
0: The next layer of stones on that foundation are the ministry of the apostles and prophets.
1: De ezen az alapon a következő réteg követ az apostolok és proféták szolgálata jelenti.
0: Jesus Christ himself is the keystone.
1: Maga Krisztus a sarokkő.
0: Now, Jesus himself is the source of everything apostolic.
1: Maga a Jézus a forrása minden apostoli dolognak.
0: He's the source of everything prophetic.
1: Ő minden profétai dolognak a forrása.
0: But he puts his ability into men and women to make them apostles and prophets of the kingdom.
1: De elhelyezi a képességeit férfiakba és nőkbe azért, hogy ők is lehessenek a királyság apostolai és profétái. Így építi fel Jézus az egyházat.
0: He doesn't consult you about it.
1: És nem beszéli meg veletek.
0: He doesn't ask a committee to vote about it.
1: És nem kér meg egy bizottságot, hogy szavazzon róla.
0: He's the head over all things to the church.
1: Ő mindenek felette az egyház feje.
0: He doesn't consult anybody, he just does it.
1: Nem tárgyalja meg a dolgokat senkivel, hanem megteszi őket.
0: He has the right to build the church the way he chooses.
1: Fel kell ismernünk, hogy neki joga van ahhoz, hogy úgy építse fel az egyházat, ahogyan akarja.
0: This is the way he's chosen.
1: És ő így döntött.
0: He's the unshakable foundation.
1: Ő a megingathatatlan alap.
0: But the first layer of foundational stones are men and women who move in the apostolic and the prophetic ministry.
1: De az alapkövek első rétege utána azok a férfiak és nők, akik az apostoli és profétai szolgálatban mozognak.
0: He builds a building of living stones.
1: És ilyen alapra épülve építi fel az élő kövekből álló házat.
0: That God himself lives in.
1: Amelyben maga Isten lakik.
0: And it becomes the dwelling place of God in the spirit.
1: És ez a ház Isten lakhelye lesz szellemben.
0: Now, so you come to chapter 3 of Ephesians.
1: Úgyhogy jöhet az Efézus 3.
0: That's where he's going, that's where he's after.
1: Erre felé tart Pál, ezt ide akar kiukadni.
0: There's nothing in hell that can stand against it.
1: És a pokolban semmi nincs, ami ennek az egyháznak a kapuinak ellen tudna állni.
0: There's no demonic power that can resist the church that Jesus built.
1: Nincs olyan démoni erő, ami ellen tudna állni annak az egyháznak, amit Jézus épít fel.
0: So we have to ask ourselves the question, is Jesus building the church that I'm part of, or is it some organization?
1: Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, hogy azt a gyülekezetet, aminek én a része vagyok, azt Jézus építi, vagy ez csak valamilyen emberi szervezet?
0: If it's a man-made thing, it will not stand.
1: Mert hogyha ember csinálja ezt a dolgot, akkor nem fog megmaradni.
0: It says again in 1 Corinthians chapter 3.
1: Az 1 Korintus 3-ban van ez is.
0: That which is not built of the right material in the right way.
1: Hogy ami nem a megfelelő alap anyagból épül a megfelelő módon.
0: It's going to be consumed by fire.
1: Azt megemészti a tűz.
0: If it's man-made.
1: Hogyha ember alkotása.
0: Compared with the reality of these living stones.
1: Akkor összehasonlítva az élő kövek valóságával.
0: It's just made of wood and hay and stubble, and when the fire comes, it just disappears.
1: Ez csak fa, széna és pozdorja, és az első szél fuvallatra eltűnik.
0: So we've got to bring our people out of just being natural human beings into supernatural living stones of the living God.
1: Tehát ki kell hoznunk az embereinket abból, hogy egyszerűen természetes emberi lények legyenek, és olyan élő kövekké kell őket tennünk, akikből Isten építeni tud. Tehát Pál azt mondja, én lefektettem az alapot.
0: You guys that are continuing on, you make sure that you build with the right material.
1: Na most ti, akik folytatjátok az építkezést, feltétlenül a jó anyagokból kell, hogy építkezzetek.
0: They're precious stones.
1: Hogyha drága kőből építkeztek,
0: they'll stand the day of fire.
1: Akkor a kő ki fogja állni a tűz napját.
0: If it's the activity of human effort, then it will be burnt and disappear when the fire tries it.
1: Hogyha emberi erőfeszítések alapján cselekedtek, akkor ezeket meg fogja emészteni a tűz, amikor jön.
0: So that right church has got to be built.
1: Tehát a megfelelő gyülekezetet kell felépíteni.
0: So now we want to move on into chapter 3.
1: Most akkor jön a harmadik rész.
0: I'm not quite sure which page I'm on.
1: Nem vagyok.
0: Page 26, I think it is.
1: Ez azt hiszem, hogy a jegyzetben a 26. oldal.
0: I want to spend just a few moments on this matter of mysteries.
1: Szeretnék pár percet a titkok kérdésével foglalkozni.
0: See, that's what Paul's seeing. He's seeing a church that he's just described at the end of chapter 2.
1: Ezt látja Pál, azt az egyházat, amit éppen leírt a második rész végén.
0: Now he says, for this reason,
1: azt mondja, ezért,
0: because of what we are going to build, that's going to be so powerful,
1: amiatt, amit építeni fogunk, és ez egy nagyon erőteljes építmény lesz,
0: I, as the prisoner of Christ Jesus, if you have indeed heard of the dispensation of grace which was given to me, verse 3, how that by revelation he has made known to me the mystery, as I have briefly written already.
1: Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja ti éretetek, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, hogy tudnéli, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot. Aszerint, amint az elébb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem.
0: It has now been revealed by the Holy Spirit to his holy prophets, his holy apostles and prophets.
1: A Krisztus titka felől, amely egyéb időkben még nem ismertettetett meg az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett, az ő szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tehát most egy titokról fog beszélni.
0: We could spend a lot of time on this.
1: Sok időt tölthetnénk ezzel.
0: Jesus began to preach.
1: Amikor Jézus elkezdett prédikálni, a Máté 13-ban olvasunk erről, a Márk 4-ben, a Lukács 8-ban, azt mondta a tanítványainak, én mindenki mással példázatokban beszélek, ezt mondta, hogy de ti boldogok és irigylésre méltóak vagytok, mert Isten nektek akarja kijelenteni a királyság titkait.
0: But to them it has not been revealed.
1: De az embereknek nem jelentetik ki, a tömegnek.
0: So Jesus divides his listeners into two categories.
1: Tehát Jézus a hallgatóit két csoportra osztja.
0: The you category, to whom the mysteries will be revealed.
1: A ti csoportra, akiknek kijelentetnek a titkok.
0: And the them category, to the thing, to whom the things will not be revealed.
1: És az ők csoportra, akiknek nem jelentetnek ki a titkok.
0: And they're both listening to the same words, but only some of them are receiving the truth that is in those words.
1: Mindkét csoport ugyanazokat a szavakat hallja, de csak egy csoportnak jelenteti ki azt, hogy mit jelentenek ezek a szavak igazából.
0: And later on he says this.
1: Később azt mondja Jézus,
0: when he sent out that first batch of 70 and they've come back rejoicing.
1: Amikor először kiküldte a 70 tanítványt, és ők visszajöttek örvendezve,
0: even the demons are subject to us through your name.
1: És azt mondták, hogy a te nevedben még a démonok is engedelmeskednek
0: nekünk.
1: Jézus újjongott szellemében.
0: It's the only place we ever read Jesus rejoicing.
1: Ez az egyetlen hely az igében, ahol azt olvassuk, hogy Jézus újjongott.
0: And then he says this.
1: Aztán azt mondta,
0: I thank you, Father, that you have hidden these things from the clever and the intelligent, and you have revealed them to babes.
1: Köszönöm, atyám, hogy kijelentetted ezeket a dolgokat, ezeket a titkokat a csecsemőknek, és elrejtetted őket a bölcsek és okosok, értelmesek elől.
0: Now, if you're going to be in the you category,
1: hogyha a ti csoportba akartok tartozni,
0: you've got to fulfill certain conditions.
1: Akkor bizonyos feltételeknek meg kell felelnetek.
0: And the first one is a humility, a childlike humility in the things that you're taught.
1: És az első dolog az, hogy gyermeki alázattal fogadjátok a nektek tanított dolgokat.
0: Shortly after I was converted out of scientific atheism.
1: Röviddel azután, hogy megtértem a tudományos ateizmusból,
0: I began to read the Bible right through during my long vacation as a lecturer in a British College of Advanced Technology.
1: Elkezdtem végigolvasni a Bibliát a nyári szünet alatt, mert akkor tanár voltam egy brit magas szintű technológiáról szóló főiskolán. Eileen nem dolgozott, én pedig egyedül voltam otthon. Éppen azelőtt tértem meg. Fogtam Eileen Bibliáját.
0: just continuously all day making notes and learning some interesting things.
1: És ezzel az új éjséggel egész nap gyakorlatilag olvastam a Bibliát és jegyzeteket készítettem és sok érdekes dolgot tanultam.
0: With my natural intelligence I was trying to understand.
1: De a természetes értelmemmel olvastam és azzal próbáltam megérteni a Bibliát.
0: As I read through, I thought, well, that's idiotic, that's stupid.
1: De ahogy olvastam néha, azt mondtam, hát ez ostobaság, ez butaság.
0: That's just mythology.
1: Ez csak legenda.
0: Well, that's interesting.
1: Ez viszont érdekes.
0: I was analyzing the Bible with my natural mind.
1: És a természetes elmémmel elemeztem a Bibliát.
0: Jonah and the whale, I just laughed at a silly story.
1: Nagyon nevettem azon a buta történeten, hogy Jónás ott volt a Cetben. Akkoriban még mindig meggyőződéses evolucionista voltam.
0: Joshua making the sun stand still, don't make me laugh.
1: Józsué parancsára megállt a nap, ne nevettessetek, ugyan már ez butaság.
0: Okay, to Hebrews chapter 11 and verse 3.
1: Aztán eljutottam a Zsidó 11:3-ig.
0: It says this.
1: Ahol azt olvastam.
0: By faith we believe that the worlds were made by him out of things which he does not appear.
1: Hitáltal fogadjuk el, hogy a világokat ő teremtette a nem látható dolgokból.
0: And God just stopped me short.
1: És itt Isten megállított az olvasásban.
0: And he spoke to me.
1: És szólt hozzám.
0: He said, Alan, you are not going to get anywhere until you change your attitude to my word.
1: Azt mondta, Alan, sehova nem fogsz jutni, amíg nem változtatod meg a hozzáállásodat az igémhez.
0: I said, what do you mean, Lord?
1: Azt mondtam, Uram, mire gondolsz?
0: He said, you're using the wrong instrument to read my word.
1: Azt mondta, nem a megfelelő eszközzel olvasod az igémet.
0: Stop using your intellect and start developing your spirit.
1: Többet ne az értelmedet használd erre, hanem kezd el fejleszteni a szellemedet.
0: He said, how did you come to know Jesus?
1: Megkérdezte az Úr, hogyan ismerted meg Jézust?
0: I said, well, that man spoke to me how I needed to believe that Jesus Christ died on the cross for my sins.
1: Azt mondtam, ez az ember arról beszélt nekem, hogy hinnem kell, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneimért.
0: It didn't make any sense to me, but I decided to believe it.
1: Nem láttam ennek értelmét, de úgy döntöttem, hogy elhiszem.
0: He said, did it work?
1: Azt kérdezte, Isten működött? Azt mondtam, abszolút működött, egészen más ember vagyok azóta. Tehát azt mondja Isten, tehát úgy változtál meg, hogy elhittél valamit, amit nem értettél, ugye? Azt mondtam, igaz, Uram, így van. Azt mondja, most ugyanehhez a hozzáállással közeledj a Biblia minden szavához.
0: He said, I'm not going to explain the Bible to your intellect.
1: Azt mondja, Isten, nem fogom az értelmednek megmagyarázni a Bibliát.
0: My spirit will teach your spirit in a language which is beyond words.
1: Hanem az én szellemem, a te szellemedet a szavakat meghaladó módon fogja tanítani.
0: He said, take every doubt you have about the Bible.
1: Azt mondta, Isten, fogjál minden kétséget, ami van benned a Bibliával kapcsolatban. Fogj egy ilyen műanyag papír kosarat, egy szemetest.
0: He said, now take every doubt.
1: Most fogj minden kétséget. Szeretném, ha egy profétai cselekedetet végeznél. Fogd össze az összes kétségedet. 1 Mózes 1. Azt mondtad, hogy ez nem igaz, ez mitológia. Tedd be a szemetesbe. Akkor Jónás a Cetben. Józsué, amikor megállítja a napot.
0: Everything you have doubts about because you can't understand.
1: Mindent, ami miatt kételkedsz, mert nem érted a dolgot. Mindezeket rakd be a szemetesbe. És amikor minden ott van egy szemetes zsákba, megkérdezte az Úr, minden benne van? Mondtam, igen, Uram. Azt mondja, akkor közd össze a szemetes zsáknak a száját, vidd oda az ablakhoz, nyisd ki az ablakot, az egészet dobd ki az ablakon, utána csukd be az ablakot, és döntsd el, hogy soha többé nem engeded, hogy visszajöjjenek ezek a kétségek. Ezt mondta az Úr.
0: And so I said, okay, Lord, I think I've got the message.
1: Úgy azt mondtam, rendben, Uram, azt hiszem, értem az üzenetet.
0: From now on, this is how I'm going to behave.
1: Mostantól fogva így fogok viselkedni.
0: When I read the Bible,
1: amikor olvasom a Bibliát,
0: I'm going to believe every statement,
1: minden állítást el fogok hinni,
0: whether I understand it or not,
1: akár értem, akár nem.
0: I'm going to claim every promise,
1: minden ígéretet igényelni fogok a magam számára.
0: And I'm going to obey every commandment.
1: És minden parancsnak engedelmeskedni fogok.
0: I'm going to step out as if every word of scripture is literally true.
1: Úgy fogok viselkedni, mintha a Bibliának minden szava konkrétan igaz lenne.
0: I'm going to stake my life and the life of my family on the trustworthiness of your word.
1: Az életemet és a családom életét a te igéd megbízhatóságára fogom alapítani.
0: I'm gonna believe it like a little child.
1: Úgy fogom elhinni, mint egy kis gyermek.
0: Just step out and obey it, whether it makes any sense to me or not.
1: Csak kilépek és engedelmeskedek, akár érthető nekem, akár nem.
0: How I'm gonna live.
1: Így fogok élni.
0: And then there was a sort of threat at the end of my prayer.
1: És utána az imám végén volt egy bizonyos fajta fenyegetés.
0: And I said, now I'm risking my life on this.
1: Azt mondtam, most kockára teszem az életemet emiatt.
0: If this Bible ever lets me down,
1: de ha ez a Biblia bármikor is cserben hagy,
0: I will tear up my Bible.
1: Össze fogom tépni a Bibliát.
0: And I will become a Buddhist. That's what I said.
1: És buddhista leszek, ezt mondtam az Úrnak.
0: Well, that was
1: 1958. Ez 1958-ban volt.
0: And I've never torn up a Bible.
1: Soha nem téptem el egy Bibliát sem.
0: And I certainly have not become a Buddhist.
1: És az egészen biztos, hogy nem lettem buddhista.
0: But I've got almost 50 years of experience of how totally trustworthy every word of scripture is.
1: De majdnem 50 évnyi tapasztalat van mögöttem, ami bizonyítja azt, hogy a Biblia teljesen megbízható.
0: This is John chapter 7.
1: Jézus azt mondta a János 7-ben.
0: He said, if you want to know whether what I'm teaching you is the truth.
1: Hogyha tudni akarjátok, hogy amit tanítok nektek az igaz-e.
0: The only way to find out is to step out and do it.
1: Csak úgy tudhatjátok ezt meg, hogyha kiléptek és megteszitek, amit mondtam.
0: The Bible is only proved to be true by the doing of the word, not by understanding the word.
1: A Biblia igazságát csak úgy lehet bizonyítani, ha megcselekedjük. Úgy nem, hogy megértjük, mit mond az ige.
0: Now, as I said that,
1: ahogy ezt elmondtam,
0: and as I got on my knees and prayed,
1: ahogy így térden állva imádkoztam így,
0: it was like God came down,
1: olyan volt, mint a Isten leszállt volna,
0: and he opened up my brain,
1: kinyitotta volna az agyamat,
0: and he rewired it to think like God.
1: És áttekercselte, hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
0: And I was delivered from decades of intellectualism in an instant.
1: És egy pillanat alatt megszabadultam több évtizednyi értelmiségiességből.
0: I haven't stopped using my mind, but I use it now in a different way.
1: Nem hagytam abba az eszem használatát, csak most már máshogyan használom.
0: My spirit is teaching my mind how to understand the truth of God.
1: A szellemem tanítja az elmémet arra, hogy hogyan értsem meg Isten igazságát.
0: But my spirit can be living in the truth long before I understand it.
1: De a szellemem már sokkal azelőtt élhet az igazságban, hogy megérteném azt.
0: Amen. Now that hasn't happened to you. Let's ask God for it to happen to you right now.
1: Hogyha ez még nem történt meg veletek, akkor most kérjük meg Istent, hogy tegye meg veletek.
0: Now I'm a convinced creationist, not because of persuasive arguments, although there are convincing arguments. It was an instant of decision. I said, I'm going to believe God made the world the way He said He did.
1: Most már meggyőződéssel hízek a teremtésben. Nem azért, mert meggyőztek a bizonyítékok, noha nagyon meggyőző bizonyítékok vannak emellett, hanem azért, mert úgy döntöttem, hogy el fogom hinni. Én nem töltök napokat azzal, hogy azon filózok, hogy milyen módon íródott a Biblia, és kik írták, egyszerűen elhiszem, hogy Isten igéje.
0: If God's big enough to keep every star of the universe in place doing the right thing, He's got the power to watch over His word to keep it from corruption.
1: Hogyha Isten elég erős ahhoz, hogy a mindenség minden csillagát ott tartsa a helyén, hogy minden csillag a maga pályáján menjen, akkor ahhoz is elég ereje van, hogy a saját igéjének a megírása fölött uralkodjon, hogy azt ne torzítsák el. Ez nem egy értelmi döntés, hanem egy szellemi döntés.
0: It affects the way that I think.
1: De hat a gondolkodásmódomra.
0: Amen. And so God has allowed me to become someone who's been given understanding of the mysteries.
1: Tehát Isten olyan emberré tett engem, akinek megengedte, hogy megértsem a titkokat.
0: So the first thing is a humble attitude to the word of God.
1: Tehát az első dolog az, hogy alázatosan kell közelednünk Isten igéjéhez.
0: The second thing is the value you place upon it.
1: A másik dolog az, hogy milyen értéket tulajdonítunk az igének.
0: Now all this is in scripture. I've not time to turn to all the scripture.
1: Ez mindez benne van a Bibliában, most nincs időm ahhoz, hogy odalapozzak minden igéhez.
0: More precious to me than being able to get further insight into the truth and of the scripture. The word of God is very precious to me.
1: Nincs semmi értékesebb számomra, mint hogy mindig megértsek új dolgokat a Bibliából. Isten igéje nagyon értékes a számomra.
0: Jesus said the value with which you place upon it, that's the power that will have in your life.
1: Jézus azt mondta, hogy az ige olyan erőt fog képviselni az életünkben, amilyen értékesnek tekintjük.
0: And the third thing, I'll just say this, is that it's the doing that proves the power of the word.
1: A harmadik dolog pedig az, hogy ha megcselekedjük az igét, ez bizonyítja annak az erejét.
0: Doers of the word and not hearers only.
1: Amikor az ige megcselekvői vagyunk, és nem csak hallgatói.
0: We become obedient to every word of scripture.
1: Amikor engedelmeskedünk az ige minden szavának.
0: Now the rule of my life is I cannot do that because the Bible says I cannot do it.
1: Az én életem szabálya az, hogy ezt és ezt nem tehetem meg, mert a Biblia szerint nem tehetem meg.
0: I do that because the Bible says I must.
1: Ezt pedig azért teszem meg, mert a Biblia szerint meg kell tennem.
0: So there's three sections. Let me repeat them.
1: Tehát három tényező van, hogy ismételjem el.
0: I believe every statement.
1: Elhiszek minden állítást.
0: I mean, if the Bible had said that Jonah swallowed the whale, I would believe that.
1: Hogyha a Biblia azt mondaná, hogy Jónás nyelte le a cetthalat, én azt is elhinném.
0: I don't have to understand it. If
1: nem kell
0: el... says it, I will believe it.
1: Nem kell értenem, ha a Biblia mondja, én elhiszem.
0: Secondly, I obey every commandment.
1: Másodszor engedelmeskedem minden parancsnak.
0: And thirdly, I claim every promise.
1: Harmadszor minden ígéretet igénylek a magam számára.
0: There are almost 30,000 promises in Scripture.
1: Majdnem 30,000 ígéret van a Bibliában.
0: There are a lot of promises.
1: Ez mind ígéret.
0: Fantastikus
1: ígéretek.
0: And I've learned to claim every one of them.
1: És én megtanultam, hogy mindegyiket igényeljem a magam számára. És nekem működik.
0: Because I have the right attitude.
1: Azért, mert jó a hozzáállásom.
0: Now, to apostles and prophets particularly.
1: Különösen az apostoloknak és a profétáknak.
0: Holy apostles and prophets.
1: A szent apostoloknak és profétáknak.
0: God is pleased to reveal his mysteries.
1: Azt mondja, hogy Istennek tetszett, hogy az ő titkait ezeknek jelentse ki.
0: Now I just mentioned some mysteries.
1: Most megemlítek néhány titkot.
0: Because there are present mysteries that God wants to reveal to us.
1: Mert ezek jelen való titkok, amiket Isten ki akar nekünk jelenteni.
0: Things the church has forgotten or lost are being restored to the church.
1: Az egyház visszakap olyan dolgokat, amiket már elfelejtett, vagy amiket eltékozott, eltorzított.
0: The things the church has never known before are being revealed for the first time.
1: És először is kijelentetnek olyan dolgok, amiket az egyház eddig soha nem tudott.
0: Now I'm just mentioning a few on page 27. I'm not going to go into it.
1: A 27. oldalon néhányat megemlítek, most nem fogom ezt nagyon részletezni.
0: God is revealing to us the role of women in the church alongside the men.
1: Isten kijelenti nekünk, hogy mi a nők szerepe az egyházban a férfiak mellett.
0: Now that's something which we've lost, but God's recovering it.
1: Elvesztettük ezt az igazságot, de Isten most visszaadja nekünk.
0: Now I'm not going to go into it this morning, but I could take a whole seminar just on that very important subject.
1: Most ma reggel nem megyek ebbe bele nagyon mélyen, egy egész szemináriumot tarthatnánk erről a nagyon fontos témáról másodszor.
0: The role of the African nations in the purposes of God in the world.
1: Az afrikai nemzetek szerepe Isten világméretű céljaiban. Hadd magyarázzam el, hogy hogy értem ezt.
0: In Africa or spend a lot of time in Africa.
1: Hogyha valaki Afrikában él, vagy ott sok időt töltött el.
0: Or if you've lived in India as I did for many years and spent a lot of time there.
1: Vagy ha valaki Indiában élt sok évet, ahogy én is, vagy sok időt töltött ott el.
0: When I went to India, I was a pretty new Christian.
1: Tudjátok, amikor Indiába mentem, akkor elég friss hívő voltam még.
0: And I realized a few years ago that culturally as a Christian, I'm far more Indian than I am Western. I fortunately never grew up in Western society as a Christian.
1: És pár évvel ezelőtt rájöttem, hogy a keresztény kultúrámat tekintve inkább vagyok indiai, mint nyugati, mert nem nyugaton nőttem fel kereszténysként, és ezt szerencsének tartom.
0: The devil was real.
1: Az első naptól kezdve számomra az ördög valóság volt.
0: He was powerfully manifest in society.
1: És erőteljesen megnyilvánult a társadalomban.
0: There was no medical profession. If you didn't know how to believe God, you died. It was quite simple.
1: Nem volt egészségügyi szolgáltatás, az ember nem hitt Istenben, akkor a betegségekbe egyszerűen belehalhatott.
0: You were thrust upon God and the reality of the spirit world far more than is the condition in the Western world.
1: Tehát jobban rá kellett hagyatkozni Istenre, és sokkal nagyobb valósága volt a szellemi világnak, mint amit a nyugati világban az emberek átélnek.
0: Now it's the same in Africa.
1: Afrikában ugyanaz a helyzet.
0: Africans are very aware of the spirit world.
1: Az afrikaiak nagyon tudatában vannak a szellemi világnak.
0: Now their experience has been the demonic side of the spirit world, but the spirit world is very real to them.
1: Ők a szellemi világ démoni oldalát tapasztalták meg, de nagyon valóságos ez a tapasztalat a számukra.
0: And when they come to Christ,
1: és amikor Krisztushoz jönnek,
0: their spirit man is far more mature and developed than is true of Western people.
1: Akkor a szellemi emberük már sokkal kifejlettebb és érettebb, mint az nyugati embereké.
0: Now in our Western society, we know how to develop the body to make it physically fit.
1: A nyugati társadalomban tudjuk, hogy hogyan kell a testünket úgy ápolni és törődni vele, hogy ez jó állapotban legyen.
0: We develop the intellect by the kind of education system.
1: És az értelmünket is fejlesztjük az oktatási intézményekben.
0: So we have a developed soul.
1: Úgyhogy fejlett a lelkünk.
0: We have a developed body.
1: És fejlett a testünk.
0: But we've got a pygmy spirit man, just a little baby spirit man.
1: De egy nagyon picike szellemi emberünk van, mint egy pigmeus.
0: Our man is very unbalanced in terms of its the growth and development of the spirit man.
1: És az emberi személyiségünk három része nagyon nincs egyensúlyban egymással, mert a szellemünk sokkal alacsonyabban fejlett, mint a többi részünk. Afrikában.
0: In Africa, the spirit man is highly developed, and maybe his body physically and his intellect has not been developed to the same way.
1: A szellemi ember nagyon fejlett az embereknek, talán a lelkük, az értelmük és a testük nincs annyira jól eleresztve.
0: And so you find that men of God in Africa can move in the spirit realm and know things in the spirit realm that we are not familiar with.
1: Tehát azt találjátok, hogy Afrikában Isten emberei sokkal jobban mozognak a szellemi világban, mint ahogyan mi elképzelnénk egyáltalán.
0: Now each culture has its strengths and its weaknesses.
1: Minden kultúrának megvannak a gyengeségei és az erősségei.
0: What we recognize is that we need to accelerate the growth of the spirit man, and our African brothers have got an ability to bring us there more quickly than any other means.
1: De nekünk azt kell felismernünk, hogy fejlesztenünk kell a szellemi emberünket, és az afrikai testvéreinknek nagy lehetőségük van arra, hogy ebben segítsenek nekünk. Remélem, hogy értitek ezt.
0: Now it's similar in some ways in India.
1: Indiában is több szempontból hasonló a helyzet.
0: You get into an African prayer meeting, you discover what prayer is really all about.
1: Hogyha bemegyünk egy indiai ima összejövetelre, akkor rájövünk, hogy milyen igazából az imádkozás.
0: You get with the intercessors in India and see how they get hold of it. I think, man, we really don't know this level of intercession.
1: Hogyha összejöttök indiai közbenjárókkal, akkor igazán meglátjátok, hogy mennyire megragadják a dolgokat, és mi nagyon távol vagyunk
0: ettől. So there's a place for these precious brothers and sisters to come and fill in the lack which we have in the Western world.
1: Tehát helye van annak, hogy ezek a drága testvérek eljöjjenek hozzánk, és kiegészítsenek minket abban, amiben nekünk hiányunk van itt nyugaton. Most nincs időm, hogy ezt nagyon elmagyarázzam, de a spanyol ajkú nemzetekkel ugyanez a helyzet. Van valami az imádásban.
0: Just an extravagant abandonment to love in the Hispanic people, which you don't find in the West.
1: A spanyol ajkúak olyan önmagukról elfeledkezve és túláradóan tudják imádni és szeretni Istent, ahogyan a nyugatiak ezt nem élik át igazán.
0: I suppose, and I'm not talking about Spain, I'm talking about Central and South America.
1: De most nem Spanyolországról beszélek, hanem Közép- és Dél-Amerikáról.
0: You get with them in their worship, and boy, you think, boy, we haven't even started yet.
1: Amikor az ember bekerül egy ima dicsőítő összejövetelre, ő közéjük, akkor rájön, hogy mi még igazából el se kezdtük. Ahogyan szeretik egymást. Egymás nyakába, össze-vissza puszítgatják egymást.
0: You go to Venezuela.
1: Venezuela.
0: Mexico.
1: Ba kell menni, vagy Mexikóba.
0: I tell you, they know how to love.
1: Ők tudják, hogy kell szeretni.
0: Amen. And they and there's a, I mean, I just wish I was fluent in Spanish so I could get into this, oh, this worship.
1: És nagyon szeretnék tudni spanyolul, hogy bekapcsolódhassak a dicsőítésükbe és ahogy táncolnak.
0: Men and women, the men are not embarrassed.
1: A férfiak és a nők egyaránt, a férfiak se szégyellik magukat. Egyszerűen elképesztő.
0: Amen. And so there's an enriching.
1: Tehát ez egy gazdagság, és meg kell találnunk a helyünket ebben a nagy kék békében. Jobb, hogyha nem folytatom, aztán ott van a zsidók szerepe az utolsó idők egyházában. Ezzel a témával, hogyha kielégítően akarnak foglalkozni, ez egy hétig tartana. Az ember két hiba közül esett bele valamelyikben.
0: Ignore God's special purpose for the Jews.
1: Az egyik az, hogyha teljesen figyelmen kívül hagyjuk Isten nagyszerű céljait a zsidókra vonatkozólag.
0: You become so obsessed with the Jews in their natural Jewishness that you misunderstand their role in the church.
1: Vagy annyira leköthet minket a zsidó nemzet, mint természetes földi nemzet, és az ő dolgaik, hogy elfelejtjük az ő szerepüket az egyházban.
0: I'm not here to set the thing straight here, but we do need to get the right balance of this.
1: Nem azért vagyok itt, hogy helyre rakjam ezt a témát, de meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt ebben.
0: Once a Jew is converted,
1: ha már egy zsidó megtér,
0: part of the church.
1: Akkor az egyház része lesz.
0: He has to come into the kingdom like anybody else.
1: Ugyanúgy kell bejönnie a királyságba, mint mindenki másnak.
0: Jesus the Savior.
1: Jézus a megváltó által.
0: And his heritage is a rich in addition to the understanding of the church, but he's no longer a Jew.
1: És az ő örökségük kiegészíti, gazdagítja az egyháznak a kincsestárát, de többé már nem a zsidóságuk számít.
0: Now in his resurrection,
1: feltámadásában, a Biblia szerint
0: Jesus was not a Jew.
1: Jézus már nem zsidó volt.
0: He was without father or mother, without beginning or end of days. He's not a Jew.
1: Nem volt napjainak kezdete és vége, nem volt apja vagy anyja, tehát nem volt ilyen módon zsidó sem. Ebben nem kellett volna belemennem, mert sokáig fog tartani. De még valamit szeretnék mondani nektek. Ábrahám sem volt zsidó.
0: Amen. The Jewish nation didn't appear till several generations later.
1: A zsidó nemzet több nemzedékkel később jelent meg a színen.
0: And he's the father of all those that believe.
1: És Ábrahám minden hívőnek atya.
0: Jew and Gentile, we come together in one glorious family and one glorious kingdom.
1: Zsidók és pogányok egyaránt összejövünk egy dicsőséges családba és királyságba.
0: And yet there is something special going to happen, which you can see God building up to this.
1: Mégis valami csodálatos dolgot fogunk látni, amikor látjuk, hogy Isten e felé viszi a dolgok fejlődését.
0: Over Jewish people who are ardent followers of the Jewish religion.
1: Mert a zsidók szemén van egy lepel azokén, akik lelkesen követik a maguk zsidó vallását.
0: And when they read the scriptures, they cannot see Christ. It's a demonic veil that's over their eyes.
1: És amikor olvassák a Bibliát, nem látják Krisztust, mert a szemük előtt van egy démoni lepel.
0: One day that veil is going to be taken away.
1: Egy napon ez a lepel el lesz véve róluk.
0: And suddenly they're going to see.
1: És akkor hirtelen látni fognak.
0: And something incredible is going to happen.
1: És valami elképesztő fog történni.
0: And I have this feeling that at any moment now this could take place. It's right at the door.
1: És az az érzésem, hogy most már bármelyik pillanatban ez megtörténhet, itt áll a küszöbön.
0: So we need, it's not my subject over these days, but we need to understand this mystery.
1: Ezeken a napokon nem ez a témám, de meg kell értenünk ezt a titkot.
0: So we can be working the right way.
1: Hogy a megfelelő módon munkálkodjunk,
0: to bring the Jews fully into the kingdom.
1: Hogy a zsidókat teljes mértékben behozzuk a királyságba.
0: And the great enrichment of the kingdom, which they will bring into the kingdom.
1: És a királyság megkapja ezt a nagy gazdagodást, ami jön, amikor a zsidók bejönnek.
0: Now the fifth thing I'm going to mention, which is not in your notes.
1: Az ötödik dolog, amit szeretnék említeni, ami nincsen benne a jegyzetben.
0: This is part of the mystery that's being revealed right now.
1: Ez szintén része annak a titoknak, amit Isten napjainkban jelent ki. És az apostolok és a profétáknak jelenti ki Isten ezt, és világszerte kezdenek beszélni ezekről a dolgokról, ez pedig az, hogy mi a földi emberek hogyan működhetünk együtt a levegő égben működő angyali seregekkel.
0: And what the church knew in the early days of the church, which was a very
1: amit az egyház tudott az egyház
0: történelem
1: korai napjaiban, amikor nagyon bensőséges kapcsolata volt a hívőknek az angyali világgal, és állandó közlekedés volt az angyalok és az emberek között.
0: I mean, you read the Gospels, you read the first chapters of Acts.
1: Hogyha elolvassátok az evangéliumokat és az apcsel első részeit,
0: see the role that angels played in those days.
1: Akkor látjátok, hogy az angyalok milyen szerepet játszottak azokban a napokban. És azt mondta Isten, hogy a korszak végén, amikor majd közeledik Krisztus visszajövetele,
0: He's going to be releasing angels to work with the church in a way that the church has never experienced before.
1: Akkor Isten olyan módon fog elküldeni angyalokat, hogy együtt működjenek az egyházzal, ahogyan az egyház azt még nem látta soha.
0: God's been saying this to me, he's been saying it to other apostolic men.
1: Isten mondta ezt már nekem, más apostoli vezetőknek is.
0: And saying it to many well-known prophets.
1: És sok jól ismert profétának is mondja.
0: There's going to be angels released that are so powerful in healing ministry, and they are looking for men and women to partner with in order to bring that gift back to the church in a way that we've never seen before.
1: A gyógyító szolgálatban nagyon erőteljes angyalok lesznek elküldve, és ezek keresnek kapcsolatot olyan emberekkel, férfiakkal és nőkkel, akikkel együtt működhetnek, hogy a gyógyító szolgálat eddig soha nem látott mértékben jöjjön vissza egyházba, de ahhoz, hogy az angyalokkal együtt működjünk, ahhoz szentnek kell lennünk.
0: You've got to pay a price to have that kind of fellowship with those remarkable, wonderful spiritual beings.
1: Meg kell fizetnünk az árat annak, hogy ilyen kapcsolatban lehessünk ezekkel a nagyon figyelemre méltó szellemi lényekkel. Isten azt is mondta,
0: He's kept certain mighty warring angels in reserve, and they have never been released before.
1: Hogy bizonyos nagyon erős harcos angyalokat eddig az időpontig Isten visszatartott, még soha nem küldte el őket a földre.
0: But in these days he's going to release them.
1: De ezekben a napokban el fogja küldeni őket.
0: They're going to be released with a power and with an authority that we've never seen before.
1: És olyan erővel és hatalommal jönnek majd el ezek az angyalok, amit még nem láttunk.
0: But they have to work with men.
1: De ezeknek emberekkel kell együtt dolgozniuk.
0: Human beings and angels have got to partner together in a new way to bring the kingdom in powerfully.
1: Az angyaloknak és az embereknek egy új módon kell munkatársakká válniuk, hogy Isten királyságának az erejét behozhassák a földre. És meg kell értenünk ezeket a titkokat.
0: And it's the apostles and the prophets that lead us into these mysteries.
1: És az apostolok és proféták vezettek minket be ezekbe a titkokba.
0: Now let's just come to this one thing, then I'm going to move on.
1: Akkor még ezt az egyet megnézzük, aztán tovább megyünk.
0: As a result of this mystery,
1: ennek a titoknak az eredményeként,
0: Paul goes on to speak in Ephesians 3.
1: Pál tovább beszél az Efézus 3-ban.
0: Of a great gift of grace being given to him.
1: Arról, hogy ő kapta a kegyelemnek egy nagy ajándékát.
0: And a powerful, effective working of his power. I'm reading verse 7 here.
1: És Isten munkálkodása nagyon hatékony az ő életében, 7. vers, 8. vers.
0: To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
1: Nékem minden szentek között a legkisebbiknek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.
0: And make all see what is the fellowship of the mystery.
1: És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől.
0: So Paul says, I was given an incredible grace.
1: Tehát azt mondja Pál, hogy én elképesztő kegyelmet kaptam.
0: To go and take people who were blind and couldn't see a thing and get them to see the glory of God in the face of Jesus.
1: Arra, hogy el tudjam érni olyan embereknél, akik vakok és nem látták eddig Isten kegyelmét, hogy meglássák azt, amit Isten cselekszik a földön.
0: And God's going to pour out upon us this grace to speak this mystery.
1: És Isten nekünk is meg fogja adni ezt a kegyelmet, hogy erről a titokról beszéljünk.
0: So if you go to worldly people who've never got any understanding, you could be talking Chinese to them. They don't understand a word you're saying.
1: Mert ugye oda mentek világi emberekhez, akik nem értik ezeket a dolgokat, akkor akár kínaiul is beszélhetnétek hozzátok. Nem értik, ugyanúgy nem értik. De hogyha ránk száll ez a nagy kegyelem,
0: that we can speak to people and their eyes open and they can give their lives to Jesus.
1: Akkor, hogyha beszélünk emberekkel, akkor egyszer csak kinyílik a szemük és átadják az életüket Jézusnak.
0: The ability of the Apostle Paul to go to pagan heathens and show them the riches of Christ is an absolute incredible mystery.
1: Pál apostolnak az az ajándéka, hogy el tudott menni a pogányokhoz, akik nem ismerték Krisztust, és ők megláthatták Krisztus dicsőségét és gazdagságát, ez egy óriási titok és kegyelem. Mert ha az ember bemegy az egyházba és keresztényé lesz, akkor olyan nyelvet kezd beszélni, amit az emberek nem értenek általában.
0: And if you speak Christianese, the world doesn't understand Christianese.
1: Hogyha keresztényül beszél az ember, a világ ezt nem érti.
0: You listen to the way some people say, what's the point of talking like that? They don't understand a word you're saying.
1: Amikor meghallgatunk néhány ilyen reakciót, azt mondják az emberek, hogy nem értem, miről beszélsz. Mi ez az egész, de hogyha kiárad ez a nagy kegyelem, akkor
0: in any condition and speak to them the mysteries of Christ in a way that they understand.
1: Akkor oda mehetünk bárkihez, aki akármilyen helyzetben van, és szólhatjuk nekik Krisztusnak a titkát, és az illető meg fogja érteni. Ez egy fantasztikus ajándék és fantasztikus kegyelem. Szeretném, hogy azt mondanátok, hogy Istenem, áraszt ki rám ezt a kegyelmet. Áraszt ki ezt a gyülekezetre.
0: So we can go out into the world, not into Christianized people.
1: Hogy elmessünk a világhoz, és ne csak a keresztény emberekhez.
0: And speak by the power of that grace.
1: És ennek a kegyelemnek az erejével szólhassunk.
0: That I can open up to them the mystery.
1: Hogy kinyithassam az emberek előtt a titkot.
0: God coming in the person of Christ.
1: Azt a titkot, hogy Isten eljött Krisztus személyében.
0: Dying for their sins.
1: És meghalt a bűneikért.
0: To bring them back to the Father.
1: Hogy visszahozza őket az atyához.
0: Bring them into the kingdom.
1: Behozza őket a királyságba.
0: To become glorious members of his family.
1: Hogy Isten családjának dicsőséges tagjai legyenek.
0: I thank God for that grace.
1: Köszönöm Istennek ezt a kegyelmet.
0: Like the Apostle Paul, I thank God for that grace.
1: Pál apostolhoz hasonlóan köszönöm Istennek ezt a kegyelmet.
0: Now, you may not believe this, but naturally I'm a shy person.
1: Lehet, hogy ezt nem hiszitek el, de én természet szerint egy félénk ember vagyok.
0: People frighten me.
1: Megijedek az emberektől.
0: And but when the Spirit gets hold of me, I just change into another person.
1: De amikor a Szent Szellem megragad, akkor más emberré leszek.
0: And you put me near anybody.
1: Akkor bárki mellé odarakhattok.
0: In a restaurant.
1: Egy étteremben.
0: In a taxi.
1: Egy taxiban.
0: In a plane.
1: Egy repülőn.
0: Just buying an air ticket.
1: Vagy miközben megveszem a repülőjegyet.
0: And I'll get them.
1: És akkor elkapom az embereket.
0: I'll get them.
1: Biztos, hogy elkapom.
0: And I'll explain to them the mystery of Christ.
1: És elmagyarázom nekik Krisztus titkát.
0: Whether they're a pagan heathen, whether they're a Hindu or a Muslim, I don't care who they are or what they are.
1: Akár pogány az illető, akár hindu, akár muszlim, engem nem érdekel.
0: This great grace has been given to me.
1: Mert megkaptam ezt a nagy kegyelmet.
0: I even practice how to get someone saved in an elevator going through 10 floors.
1: Azt is gyakorlom, hogy hogyan kell valakit üdvösségre jutatni a liftben 10 emelet megutazása közben.
0: What would I say if I got 10 floors and I do this in hotels?
1: Azt mondom Istennek, hát 10 emelet áll a rendelkezésemre, ezt hotelekben szoktam csinálni.
0: I'm passionate about reaping this harvest.
1: Mert nagyon le akarom aratni a gabonát.
0: It's ripe, waiting to be reaped everywhere.
1: Mert mindenütt érett a gabona, arra vár, hogy learassák.
0: And in many, many, many people, there's a God-hungry cry, and they don't even know that's what they're crying for.
1: És sok-sok emberben van egy éhes kiáltás Isten iránt, de nem is tudják, hogy mit akarnak.
0: And that's the church that God wants to produce.
1: És Isten is ilyen egyházat akar létrehozni.
0: Amen, this great grace.
1: Ez a nagy kegyelem.
0: Right now, we're gonna just look quickly at the next bit.
1: Most gyorsan megnézzük a következő részt.
0: Then I won't go into all this about the fatherhood of God, wonderful as it is.
1: Most nem megyek mindenbe bele Isten atyaságával kapcsolatba, pedig nagyon csodálatos téma.
0: But we'll come to chapter 4.
1: Nem menjünk a negyedik részhez.
0: And it's page 29 on your notes.
1: Jegyzetben a 29. oldal.
0: Now we're moving on to the next phase.
1: Most jön a következő szakasz.
0: And that's learning to walk.
1: Ez pedig az, hogy megtanuljunk járni.
0: And we'll find there are 7 ways in which we have to walk.
1: Azt fogjuk.
0: In an elevator, going through 10 floors.
1: Azt is gyakorlom, hogy hogyan kell valakit üdvösségre jutatni a liftben 10 emelet megutazása közben.
0: What would I say if I got 10 floors and I do this in hotels?
1: Azt mondom Istennek, hát 10 emelet áll a rendelkezésemre, ezt hotelekben szoktam csinálni.
0: I'm passionate about reaping this harvest.
1: Mert nagyon le akarom aratni a gabonát.
0: It's ripe, waiting to be reaped everywhere.
1: Mert mindenütt érett a gabona, arra vár, hogy learassák.
0: And in many, many, many people, there's a God-hungry cry, and they don't even know that's what they're crying for.
1: És sok-sok emberben van egy éhes kiáltás Isten iránt, de nem is tudják, Amen. Hogy mit akarnak.
0: And that's the church that God wants to produce.
1: És Isten is ilyen egyházat akar létrehozni.
0: Amen. This great grace.
1: Ez a nagy kegyelem.
0: Right now, we're gonna just look quickly at the next bit.
1: Most gyorsan megnézzük a következő részt.
0: Then I won't go into all this about the fatherhood of God, wonderful as it is.
1: Most nem megyek mindenbe bele Isten atyaságával kapcsolatba, pedig nagyon csodálatos téma.
0: But we'll come to chapter 4.
1: Nem menjünk a negyedik részhez.
0: And it's page 29 on your notes.
1: Jegyzetben a 29. oldal.
0: Now we're moving on to the next phase.
1: Most jön a következő szakasz.
0: And that's learning to walk.
1: Ez pedig az, hogy megtanuljunk járni.
0: And we'll find there are 7 ways.

0: És Isten is ilyen egyházat akar létrehozni. Ez a nagy kegyelem. Most gyorsan megnézzük a következő részt.
1: Then I won't go into all this about the fatherhood of God, wonderful as it is.
0: Most nem megyek mindenbe bele Isten atyaságával kapcsolatban, pedig nagyon csodálatos téma.
1: But we'll come to chapter 4.
0: Hanem menjünk a negyedik részhez.
1: And it's page 29 on your notes.
0: Jegyzetben a 29. oldal.
1: Now we're moving on to the next phase.
0: Most jön a következő szakasz.
1: And that's learning to walk.
0: Ez pedig az, hogy megtanuljunk járni.
1: And we'll find there are seven ways in which we have to walk.
0: Azt fogjuk látni, hogy hétféle módon kell járnunk.
1: These are pretty comprehensive notes. You can study them afterwards.
0: A jegyzet elég bőséges, úgyhogy utána majd tanulmányozhatjátok.
1: I want to underline here.
0: Az első dolog, amit szeretnék itt aláhúzni,
1: is that we walk in his purpose.
0: Az az, hogy Isten céljában kell járnunk.
1: So that as we saw back in Ephesians chapter 1.
0: Ahogy láttuk az Efézus 1-ben.
1: When I've had my eyes opened.
0: Amikor kinyílt a szemem.
1: And the first apostolic prayer of Paul has been answered.
0: És Pál az első apostoli imájára választ kapott.
1: I see in vivid glorious color.
0: Azóta nagyon eleven dicsőséges színekben látom.
1: I see that the purpose of the Spirit of God is to use me to bring Jesus into his inheritance.
0: Látom, hogy Isten szellemének az a célja, hogy engem arra használjon, hogy Jézusnak átadjam az örökségét.
1: It's great to have my inheritance in him. That's incredible.
0: Az nagyszerű, hogy nekem van egy örökségem ő benne, ez elképesztő.
1: When the Spirit of God gets hold of me and opens my eyes.
0: De amikor Isten szelleme megragad engem és kinyitja a szememet.
1: And I understand the mystery.
0: És megértem a titkot.
1: Then the power of his risen life comes upon me.
0: Akkor is Jézus feltámadt életének az ereje rám száll. És ennek az a célja,
1: that I should work with the Spirit of God to bring Jesus into his inheritance.
0: Hogy együttműködjek Isten szellemével abban, hogy Jézusnak átadjuk az örökségét.
1: And that becomes my passion.
0: És ezért dobog a szívem.
1: In other words, I seek first of all the kingdom of God. That's my passion.
0: Más szóval elsőként Isten királyságát keresem, ezért dobog a szívem.
1: I'm praying for myself and for my needs, I'm praying for him and for his purpose.
0: Nem önmagamért és a szükségeimért imádkozom, hanem azért, hogy az ő céljai megvalósuljanak.
1: That's the driving force.
0: Ez az életem hajtó ereje.
1: I start to walk in his purpose.
0: Elkezdek az ő céljai szerint járni.
1: And then as we go on in chapter, well, come into chapter 4.
0: Ahogy olvassuk tovább a negyedik részt.
1: In order to fulfill that purpose.
0: Ahhoz, hogy ennek a célnak eleget tudjunk tenni.
1: We find that we have to walk in unity.
0: Azt látjuk, hogy egységben kell járnunk.
1: One of chapter 4.
0: Ez a negyedik rész első verse.
1: I therefore, the prisoner of the Lord.
0: Kérlek azért titeket, én kifogói vagyok az Úrban.
1: I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
0: Hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhivattatok.
1: Now that calling is to bring Christ into his inheritance.
0: Ez az elhívás az, hogy Jézus hozzájuttassuk az örökségéhez.
1: That every nation shall bow its knee.
0: Hogy minden nemzet térdet hajtson.
1: And declare him to be Lord to the glory of God the Father.
0: És kijelentse, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: In order to make that work.
0: Ahhoz, hogy ez működjön.
1: The first attitude of my walk is I've got to walk in unity.
0: Először is egységben kell járnom, ez kell, hogy a hozzáállásom legyen.
1: And it talks about humility and lowliness of mind.
0: Itt van szó az alázatról, az egyfajta gondolkodásban.
1: Gentleness.
0: A szelíd gondolkodásról, a gyengédségről. Hogy hosszú töréssel elszenvedjük egymást szeretetben. Harmadik vers, szelídség, stb.
1: To keep the unity of the spirit in the bond of peace.
0: Igyekezzünk megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében.
1: Now this phrase, the bond of peace.
0: Ez a kifejezés, hogy a békesség kötele.
1: The Greek word for bond is the word syndesmos.
0: A kötelékre használt görög szó az a syndesmos.
1: And this was used to describe the chain with which slaves were linked together when they worked together in the fields.
0: Ezt a szót annak a láncnak a leírására használták, amivel a rabszolgákat összekötötték egymással, amikor azok a mezőn dolgoztak.
1: They'd call the slaves out.
0: Előhívták a rabszolgákat, sorba állították őket, összeláncolták egymással a lábukat,
1: And they didn't have any choice about who they were chained to.
0: És akkor nem dönthették el, hogy ők kihez akarnak láncolva lenni.

0: They couldn't run away if they didn't like the guy next to them.
1: És nem szaladhattak el, ha nem tetszett nekik az, aki mellettük volt.
0: They were bound by the chain.
1: Megkötözte őket a lánc.
0: And Paul says that's how you've got to see yourselves.
1: És Pál azt mondta, hogy ti is lássátok magatokat ugyanígy.
0: Stop jumping churches.
1: Ne ugráljatok egyik gyülekezetből a másikba.
0: Going from one place because you don't like someone. Oh, I don't like that, so I'm going to go to this church.
1: Ne menjetek el az egyik helyről, hogyha valaki ott nem tetszik nektek, hogy menjetek a másik helyre.
0: See yourself chained relationally.
1: Hanem lássátok azt, hogy Isten kapcsolatokba láncol összetiteket.
0: And only God has the right to unlock the key and reconnect you to someone else.
1: És Istennek van joga egyedül ahhoz, hogy leoldja rólatok a láncot valakivel kapcsolatban és máshoz láncoljon titeket.
0: Chained together.
1: Össze vagyunk kötözve, láncolva.
0: In the chain of peace.
1: A békesség láncával.
0: And so our job is to work. God will put us next to some difficult people just to train us in humility and love and forgiveness.
1: Az a dolgunk, hogy így dolgozzunk. Isten néha direkt tesz minket nehéz emberek mellé azért, hogy megtanuljunk szeretetben és megbocsátásban és szelídségben élni, járni.
0: Don't run away till the job's done.
1: Ne szaladjatok el addig, amíg Isten munkája el nincs végezve bennetek. Egy bizonyos időszakig Isten ott hagy titeket, hogy megtanítson nektek valamit. És amikor Isten leoldja rólatok a láncot, és valaki mással kötöz össze titeket, ez az ő dolga, mert ő a
0: rabszolgatartó.
1: De csak akkor mehettek el egyébként, hogyha lázadók vagytok, különben ott kell maradnotok, ahol vagytok. Összekötözve a békesség kötelében egymással.
0: It says something similar in Colossians. It talks about the syndesmos of love. You're bound together with this Calvary love and you cannot walk away to some other relationship.
1: A Kolossi levél hasonló dologról beszél, ott a szeretet köteléről van szó, a Golgota szeretetének a köteléről. Ebben kell együtt járnunk egymással, nem szabad eltávoznunk ettől.
0: Praise the Lord.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: I'm going to just do this third thing, we're going to go for a break.
1: Most a harmadikat még elmondom, aztán szünet jön.
0: Walk in unity.
1: Járjunk egységben.
0: Pages here, which I'm not going to go into.
1: Vannak olyan oldalak itt, amikben most nem fogok belemenni.
0: I'm going to leave this now. Let's have a break now.
1: Azt hiszem, ennyiben hagyom. Tartsunk szünetet.
0: We'll come back after the break.
1: És a szünet után visszajövünk.
0: We'll deal with this after the break.
1: És a szünet után foglalkozunk ezzel a témával.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
4: All right. Good evening.
5: Jó estét.
4: Everybody ready?
5: Mindenki készen áll?
4: All right, take your Bibles, turn to Genesis chapter 1.
5: Akkor fogjátok a Bibliátokat és lapozzatok az 1 Mózes 1-hez.
4: This weekend is all about the kingdom.
5: Ez az egész hétvége a királyságról szól.
4: Much of what I will talk about in this session, I think for the most of you, will be a review.
5: De azt gondolom, hogy sokatok számára csak áttekintés lesz az, amiről ebben a tanításban beszélni fogok.
4: We just sang, Lord of heaven and earth.
5: Ugye most énekeltük, hogy menny ura és föld ura.
4: And that's primarily the message of this weekend as we unfold the reality that he is Lord of heaven and earth.
5: És alapvetően ez ennek a hétvégének az üzenete, miközben kibontjuk, hogy mit jelent az, hogy ő a menny és a föld ura.
4: This weekend is about developing a kingdom world view.
5: Ez a hétvége arról szól, hogy kialakuljon bennünk a királyságos világkép.
4: Many of the things that we, in fact, all the things that we talked about in every other school and everything we're going to talk about from here until Jesus comes.
5: Tehát mindaz, amiről beszéltünk az eddigi iskolákban, és mindaz, amiről beszélni fogunk az összes következő iskolában Jézus visszajöveteléig, erről szól.
4: Has a context.
5: Tehát mindez egy adott közegben, egy adott összefüggésben hangzik el.
4: And that context is the message, it is the reality of the kingdom of God.
5: Ez pedig Isten királyságának a valósága és üzenete, ez az alap összefüggés.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Isten királysága nem egy üzenet a sok közül.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
6: Amen.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
6: Amen.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
4: That's better.
5: Ez már jobb volt. Hogy mit jelent az, hogy ő a menny és a föld ura?
4: This weekend is about developing a kingdom world view.
5: Ez a hétvége arról szól, hogy kialakuljon bennünk a királyságos világkép.
4: Many of the things that we, in fact, all the things that we talked about in every other school and everything we're going to talk about from here until Jesus comes.
5: Tehát mindaz, amiről beszéltünk az eddigi iskolákban, és mindaz, amiről beszélni fogunk az összes következő iskolában Jézus visszajöveteléig, erről szól.
4: Has a context.
5: Tehát mindez egy adott közegben, egy adott összefüggésben hangzik el.
4: And that context is the message, it is the reality of the kingdom of God.
5: Ez pedig Isten királyságának a valósága és üzenete, ez az alap összefüggés.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Isten királysága nem egy üzenet a sok közül.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
6: Amen.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
6: Amen.
4: The kingdom of God is not a message.
5: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
4: The kingdom of God is the message.
5: Hanem Isten királysága az üzenet.
4: That's better.

0: That context is the message, it is the reality of the kingdom of God.
1: Ez pedig Isten királyságának a valósága és üzenete, az alapösszefüggés.
0: The kingdom of God is not a message.
1: Isten királysága nem egy üzenet a sok közül.
0: The kingdom of God is the message.
1: Hanem Isten királysága az üzenet.
2: Amen.
0: The kingdom of God is not a message.
1: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
0: The kingdom of God is the message.
1: Hanem Isten királysága az üzenet.
2: Amen.
0: The kingdom of God is not a message.
1: Hát Isten királysága nem egy üzenet.
0: The kingdom of God is the message.
1: Hanem Isten királysága az üzenet.
0: That's better.
1: Ez már jobb volt.
0: We talk about a kingdom worldview. What are we talking about?
1: Tehát amikor a királyságos világképről beszélünk, miről is beszélünk?
0: How many of you are familiar with what a worldview means?
1: Hát először beszéljük meg, mi az, hogy világkép.
0: See, you've been brought up in a country.
1: Egy olyan országban nőttetek fel.
0: In an educational and political system, cultural system.
1: Ahol volt egy oktatási rendszer, egy politikai system, egy rendszer, egy kultúra.
0: All of which nurtures a certain worldview.
1: És mindezek egy adott világképet táplálnak az emberben.
0: A worldview is a frame, it's ideas and beliefs.
1: A világkép az olyan meggyőződések és elvek, gondolatok, eszmék.
0: Through which a person,
1: amelyek által egy ember,
0: a group,
1: egy csoport,
0: or a culture interprets the world around them and interacts with it.
1: Vagy kultúra, aminek alapján az emberek viszonyulnak a körülöttük levő világhoz és értelmezik azt.
0: And a worldview comprises primarily five elements.
1: A világképnek alapvetően öt eleme van, része.
0: Number one.
1: Először is.
0: It's an explanation about the world.
1: Ez egy magyarázat a világról.
0: In other words, it answers the question, where did we come from?
1: Más szóval válaszol arra a kérdésre, hogy honnan jöttünk.
0: When you were brought up in school,
1: ti is iskolában nőttetek fel.
0: You were introduced to a worldview that attempted to answer the question, where did you come from?
1: És ott bemutattak nektek egy világképet, amely megpróbálta nektek megmondani, hogy honnan jöttetek.
0: And so they're presenting a worldview.
1: Tehát ők egy világképet mutattak be nektek.
0: These are beliefs and ideas that answer certain questions that interprets the world and how we interact with it.
1: Tehát olyan meggyőződésekből és eszmékből áll a világkép, amelyek értelmezik számunkra a világot.
0: So I came from something.
1: És azzal való kapcsolatunkat, tehát én valahonnan jöttem.
0: And we developed a little further.
1: Aztán tovább fejlődtünk.
0: And now we're still developing.
1: Még mindig fejlődünk.
0: We didn't come from someone, we came from something.
1: Nem valakitől jöttünk, hanem valahonnan, valamitől.
0: That's the error of the worldview that most of us have been brought up in.
1: A legtöbben olyan világképben nőttünk fel, ami ezt sugallta nekünk.
0: A Christian, a kingdom worldview answers the question, where did we come from?
1: A keresztényeknek a királyságos világkép válaszol arra, hogy honnan jöttünk.
0: Number two, it answers another question.
1: Második pontként még egy kérdésre válaszol.
0: Where are we going?
1: Hogy hova megyünk?
0: Number three.
1: Harmadszor.
0: It talks about values or ethical questions.
1: Etikai kérdésekről, értékrendekről, értékekről szól.
0: A worldview answers the question number three, how should we live?
1: A harmadik kérdés tehát, amire a világkép válaszol, az, hogy hogyan kell élnünk.
0: Number four.
1: Negyedik.
0: And this is another question, how do we attain our goals?
1: A negyedik kérdés, amire válaszol, az, hogy hogyan érhetjük el a céljainkat.
0: And finally, it answers the question, what is true and false? What is right and wrong?
1: Végül pedig arra a kérdésre válaszol, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi a jó és mi a rossz.
0: In this weekend, we're attempting to clearly portray a kingdom worldview.
1: Ezen a hétvégén megpróbálunk világosan elétek tárni egy királyságos világképet.
0: Because the kingdom of God is not a message.
1: Mert Isten királysága nem egy üzenet.
0: The kingdom of God is the message.
1: Hanem Isten királysága az üzenet.
0: So as we begin, we're going to start in Genesis chapter 1.
1: Tehát, hogy elkezdjük, az 1 Mózes 1-nél kezdjük.
0: Because this is where the subject of the kingdom begins.
1: Mert itt kezdődött el a királyság üzenete témája.
0: My attempt is to answer the question, what is the kingdom?

0: Of God.
1: Én most arra a kérdésre próbálok válaszolni, hogy micsoda Isten királysága.
0: So I'm gonna answer a question in 1 hour.
1: Egy óra alatt fogok erre válaszolni.
0: That Paul took 3 years to explain in Ephesus.
1: Efézusban Pál ezt 3 évig magyarázta.
0: Jesus spent 40 days before he left explaining to his disciples everything concerning the kingdom.
1: Jézus a mennybe menetele előtt 40 napot töltött azzal, hogy a tanítványainak mindent elmagyarázott a királyságról.
0: I will not do it in an hour.
1: Nekem sem fog sikerülni egy órában.
0: We won't do it in this weekend.
1: Tehát ezen az egész hétvégén ezt fogjuk csinálni.
0: This will be our occupation.
1: Ezzel fogunk foglalkozni.
0: For the rest of our life.
1: Életünk hátralévő részében.
0: Because the kingdom of God is not a message.
1: Mert Isten királysága nem egy üzenet. But the message.
0: It is the message.
1: Hanem az üzenet, így van.
0: Genesis chapter 1.
1: Tehát 1 Mózes 1.
0: Verse 26 and 27.
1: 26-27. Vers.
0: Would you like to read it, Chilla, for him?
1: Nekem.
0: Go right ahead.
1: Tehát akkor a 26-27. Vers így szól. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó, mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfivá és asszonyá teremtette őket.
0: We are introduced right here in the beginning to a kingdom world view. Number one, there's a God.
1: Tehát itt először mutatja nekünk a Biblia királyságos világképet. Ebben az első pont az, hogy van egy Isten.
0: There is a creator.
1: Van egy teremtő.
0: And he makes man and woman in his image.
1: És a saját képére teremti meg a férfit és a nőt.
0: And he created them to rule over all the things that he had created.
1: És arra teremtette őket, hogy uralkodjanak az ő összes többi teremtménye fölött.
0: In order for that function, in order for that rulership to properly work.
1: Ahhoz, hogy ez az uralkodása megfelelő módon működjön.
0: Adam and Eve needed to be under God's authority.
1: Adamnak és Évának Isten tekintélye alatt kellett lennie.
0: You can describe what is the kingdom of God. The kingdom of God is someone and all things in right relationship to God.
1: Meghatározhatjuk Isten királyságát úgy, hogy az, amikor valaki és mindenféle dolog a megfelelő kapcsolatban van Istennel.
0: What is the kingdom of God?
1: Tehát micsoda Isten királysága?
0: It is someone.
1: Amikor valaki
0: and all things
1: és minden dolog
0: in right relationship to God.
1: Helyes kapcsolatban van Istennel.
0: Adam and Eve's authority was not absolute, it was a dependent authority.
1: Adam és Éva tekintélye nem abszolút volt, hanem valamitől függött.
0: For them to be God's rulers, they needed to be under his rule.
1: Ahhoz, hogy Isten nevében uralkodjanak, az ő uralma alatt kellett állniuk.
0: And as they needed to do God's will perfectly and to do it without deciding for themselves morally what was right or wrong.
1: Ahhoz, hogy tökéletesen tudják Isten akaratát cselekedni, nem határozhatták meg ők, hogy mi az, ami erkölcsileg jó és rossz.
0: As they trusted God,
1: ahogy bíztak Istenben,
0: two trees in the garden,
1: aki elhelyezett két fát a kertben,
0: tree of the knowledge of good and evil and the tree of life,
1: a jó és gonosz tudásának a fáját és az élet fáját,
0: as they remained in obedience and trusted God,
1: ahogy Ádámék megmaradtak az engedelmességben és bíztak Istenben,
0: everything that they were given responsibility for worked.
1: Minden működött, amiért felelősek voltak.
0: They themselves as people and everything was in right relationship to God.
1: Ők maguk az emberek és minden egyéb dolog a megfelelő kapcsolatban volt Istennel.
0: As a result, they lived in a perfectly unveiled fellowship with God.
1: Ennek eredményeként egy teljesen válaszfalak nélküli közvetlen kapcsolatban éltek Istennel.
0: There was total transparency.
1: Teljesen átlátszóak voltak.
0: And communion with him.
1: És közösségben voltak vele.
0: And as a result, God's life, his eternal life,
1: ennek eredményeként Isten örök élete
0: could flow through them without restrictions, bringing God's rule over everything that was entrusted to them.
1: Korlátok nélkül átáradhatott rajtuk Isten élete, ami Istennel jó közösségbe hozott mindent, ami fölött ők uralkodtak.
0: The power by which they lived was not their own life, but it was his life.
1: Nem a saját életük ereje szerint éltek, hanem Isten életének ereje szerint.
0: So it flowed into them without restraint, so they lived in the fullness of God.
1: Tehát korlátlanul áradt beléjük Isten élete, ezért ők Isten teljességében éltek.
0: And as a result, they were perfect governors of all that God had given them.
1: Ennek eredményeként tökéletesen kormányoztak mindent, amit Isten rájuk bízott.
0: What we see in the first few chapters of Genesis chapter 1 is the kingdom of God.
1: Amit az 1 Mózes első néhány fejezetében látunk, az Isten királysága.
0: God is the total supreme ruler.
1: Isten a teljesen egyeduralkodó, ő van a csúcson.
0: And these two, Adam and Eve,
1: és a két ember, Adam és Éva,
0: obeyed what God had told them,
1: engedelmeskedtek Isten parancsainak,
0: and without any disobedience, they lived the eternal life of God.
1: És nem voltak engedetlenek, hanem Isten örök életét élték.
0: All of creation was in right order.
1: Az egész teremtett világa megfelelő rendben volt.
0: And the kingdom of God covered all creation.
1: És Isten királysága ölelte magába az egész teremtett világot.
0: And as a result, as long as man stayed in right relationship with God, the devil could not penetrate the kingdom of God.
1: És ennek eredményeként, amíg az ember engedelmes, jó kapcsolatban volt Istennel, addig az ördög nem tudott behatolni Isten királyságába.
0: Let's make this very clear. The kingdom of God has never, ever been penetrated by the evil one.
1: Mondjuk ki teljesen világosan, hogy Isten királyságába soha nem tudott behatolni a gonosz.
0: The devil can't get into the kingdom of God.
1: Az ördög nem tud bejutni Isten királyságába.
0: There's a sign off limits.
1: Mert van egy ilyen tiltótábla, hogy belépni tilos neki.
0: No devil here.
1: Hogy itt ördög nem lehet.
0: That is why anyone who is in the kingdom and obeys God's will is basically untouchable by the devil.
1: Tehát ezért van az, hogy mindenki, aki benn van Isten királyságában és engedelmeskedik Istennek, gyakorlatilag érinthetetlen az ördög számára.
0: And when that order exists between God and man,
1: és amikor ez a jó rend működik Isten és ember között,
0: everything is protected from the evil one.
1: Akkor minden védve van a gonosztól.
0: However,
1: azonban,
0: the story didn't end there.
1: A történetnek nincs itt vége.
0: Did God really say?
1: Valóban azt mondta Isten?
0: And the attempt of the enemy is to draw Adam and Eve out from under God's rule.
1: Az ellenség megpróbálja kihozni Ádámot és Évát a Isten uralma alól.
0: The question is not to trust him. Go ahead.
1: Az a kérdés, hogy bíznak-e benne?
0: And to make decisions on your own.
1: Azt akarja a sátán, hogy ne bízzanak Istenben, és saját döntéseket hozzanak.
0: Yeah. Adam and Eve had to pass through a phase in which they had to face temptation and trial, and yet determined to do the will of God.
1: Tehát Ádámnak és Évának át kellett esnie azon a szakaszon az életükben, amikor kísértés és próba érte őket, és mégis úgy kellett dönteniük, hogy Istennek maradnak engedelmesek.
0: And God put two trees in the garden.
1: Isten két fát helyezett
0: They are prophetic
1: kertben.
0: Trees.
1: Ezek profétikus fák.
0: They were allegorical of the two possible ways of living.
1: Ezek a két lehetséges életmódnak a jelképei.
0: One was called the tree of life.
1: Az egyiknek az volt a neve, hogy az életfája.
0: And if you ate of the tree of life,
1: aki az élet fájáról evett,
0: you had to make a decision not to make any moral decisions of your own.
1: Annak úgy kellett döntenie, hogy nem fog saját erkölcsi döntéseket hozni.
0: Instead, you trusted God to make the decisions for you.
1: Hanem rábízza Istenre, hogy hozza meg a számára a döntéseket.
0: You didn't decide what was right or wrong, God did.
1: Tehát nem mi döntjük el, hogy mi a jó és a rossz, hanem Isten.
0: Your job was simply to obey.
1: Egyszerűen az engedelmeskedés a dolgunk.
0: And with that, the eternal life of God flowed through you without restraint.
1: És ennek eredményeként Isten örök élete korlátok nélkül folyik át az emberen.
0: So the other tree was the tree of the knowledge of good and evil.
1: A másik fa jó és gonosz tudásának a fája volt.
0: And here, instead of letting God decide,
1: itt ennél a fánál, ahelyett, hogy Isten döntött volna,
0: you decide what is right or wrong by the knowledge being imparted to you.
1: Az ember dönti el, hogy mi a jó és a mi a rossz, a rendelkezésére álló ismeretek alapján.
0: And if you decide for yourself, then you are responsible to implement the decisions that you have made and carry their consequences.
1: És hogyha az ember meghozza saját döntéseit, akkor utána köteles azt megvalósítani valahogy, és utána viselni a következményeket.
0: The life of God is not in that tree.
1: Isten élete nem volt abban a fában.
0: It's only in the other tree.
1: Hanem csak a másikban volt.
0: And so this principle very carefully works out throughout our entire life and becomes extremely important even now where we live.
1: Tehát ez az alapelv az egész életünkben működik, és nagyon határozottan meghatározza, hogy hogyan élünk.
0: The devil comes and tempts them to move out from dependence upon God into independence from him.
1: Tehát az ördög odajött Ádámhoz és Évához, és arra kísértette őket, hogy lépjenek ki az Istentől való függésből, a tőle való függetlenségbe.
0: You know the story, they believed the lie.
1: Ismeritek a történetet, ők elhitték a hazugságot.
0: They stepped out of dependence and into independence.
1: Kiléptek a függőségből a függetlenségbe.
0: And they had no intention of becoming sinners.
1: De nem állt szándékukban bűnösnek lenni.
0: The issue was not the issue of sin.
1: Hiszen nem a bűnről volt szó.
0: The issue was who's going to make the decisions regarding my life.
1: Hanem arról, hogy ki hoz döntéseket az életemről.
0: Is it me?
1: Én?
0: Or is it God?
1: Vagy Isten?
0: Sinning is the logical consequence of a person who's not rightly related to God.
1: A bűn a logikus következménye annak, amikor az ember nem a megfelelő kapcsolatban él Istennel.
0: This is a kingdom world view.
1: Tehát ez a királyság világképe.
0: And it dramatically affects the gospel that we preach.
1: És drámai módon hat arra az evangéliumra, amit hirdetünk.
0: And our belief system about the world that we interact with.
1: És a hitünkre, a meggyőződéseinkre, a világgal kapcsolatban, amihez viszonyulunk valahogy.
0: And what is important for a person to become related and rightly related to God and become a co-laborer with him.
1: Tehát arról szól a dolog, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki Istennel jó kapcsolatban legyen, jó közösségben és jó munkatársi kapcsolatban is.
0: Adam and Eve were tempted and they exchanged their obedience to God for an obedience to the snake.
1: Tehát Ádám és Éva a kísértés alá került, és ők úgy döntöttek, hogy nem Istennek fognak engedelmeskedni, hanem a kígyónak.
0: Let me make this very clear.
1: Szeretném ezt nagyon tisztán mondani, világosan.
0: God and the devil need a human instrument in order to accomplish what they want to do.
1: Istennek is és az ördögnek is szüksége van emberi eszközökre ahhoz, hogy az akaratukat megvalósítsák.
0: Let me make it very clear.
1: Mondjuk nagyon egyértelműen.
0: A kingdom world view.
1: A királyságos világkép.
0: God and the devil are not equals.
1: Azt mondja, hogy Isten és az ördög nem egyenlő egymással.
0: Oh no. God and the devil are not equals.
1: Isten és az ördög nem egyenlő egymással.
0: Yin and yang is not a kingdom value.
1: A yin és yang az nem a királyság értékrendjéhez tartozik.
0: Amen. And yet,
1: mégis,
0: the playing field of our earth,
1: a játéktér, ami földünk,
0: operates by the same principle.
1: Ugyanilyen alapelv alapján működik.
0: That which is spirit,
1: ami szellem,
0: needs a human body in order to accomplish its purpose.
1: Tehát a szellemnek szüksége van emberi testre a céljai eléréséhez.
0: The devil cannot accomplish his purpose, what he wants, without a human instrument.
1: Az ördög nem tudja a céljait megvalósítani emberi eszköz nélkül.
0: Friends, we have to lessen his market.
1: Barátaim, csökkentenünk kell, szűkítenünk kell a piacát.
0: And God has a plan to create an economic meltdown for the devil.
1: És Istennek van egy terve az ördög a gazdasági tönkretételére.
0: Which means he doesn't have a market through which he can accomplish his purpose.
1: Ami azt jelenti, hogy ne legyen olyan piaca, amin keresztül a céljait meg tudja valósítani.
0: Likewise, God needs a human instrument through whom which he can work.
1: Hasonlóképpen Istennek is szüksége van emberi eszközre, akin keresztül működhet.
0: An instrument that is rightly related to him.
1: Olyan eszközre, aki a megfelelő kapcsolatban van vele.
0: When Adam and Eve disobeyed, the consequences for themselves and for the world in which we live were catastrophic.
1: Amikor Ádám és Éva engedetlenkedett, ennek katasztrofikus következményei lettek őrájuk és a világra nézve, ahol éltek.
0: They lost their righteous relationship with him.
1: Mert elveszítették az igaz kapcsolatukat Istennel.
0: They lost their confidence.
1: A magabiztosságukat elveszítették.
0: This was evidenced by their awareness that they were both naked and they hid from God.
1: Ezt az bizonyította, hogy tudatosodott bennük, hogy ruhátlanok és elrejtőztek Isten elől.
0: There was guilt, there was shame, most of all there was fear.
1: Volt bennük bűntudat és szégyen, de leginkább félelem.
0: They lost their healthy relationship between themselves as a husband and wife.
1: És köztük a férj és a feleség között is elromlott az egészséges kapcsolat.
0: This was evidenced by the accusation and the alienation between them and the strife between the sexes.
1: ezt bizonyította, hogy kölcsönösen vádolták egymást, elidegenedtek a nemek egymástól, vádolták egymást. Igen.
0: And because there was no longer harmony between them, there was no longer harmony with their children.
1: És mivel nem volt már összhang közöttük, ezért a gyerekeikkel sem volt összhangjuk.
0: They lost their ability to deal effectively with their environment.
1: Elveszítették a képességüket, hogy hatékonyan működjenek együtt a környezetükkel.
0: Therefore, their work became cursed, became hard, became cursed.
1: Ezért nehéz és átkozott lett a munkájuk.
0: And they lost their promise of life.
1: És elveszítették az élet ígéretét.
0: Evidenced by disease and depression and death.
1: Ezt a halál, a depresszió és a betegség bizonyítja.
0: And ultimately, an eternal destruction apart from God's intervention.
1: És végül a végső pusztulás várt rájuk isteni beavatkozás nélkül.
0: And friends, the Old Testament is the outworking of these things.
1: Barátaim, az Ószövetség ezeknek a tényeknek a megvalósulása.
0: The book of Judges describes a time when everyone did what was right in their own eyes.
1: A Bírákkönyv egy olyan időszakról szól, amikor mindenki azt tette, ami helyesnek látszott a szemei előtt.
0: Isaiah summarizes it in Isaiah 53.
1: Ézsaiás az 53. részében a könyvének foglalja ezt össze.
0: Instead of being monkeys,
1: ahelyett, hogy majmok lennénk.
0: Isaiah says, we like sheep.
1: Ézsaiás azt mondja, mi mint juhok.
0: Have all gone astray, we've turned to our own way.
1: Mindannyian eltévelyedtünk, mindannyian a saját utunkra tértünk.
0: And friends, the reason that the devil has a kingdom today is because he has people who are currently not rightly related to God.
1: És a barátaim, ma azért lehet az ördögnek birodalma, mert vannak olyan emberek, akik nem helyesen viszonyulnak Istenhez.
0: And either through ignorance or through volition of their own, the devil has an opportunity to work, and now he thinks he owns this world.
1: Tehát az emberek tudatlansága vagy akaratlagos ellenállása miatt az ördögnek most van egy világa, egy birodalma, és azt gondolja, hogy az övé ez az egész földbolyó.
0: When we open the context of the New Testament,
1: amikor kinyitjuk az Új Szövetséget,
0: the writers of the New Testament and the message of Jesus himself,
1: az Új Szövetség írói és magának Jézusnak az üzenete,
0: is about not a message, it is the message, it's about the kingdom of God.
1: Nem egy üzenetről szól, hanem az üzenetről, Isten királyságáról.
0: And it's about reestablishing God's rightful place as owner, ruler, lord, king, boss, chef, you name it.
1: És az a tény, hogy helyreállítsuk, visszaadjuk Istennek azt a helyet, ami az övé, hogy ő itt a teremtő, ő az uralkodó, ő a főnök, ő a munkaadó, tehát ő mindaz, aki intézi az ügyeket.
0: So turn your Bible to Matthew chapter 2, verse 3.
1: Például a Máté 2-ben.
0: Chapter 3, verse 2.
1: Illetve Máté 3:2-ben.
0: John the Baptist comes on the scene.
1: Keresztelő János színre lép.
0: And the words out of John's mouth in verse chapter 3 verse 2, repent for the kingdom of God is near.
1: És a második versben itt János szájából ezek a szavak hangzanak el, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága.
0: So in John's preparation for the life and the ministry of Jesus, he says, repent for the kingdom of God is near.
1: Tehát miközben János előkészíti Jézus életének és szolgálatának a terepet, ezt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
0: This is not just a message.
1: Ez nem csupán egy üzenet.
0: It is the message. What do I want you to remember when I'm done after an hour of speaking?
1: Szeretném, hogyha arra emlékeznétek, miután egy órán át beszéltem.
0: That the kingdom of God is not a message.
1: Hogy Isten királysága nem egy üzenet.
0: It is.
1: Hanem hogy az üzenet.
0: That's right. I hope you said it right in here.
1: Remélem, hogy jól mondtátok magyarul. They did.
0: And John continues.
1: Verse 11. 11. vers.
0: He says, as for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, and I'm not fit to remove his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and fire.
1: Én ugyan vízbe merítelek betiteket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam, akinek sarját hordozisán vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel merít majd betiteket.
0: Turn over to Matthew chapter 4, verse 17.
1: Máté 4:17-hez menjünk tovább.
0: Jesus arrives.
1: Jézus megérkezik.
0: John's preparing the way.
1: Jézus készíti, János készíti az útját.
0: Jesus, who now embodies the kingdom of God.
1: Jézus, akiben most megtestesült Isten királysága.
0: God in human flesh.
1: Isten emberi testben.
0: God has now put our skin on and moves among us.
1: Isten emberi bőrbe bújt és közöttünk mozog.
0: Friends, this is the God who flung the he spoke and the stars appeared. The universe.
1: Barátaim, ez az Isten, aki szólt és megjelentek a csillagok, létrejött az univerzum.
0: Friends, right now the universe is still expanding at the speed of light, at least the speed of sound.
1: Barátaim, az univerzum még jelenleg is tágul, vagy fénysebességgel, de legalább hangsebességgel.
0: Are you aware of that?
1: Tudtátok
0: ezt? This is not a static. God said, and the creation is still expanding.
1: Tehát Isten egyszer mondott valamit, és a teremtés még mindig tágul.
0: My goodness.
1: Te jó ég.
0: And now God locates himself in a human body.
1: És most Isten elhelyezi magát egy emberi testben.
0: God who tabernacles among us.
1: Isten közöttünk sátorozott.
0: And Jesus comes with a purpose.
1: És Isten Jézus egy céllal jött el.
0: It is the purpose of God.
1: Ez Isten célja.
0: It's the longing of God.
1: Isten vágya.
0: It's the passion of God.
1: Isten szenvedélye.
0: It's the heart of God.
1: Isten szívének a
0: dobbanása. It's the will of God.
1: Isten akarata.
0: And he comes and he says.
1: És eljön és azt mondja.
0: Matthew 4, verse 17.
1: Máté 4:17-ben.
0: Repent.
1: Térjetek meg.
0: For the kingdom of God is now.
1: Mert most itt van Isten királysága.
0: John and Jesus' message are the same, and they both begin with a simple word, repent.
1: János és Jézus üzenete azonos, és mind a kettő egy egyetlen szóval kezdődik, térjetek meg.
0: Never does anyone preach the kingdom without bringing up the issue of repentance.
1: Soha senki nem prédikálja Isten királyságát anélkül, hogy a megtérés témája előre kerülne.
0: And so the first question is, what? What is repentance?
1: Tehát az első kérdés, mi a megtérés?
0: Notice in both of these passages,
1: figyeljétek meg mindkét Biblia szakaszban,
0: there is little or almost no preaching about the forgiveness of sins.
1: Nagyon kevés, vagy akár egyetlen szó sem esik a bűnbocsánatról.
0: And this is said deliberately.
1: Ez szándékosan van így.
0: And it's important that you and I, as kingdom people, that we have a kingdom world view.
1: És fontos, hogy nektek és nekem, mint királyság embereinek, királyságos világképünk legyen.
0: And the issue that stands between a human being and God, the creator of heaven and earth.
1: És az ember, illetve Isten, aki az ég és föld teremtője között egyetlen kérdés van.
0: Is the issue of repentance.
1: Az pedig a megtérés kérdése.
0: And what is repentance?
1: Mi a megtérés?
0: Repentance has little to do more or less with the sorrow for my sins, but repentance has much to do with a total change of mind that totally changes the way I view my life.
1: A megtérésnek elég kevés köze van, néha talán semmi a bűneim fölötti szomorkodáshoz, de nagyon sok köze van ahhoz, hogy meggondolom magam, megváltoztatom a gondolkodásomat és azt, ahogy az élethez hozzáállok.
0: And the purpose of repentance is to touch the very core, the very root of every issue of sinning.
1: A megtérésnek az a célja, hogy a mindenféle bűnelkövetés mögött rejlő gyökeret érinti.
0: And that question is this.
1: És az a kérdés a következő.
0: Who has the right to own my life?
1: Kinek van a joga ahhoz, hogy az ő tulajdona legyen az életem?
0: Who has the right to own my life?
1: Tehát kinek van joga ahhoz, hogy az életem a tulajdona legyen?
0: To whom do I belong?
1: Kihez tartozom?
0: To whom am I responsible?
1: Kinek vagyok felelős?
0: To whom will I give an account?
1: Kinek kell majd elszámolnom?
0: Whose will and purpose is being accomplished through my life?
1: Kinek az akarata és céljai valósulnak meg az életemen keresztül?
0: In this world there's no such thing as a gray area.
1: Ebben a világban nincsen szürke terület.
0: Either a person is serving and knowing God in right relationship with him, or they are serving the devil and are a tool for his work.
1: Tehát nincsen senki földje, vagy Istenhez tartozom, őt szolgálom, az ő céljait, munkáját valósítom meg, vagy az ördökhöz tartozom, neki engedelmeskedem, és az ő munkáit valósítom meg.
0: That is a kingdom worldview.
1: Ez a királyság világképe.
0: And it affects the way that we relate to the world in which we live in.
1: És ez hat arra, hogyan viszonyulunk a világhoz, amiben élünk.
0: And when Jesus and John speak, they speak this: repent, for the kingdom of God is at hand.
1: És amikor János és Jézus prédikál, azt mondják, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
0: And repentance is a change of mind in which a person sees, they recognize, they come to know, they perceive.
1: A megtérés az az ember gondolkodásának a megváltozása, amiben látunk, felfogunk, belátunk dolgokat, megértünk dolgokat.
0: That there is someone greater than themselves.
1: Mégpedig azt, hogy van valaki, aki nálunk nagyobb.
0: Who has the right to own their life.
1: És akinek joga van ahhoz, hogy az életünk az ő tulajdona legyen.
0: And repentance is a change of mind in which a person says.
1: A megtérés az a gondolkodás változás, amiben az ember azt mondja.
0: God, I'm wrong, you're right.
1: Istenem, én tévedtem, neked van igazad.
0: Adam and Eve essentially said, God, you're wrong and I'm right.
1: Adam és Éva alapvetően azt mondta, hogy Isten, te tévedtél, nekem van igazam.
0: And we live in a world in thousands and thousands of ways. They are saying, God, you are wrong and we are right.
1: És mi most egy olyan világban élünk, ami ezer és ezer módon azt kiáltja, hogy Isten, te tévedtél, és nekünk van igazunk.
0: School teachers and professors and parents and business owners and politicians.
1: Iskolai tanárok, egyetemi tanárok, szülők, főnökök, politikusok.
0: With varying degrees of awareness have said, God, you are wrong, we are right.
1: Nem egyforma mértékben tudatosak ebben, de azt mondják mind, hogy Isten, te tévedtél, és nekünk van igazunk.
0: When the kingdom of God comes to a person,
1: amikor Isten királysága megérkezik egy emberhez,
0: it comes to a person who repents, and with this essential change of mind, God, you are right and I'm wrong.
1: Egy olyan emberhez érkezik meg, aki megtért, aki alapvetően azt mondja a megváltozott gondolkodásával, hogy Istenem, neked van igazad, és én tévedtem.
0: This is the beginning of change, and it ushers in the rule of God in someone's life.
1: Ez a változások kezdete, ez hozza be, vezeti be Isten királyságát az egyén életében.
0: When a group of people say, God, we were wrong, you are right.
1: Amikor egy csoport mondja azt, hogy mi tévedtünk, Istenem, és neked van igazad,
0: it ushers in the rule of God.
1: Ez behozza Isten uralmát.
0: When a nation can say, God, we are wrong, you are right.
1: Amikor egy nemzet tudja azt mondani, hogy Istenem, mi tévedtünk, és neked van igazad.
0: And friends, there are nations today whose presidents are standing up before their people and they are repenting, saying, God, we were wrong, you are right.
1: És ma vannak olyan országok ezen a földön, amelyeknek az elnökei állnak ki az embereik elé, és mondják azt, hogy Istenem, te, neked van igazad, és mi tévedtünk.
0: And I'm telling you, we're living in an unprecedented day when God is gaining control or ownership of his world back.
1: És elmondom nektek, hogy egy eddig példátlan korszakban élünk, amikor Isten a maga tulajdoni jogát újra érvényesíteni kezdi a világon.
0: Because there are people,
1: mert vannak emberek,
0: who are saying, God, we were wrong, you are right, have your way.
1: Akik azt mondják, hogy Istenem, mi tévedtünk, neked van igazad, tedd azt, amit akarsz.
0: And when this happens, automatically, consequently, God then can forgive a person's sin and remove their guilt and shame.
1: És ennek eredményeképpen tud Isten oda menni az emberhez, megbocsátani a bűneit és elvenni az életéből a szégyent és a bűntudatot.
0: The kingdom of God is not a message, it is
1: Isten királysága nem egy üzenet, hanem az üzenet.
0: The message, and it will be our occupation until Jesus comes or we die.
1: És ezzel fogunk foglalkozni Jézus visszajöveteléig, vagy a saját halálunkig.
0: Because God is looking for people through whom which he can accomplish his will.
1: Mert Isten olyan embereket keres, akiken keresztül megvalósíthatja az akaratát.
0: So that the kingdom of God becomes manifested in this world in which you and I live.
1: Hogy Isten királysága megnyilvánuljon abban a világban, amelyben élünk.
0: And God needs a human being, a human vessel who will reconcile themselves to him.
1: És Istennek olyan emberre van szüksége ehhez, aki megbékél vele.
0: On the basis of what Jesus did for us.
1: Annak alapján, amit Jézus értünk tett.
0: Hallelujah. He died in our place.
1: Ő a mi helyünkben halt meg, helyettünk.
0: The Bible says that he took our sins upon himself and nailed them to the tree in order that he might bring us to God.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Jézus a mi bűneinket oda szegezte a keresztre, azért, hogy Istenhez tudjon minket vezetni.
0: And having now come to God,
1: és miután Istenhez jöttünk,
0: we now become his partners in his purpose in this world.
1: Mi válunk az ő munkatársaivá a céljainak a megvalósítására ebben a világban.
0: And what is his purpose in this world?
1: Mi az ő célja ebben a világban?
0: Jesus gave us a definition of the kingdom of God.
1: Jézus megadta nekünk Isten királyságának a meghatározását.
0: You can find it in Luke chapter 4. Luke chapter 6.
1: Ez a Lukács 6-ban.
0: 10, somewhere in the book of Luke.
1: Lukács 6, 8-10-ben, valahol Lukácsnál olvasható.
0: He says,
1: azt mondja,
0: our Father who art in heaven.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben.
0: Hallowed or holy is your name.
1: Szentelt a neved. Szenteltessen meg a neved.
0: One little boy said, Dad.
1: Egy kisfiú azt mondta, Papa.
0: Why do they keep calling God Harold? Oh, that doesn't work. Okay, I'm sorry. Forget. It's a joke.
1: Miért hívjuk ez egy angolul, hogy Istent miért hívjuk?
0: Hallowed be your name.
1: God hallowed.
0: Here it is.
1: Angolul működik.
0: Your kingdom come.
1: Tehát azt mondja Jézus az imában, jöjjön el a te királyságod.
0: What is the prayer?
1: Mi az ima?
0: Your kingdom come.
1: Hogy a te királyságod jöjjön el.
0: Whose kingdom?
1: Kinek a királysága?
0: Whose kingdom?
1: Kinek a királysága?
0: Not Steve's kingdom.
1: Nem a Steve.
0: Not France's kingdom.
1: Nem Franc királysága.
0: Not Polly's kingdom.
1: Nem Polly királysága.
0: No person's kingdom.
1: Nem egy ember királysága.
0: Your kingdom come.
1: Hanem a te királyságod jöjjön el.
0: And now he defines what is the kingdom of God. Your will be done here on earth as it is in heaven.
1: És utána meghatározza, micsoda Isten királysága. Legyen meg a te akaratod a földön úgy, ahogy a mennyben van.
0: That is a definition of the kingdom of God's will being done here on earth as it is in heaven.
1: Ez Isten királyságának egy meghatározása, hogy az ő akarata legyen meg a földön úgy, ahogy a mennyben van.
0: Turn to John chapter 3.
1: Lapozzatok a János 3-hoz.
0: John chapter 3.
1: János 3-hoz.
0: John describes Jesus' encounter with Nicodemus.
1: János leírja Jézus találkozását Nikodémussal.
0: And John said,
1: János azt mondja,
0: no one can go to heaven unless he's born again.
1: Senki sem mehet a mennybe, csak ha újjászületik.
0: Is that what John said?
1: Ezt mondta János.
0: No one can go to heaven unless one be born again.
1: Tehát senki sem juthat a mennybe, amíg újjászületik.
0: Is that what John said?
1: Ezt mondta János.
0: No, that's not what John said.
1: Nem ezt mondta.
0: No one can see the kingdom of God unless he or she be born again.
1: Hanem senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha újjá nem születik.
0: Being born from above, being born again.
1: Újjá születni, felülről születni.
0: Gives a person the capacity to perceive and recognize the kingdom of God.
1: Tehát ez az új születés képességet ad az embernek ahhoz, hogy érzékelje Isten királyságát.
0: So that a person learns to recognize what is and what is not under the king's domain.
1: Tehát az emberek megtanulja felismerni, hogy mi van és mi nincs a király uralma alatt.
0: We become aware of another world.
1: Tudatosodik bennünk egy másik világ.
0: And we receive the ability to broker that world with this world to represent.
1: Aha, tehát és képességet kapunk arra, hogy képviseljük azt a világot ebben a világban.
0: You can take resources from another world into this world.
1: Tehát a másik világnak a forrásait behozhatjuk ebbe a világba.
0: What does God want to happen?
1: Mit akar Isten, hogy mi történjen?
0: What does God want to happen?
1: Mit akar Isten?
0: His will.
1: Az ő akarata
0: here on earth,
1: történjen meg itt a földön,
0: as it is in heaven.
1: Úgy, ahogy a mennyben megvan.
0: What did Adam and Eve lose?
1: Mit veszített el Adam és Éva?
0: The first thing they lost was their righteous relationship with God, their communion with him.
1: Először is az igaz kapcsolatukat, a közösségüket Istennel.
0: And when a person becomes born again, what is the first thing that's restored?
1: És amikor az ember újjászületik, mi állítódik helyre először?
0: Our union with God.
1: Az egységünk Istennel.
0: Woo! This is good news.
1: Ez jó hír.
0: Because a kingdom worldview,
1: mert a királyság világképe,
0: doesn't require you to get things right before you meet him.
1: Nem követeli meg tőled, hogy hozd rendbe a dolgokat mielőtt vele találkozol.
0: That's good news.
1: Ez jó hír.
0: But because we meet him, God starts to put things right.
1: Hanem mivel találkozunk Istennel, ő kezdi el helyrehozni a dolgokat.
0: Our communion with him becomes the power of this new life with him.
1: Az vele való közösségünk válik a vele való közös életünk erejévé. Tehát
0: the only thing is a change of mind. God, you're right. I'm wrong.
1: Tehát Isten akarata az, hogy mi megváltozzunk és azt mondjuk, hogy Istenem, neked van igazad és mi tévedtünk.
0: Please have my life.
1: Kérlek, vedd el az életemet.
0: I repent.
1: Megtérek.
0: I'm sorry. I'm not a good leader of my own life.
1: Bocsáss meg, nem vagyok saját életemnek jó vezetője.
0: And with that repentance, that change of mind, God comes in.
1: És amikor így megváltozik a gondolkodásunk, megtérünk, Isten belép.
0: And he establishes a communion, a relationship.
1: És létrehoz velünk egy kapcsolatot, egy közösséget.
0: Bible says that he forgives our sins.
1: A Biblia azt mondja, hogy megbocsátja a bűneinket.
0: We become a new creation in Christ Jesus.
1: Új teremtések leszünk Krisztus Jézusban.
0: And a power comes into our life to begin to affect the other areas of our life, including our relationships.
1: És bejön egy erő az életünkbe, ami elkezd az életünk minden területére hatni, beleértve a kapcsolatainkat is.
0: Including our work.
1: A munkánkat.
0: And begins to affect the promise of life that God gives to us. Jesus says,
1: és kezd hatni az élet ígéretére, amit Istentől kaptunk. Jézus azt mondja,
0: I have come that you might have life, and that you might have life abundantly.
1: Azért jöttem, hogy életetek lehessen, méghozzá bővölködő életetek.
0: Being born again gives a person access to the kingdom of God here and now.
1: Ha újjászületünk, akkor hozzáférésünk lesz Isten királyságához itt és most.
0: The scripture says nothing about an entrance to heaven.
1: Nothing? Biblia azt mondja.
0: In John chapter 3 it doesn't speak anything about an entrance to heaven.
1: Igen, tehát a János 3-ban szó sincs a mennybe való belépésről.
0: Instead, a perception, an ability comes to us in order to recognize, perceive the kingdom of God.
1: Inkább egy képesség jön belénk arra, hogy érzékeljük Isten királyságát.
0: I'm not debating the probability that a person goes to heaven, but what I'm saying is that being born again awakens a person to this awareness.
1: Tehát nem azt akarom vitatni, hogy az ember bemehet a mennybe, hanem csak azt mondom, hogy az újjászületés egy ilyen tudatosulást ébreszt fel bennünk, hogy érzékeljük Isten királyságát.
0: In Matthew chapter 6 and verse 10 we saw that the kingdom is defined as God's will being done here on earth as it is in heaven.
1: A Máté 6:10-ben azt láttuk, hogy Isten királyságának az egy meghatározása, hogy az ő akarata meglegyen a földön úgy, ahogy a mennyben van.
0: The first thing that we learn here is that the kingdom is not primarily a place.
1: Először is itt azt tanuljuk meg, hogy a királyság elsődlegesen nem egy hely.
0: It is not a location somewhere.
1: Nem egy helyszín valahol.
0: But the heart of the kingdom is a relationship between man and God.
1: Az Isten királyságának a lényege az ember és Isten közötti kapcsolat.
0: And what makes the kingdom is that God's will is being done.
1: És Isten királyságát azt teszi az ő királyságává, hogy ott az ő akarata valósul meg.
0: There are many people who want to go to heaven, but they don't seem to understand that heaven is the environment that is produced by obedience.
1: Nagyon sokan akarnak a mennybe jutni, de azt nem értették meg, hogy a mennyet az a menny az a közeg, amit az engedelmességhoz létre.
0: Heaven is the environment where God's will is done.
1: A menny az a környezet, ahol Isten akarata megvalósul.
0: God's will done here on earth as it is in heaven.
1: Amikor Isten akarata megvalósul például itt a földön,
0: heaven is
1: ugye,
0: the place where God's will is done perfectly.
1: Ugye a menny az a hely, ahol Isten akarata tökéletesen megvalósul.
0: No one argues with him.
1: Ahol senki nem vitatkozik vele.
0: And heaven comes to earth when God's will is being done.
1: És akkor jön le a menny a földre, hogyha Isten akarata megvalósul.
0: That's where the kingdom of God is manifested.
1: Ilyenkor nyilvánul meg Isten királysága.
0: So you can see how impossible it is for disobedient people to go to heaven.
1: Tehát most már látjátok, hogy mennyire lehetetlen engedetlen embereknek a mennybe jutni.
0: Disobedience produces hell.
1: Az engedetlenség a poklot hozza létre.
0: Obedience produces heaven.
1: Az engedelmesség pedig a mennyet.
0: And the bottom line of the kingdom is a people or a person who do God's will.
1: És az Isten királyságának lényegi eleme az az ember, aki megteszi Isten akaratát.
0: Not because they have to.
1: Nem azért, mert kell.
0: But because they want to.
1: Hanem mert akarja.
0: The kingdom of heaven is emphasizing an environment which is produced automatically where God's will is being done.
1: a mennyi királyság egy olyan környezetet jelöl, ahol Isten akarata automatikusan megvalósul.
0: In Philippians chapter 2,
1: a Filippi 2-ben,
0: I believe it's verse 13,
1: szerintem a 13. versben,
0: Paul says this,
1: Pál a következőt mondja,
0: God is at work in you,
1: Isten munkálkodik bennetek,
0: both to do and to and both to will and to do, to work what is pleasing to him.
1: Ő az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, annak az akarását és cselekvését, ami neki kedves.
0: Friends, what is the kingdom of God?
1: Barátaim, mi tehát Isten királysága?
0: The kingdom of God,
1: Isten királysága,
0: is Jesus Christ and his total order for men to live in this age and the one to come.
1: Jézus és az ő teljes rendje az emberre nézve, hogy hogyan éljünk a jelenkorban és a következőben.
0: And it begins where each one of us, where it begins when we give him the right of rulership and ownership of our life.
1: És az azzal kezdődik, amikor mi mindannyian megadjuk a jogot Istennek arra, hogy az életünk a tulajdona legyen és ő uralkodjon benne.
0: The kingdom of God is not a message.
1: Isten királysága nem egy üzenet.
0: It is the
1: hanem az üzenet.
0: Scripture. The Bible starts with the kingdom.
1: A Biblia a királysággal kezdődik.
0: And the Bible will end with the kingdom.
1: És a királysággal fog végződni.
0: And in between,
1: és a kettő között,
0: you and I,
1: ti és én,
0: are now workers together with God.
1: Most Isten munkatársai vagyunk.
0: As our cry, along with the cry of Jesus, is Father.
1: Ahogy Jézussal együtt azt kiáltjuk, hogy Atyám.
0: Whose kingdom?
1: Kinek a királysága?
0: Your kingdom come.
1: A te királyságod jöjjön el.
0: Your will be done.
1: És a te akaratod legyen meg.
0: Here on earth.
1: Itt a földön.
0: As it is in heaven.
1: Ahogy megvan a mennyben.
0: It's a kingdom world view.
1: Ez a királyság világképe.
0: God wants to reconcile every life to himself.
1: Isten minden életet ki akar békíteni önmagával.
0: And subsequently bring every institution, media, government, family, you name it, all under his loving rule.
1: És ennek következtében minden létező intézményt, legyen az a család, vagy a média, vagy a kormány, vagy az oktatás, vagy bármi, amit eszetekbe jut, az ő uralma alá kerüljön.
0: When Jesus came to earth,
1: mikor Jézus eljött a földre,
0: he was coming with a mission.
1: Egy küldetéssel jött el.
0: To take his world back.
1: Hogy visszaszerezze a világát.
0: He offered his life.
1: Felkínálta ezért az életét.
0: Disarmed the rulers and authorities.
1: Lefegyverezte a hatalmakat és fejedelmeket.
0: And has given us power.
1: És erőt adott nekünk.
0: To work together with him.
1: Hogy ővel együtt dolgozzunk.
0: So that he becomes Lord.
1: Hogy ő
0: of heaven.
1: A menny.
0: And earth.
1: És a föld ura legyen.
0: And you and I become the instrument.
1: Hogyha ti és én eszközei leszünk ennek.
0: Through which God's rule, his ownership.
1: Akiken keresztül Isten az ő tulajdonjogát megvalósíthatja.
0: Becomes expressed and experienced in the environment where you and I live.
1: Akkor ez kifejeződik, megtapasztalható abban a közegben, amiben élünk.
0: So in a kingdom world view,
1: tehát a királyság világképe szerint,
0: you and I are engaged in a takeover program.
1: Ti és én egy világot meghódító program részesei vagyunk.
0: We're taking back God's world.
1: Visszaszerezzük Istennek az ő világát.
0: Together with him.
1: Ővele együtt.
0: Through the instruments of your life and mine.
1: Az életünkkel, mind eszközön keresztül.
0: In what needs to become a coordinated effort.
1: És ennek, hogy mi ezt az életünkön keresztül megtesszük, egy összehangolt erőfeszítésnek kell lennie.
0: In all around the world.
1: Az világ minden részén.
0: Every continent, every nation.
1: Minden országban, minden földrészen.
0: This is the message.
1: Ez az üzenet.
0: This is the passion.
1: Ez a szenvedély.
0: Your kingdom come.
1: Jöjjön el a te királyságod.
0: Your will be done.
1: S a te akaratod legyen meg.
0: In Slovenia.
1: Szlovéniában.
0: In Croatia.
1: Horvátországban.
0: In Hungary.
1: Magyarországon.
0: In Europe.
1: Európában.
0: South America.
1: Dél-Amerikában. Az Egyesült Államokban. Japánban.
0: God's raising a cry out from his people.
1: Isten egy kiáltást hoz ki az ő népéből.
0: So that the rule of heaven.
1: Hogy a menny uralma kormányzása.
0: The rule of God.
1: Hogy Isten kormányzása.
0: Comes to where we live.
1: Eljön oda, ahol élünk.
0: And God gets his world back.
1: És Isten visszakapja a világát.
0: Friends, what is the kingdom of God?
1: Barátaim, mi Isten királysága?
0: It's God's rule.
1: Isten uralma.
0: His rightful ownership.
1: Az ő jogszerű tulajdonlása.
0: Begins with repentance.
1: Ez a megtéréssel kezdődik.
0: And then brings transformation.
1: És utána átalakulást hoz.
0: First in us.
1: Először bennünk.
0: And then through us.
1: És utána rajtunk keresztül.
0: To every dimension of our society.
1: A társadalmunk minden szintjében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yes.
1: Igen.
0: Jesus, we gladly.
1: Jézus, mi boldogan.
0: Say.
1: Mondjuk.
0: You are Lord.
1: Te vagy az Úr.
0: You are Lord.
1: Te vagy az Úr.
0: Woo! We sang it early. You are everything.
1: Korábban énekeltük, hogy te vagy minden.
0: In my sleep, in my waking, in my working, in my walking.
1: Az alvásomban, a munkámban, a
0: You are Lord over everything.
1: Te vagy mindennek az ura.
0: Lord of heaven and earth.
1: A menny és a föld ura.
0: And I know that many of you in this room.
1: És tudom, hogy sokan ebben a teremben.
0: You've given him this right of ownership.
1: Már odaadtátok neki, hogy az életetek az ő tulajdona lehessen.
0: It's beautiful.
1: Ez csodálatos.
0: But friends, there's so much in this world that's not yet even touched or has not even been exposed to God's right to rule.
1: De barátaim, még olyan sok dolog van ebben a világban, amire semmilyen módon nem tudott még hatni Istennek a tulajdonjoga, és meg se érintette ez a tulajdonjog ezeket a területeket.
0: Let me make this clear. The gospel that you and I carry.
1: Szeretném ezt világossá tenni, hogy az evangélium, amit ti és én hordozunk.
0: It's the good news of the kingdom of God.
1: Az Isten királyságának a jó híre.
0: It's good when God rules.
1: Jó, amikor Isten uralkodik.
0: It's good when he's in charge.
1: Jó, amikor ő a főnök.
0: How many have God is in charge of your life? Jesus is in charge of your life.
1: Hanyatoknak az életét irányítja Jézus?
0: He's the boss.
1: Ő a főnök.
0: He's yes, sir.
1: Igen, Uram, mondjátok ti.
0: He has the right, of ownership.
1: Ővé a tulajdonjog.
0: And God has a claim on his world.
1: És Isten igényli magának ezt a világot.
0: And you and I are called.
1: És ti és én arra kaptunk el hívást.
0: To deplete the devil's market.
1: Hogy tönkretegyük az ördög piacát.
0: To deplete the devil's market.
1: És jó dolog tönkretenni az ördög piacát.
0: He doesn't have a person, through whom he can do his will.
1: Jó, amikor az ördögnek nincs egy ember sem a kezében, akin keresztül az akaratát megvalósíthatja.
0: You are his army.
1: Ti vagytok az ő hadserege.
0: We are his army.
1: Mi vagyunk az ő hadserege.
0: And this is our cry.
1: És ezért kiáltunk.
0: Your kingdom come.
1: Jöjjön el a te királyságod.
0: Come on, say your kingdom come.
1: Mondjátok, jöjjön el a te királyságod.
0: Your will be done.
1: Legyen meg a te akaratod.
0: Here on earth.
1: Itt a földön.
0: As it is in heaven.
1: Ahogy a mennyben megvan.
0: Father, we give you our lives tonight.
1: Atyám, ma este odaadjuk neked az életünket.
0: Lord, teach us about your kingdom.
1: Taníts minket a királyságodról.
0: Reveal your kingdom to us.
1: Jelensd ki nekünk a királyságodat.
0: We've been born again.
1: Újjászülettünk.
0: In order that we might perceive, so that we can see the kingdom of God.
1: És azért születtünk újjá, hogy felfoghassuk, láthassuk Isten királyságát.
0: I pray that many of our eyes would be opened.
1: Imádkozzom, hogy sokunk szemei megnyíljanak.
0: To see the various dimensions in which you want to bring your reign, your rule.
1: Hogy meglássuk azokat a különböző dimenziókat, amelyekben el akarod hozni a te uralmadat, a te kormányzásodat.
0: Open our eyes.
1: Nyisd meg a szemünket.
0: Give us even greater perception.
1: Adj nekünk még jobb érzékelést.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat első része, melyben Steve Stelzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A ma délután arról szeretnék beszélni, hogy ismerjük meg őt. Hózeás prófétánál emlékeztek, azt olvastuk föl a 6. fejezet 3. versében, hogy ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Tehát Isten arra kér, arra bátorít, hogy tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ismerjük meg őt. Ha ő valamire kér, valamire parancsot ad, ad-e olyat, kér-e valamit, ami lehetetlen számunkra. Kér-e tőled olyat, amit eleve tudja, hogy képtelen vagy megcsinálni. Tehát amikor ő azt mondja, hogy törekedjünk megismerni az Urat, ő azért mondja, mert lehetséges megismerni őt. Amikor ő azt mondja, hogy törekedjünk megismerni őt, akkor az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy milyen családból származok, milyen neveltetésem, milyen kultúra vesz körül, meg tudom ismerni az élő Istent. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levél 3. fejezete 7. versétől olvasom. Ez a kezdő részünk. Pál apostol azt mondja, hogy még amíg nekem egykor jó dolgok, nyerő dolgok voltak, azokat is a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus megismerése gazdagsága miatt. Ő érte, mindent kárba veszni hagyok, és szemétnek ítélek, azért, hogy a Krisztust megnyerjem, hogy ő benne legyek, mint akinek nincsen saját igazságom már a törvényből, hanem a Krisztusba való hitem által van igazságom. Istentől való igazságom hit alapján van, és nem cselekedetekből. Azért, hogy megismerjem őt. Van tovább is, de ez a mondatom lényege. Pál apostol azt mondja, hogy mindent, bármi, ami rossz volt, bármi, ami jó volt az életemben eddig, nem foglalkozok vele, mert az életem ezután levő részének a legfontosabb, elsődleges célja, hogy megismerjem őt. Hogy megismerjem Krisztust. Megismerjem a mindenhatót, megismerjem az örökkévalót. Megismerjem a teremtő Istenemet úgy, mint az én atyámat. Isten azt is elmondja, hogy hogyan ismerhetjük meg őt. És elmondja a kinyilatkoztatásnak a kijelentéseknek a különböző útjait és módjait, amit az ember elé adott. Mert Isten, bár nem látható, és fizikailag nem érzékelhető, mégis megismerhető kijelentés által, megismerhető kinyilatkoztatás által. Isten úgy formált bennünket, és úgy alkotott bennünket, hogy az ő képmására lettünk alkotva, az ő képmására lettünk formálva. Ezt muszáj azért hangsúlyoznunk, mert a korszellem egyre inkább elszemélytelenítené Istent, és az Isten képet. De Isten egy valóságos személy, és Isten, mint valóságos személy, bennünket is az ő képmására formált. Tehát nagyon sok hasonlóság van az ember és Isten között, most ne botránkozzatok meg ezen, de azért, mert az ő képmására lettünk formálva. Isten az Isten, és Isten tökéletes, szent, és az ember elszakadt Istentől, tudom, és nagyon sok deformálódás jött létre évezredek során, de mégis nagyon sok mindenben az ő képmására lettünk teremtve, és hasonlítunk. Vagyis az embernek az élete érték. Az embernek az élete azért érték, mert Isten képmására lett teremtve. Az ember élete azért érték, nem mert egy európai kultúrában élünk, vagy ilyen bőrszínű, vagy olyan rasszhoz tartozunk, vagy ilyen néphez, olyan nemzethez. Nem ezért vagyok értékes, hanem azért vagy értékes, mert Isten képmására lettél teremtve. Ezért vagy értékes, ezért van értéke az életednek. Az Istennel való kapcsolat függ attól, hogy hogyan és mennyire ismerjük meg őt. Mint ahogy az emberek között való kapcsolatunk is attól függ, hogy hogyan ismerlek meg téged. Minél mélyebb a megismerés, annál jobb a kapcsolat, a közösség. Istennek vannak érzelmei, vannak gondolatai, van indulata, van vágya, célja, szeret, kommunikál, kijelenti, fölfedi önmagát. Ha megnézzük az évezredeken át, folyamatában, ahogy kijelentette önmagát a Biblia könyvein keresztül, az ő szentjei által, a Szent Szellem által, akkor lehet látni, hogy egyre több mindent ismertetett meg magából. Egyre több minden oldaláról mutatkozott be, hogy elkezdjük őt olyannak látni, aminek, amilyennek ő szeretné, amilyen ő maga valóban. Tehát a kinyilatkoztatásának két alapvető része van, nyilván lehet ezt több felé osztani. Én csak két fele szeretnék most menni. Az egyik az teljesen általános kijelentés, ami minden ember számára elérhető, megfogható és megragadható. Akkor is, hogyha valaki hindu, muzulmán vagy akármilyen izmán-uzmán közegbe születik, Isten valamit kijelentett minden ember számára, akkor is a természeti vallások, akkor is, hogyha bálványimádásnak a legvaskosabb formája közé születik valaki, Istenből valami megismerhető akkor is. Egyszerűen a Isten a természet által, a teremtett világ által egy csomó dolgot kijelentett és kijelent önmagáról, hogy kicsoda ő. Másrészt adott az embernek lelkiismeretet is. És a lelkiismereten keresztül is, akkor is, ha az deformálódott, akkor is, ha az beszennyeződött, a lelkiismereten keresztül is akar szólni és tud szólni az emberhez. Mind a kettő, tehát a teremtett világ és abból való fölismerhetőség és a lelkiismeret és azon keresztül való vezetés, kijelentés is minden ember számára elérhető. És ez az általános kinyilatkoztatás, ezért hívjuk annak. A 19. Zsoltár 2.-3. versét, ha megnézzük, azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az egész égboltozat. Nap, napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést, és ez nem olyan szó, nem olyan beszéd, amit ne lehetne meghallani. A Biblia azt mondja tehát, figyeld, hogy az egész teremtett világ folyamatosan Isten létezését és hatalmának nagyságát hirdeti. Tehát, hogyha a mikroszkópikus dolgokba merülsz el, akkor is rájössz, hogy elvezet, ennek a kutatása is elvezet a nagy rendezőhöz, a teremtőhöz. Ha a makroszkópikus, gigantikus, galaktikus univerzum kutatásába merülsz el, akkor is rádöbbensz, hogy ez a teremtőről beszél. A teremtő Istenről. Föl lehet ismerni. És minden ember láthatja, hogy ez az ember, hogy ez a világ, a teremtett világ nem az embernek a műve, és mi emberek nem magunktól lettünk, hanem van egy teremtő, egy tervező Isten. És bizonyos szintű erkölcsi tudatunk is van mindegyikünknek. Akkor is, hogyha hittan dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az egész égboltozat. Nap, napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést, és ez nem olyan szó, nem olyan beszéd, amit ne lehetne meghallani. A Biblia azt mondja tehát, figyeld, hogy az egész teremtett világ folyamatosan Isten létezését és hatalmának nagyságát hirdeti. Tehát, hogyha a mikroszkópikus dolgokba merülsz el, akkor is rájössz, hogy elvezet, ennek a kutatása is elvezet a nagy rendezőhöz, a teremtőhöz. Ha a makroszkópikus, gigantikus, galaktikus univerzum kutatásában merülsz el, akkor is rádöbbensz, hogy ez a teremtőről beszél. A teremtő Istenről. Föl lehet ismerni. És minden ember láthatja, hogy ez az ember, hogy ez a világ, a teremtett világ nem az embernek a műve, és mi emberek nem magunktól lettünk, hanem van egy teremtő, egy tervező Isten. És bizonyos szintű erkölcsi tudatunk is van mindegyikünknek. Akkor is, hogyha

is elvezet a nagy rendezőhöz, a teremtőhöz. Ha a makroszkópikus, gigantikus, galaktikus univerzum kutatásában merülsz el, akkor is rádöbbensz, hogy ez a teremtőről beszél. A teremtő Istenről. Föl lehet ismerni. És minden ember láthatja, hogy ez az ember, hogy ez a világ, a teremtett világ nem az embernek a műve, és mi emberek nem magunktól lettünk, hanem van egy teremtő, egy tervező Isten. És bizonyos szintű erkölcsi tudatunk is van mindegyikünknek. Akkor is, hogyha hittan tanultál, és bibliaoktatáson, iskolába jártál, meg akkor is, hogyha teljesen más természeti vallási környezetben nevelkedtél föl, akkor is van egy bizonyos szintű erkölcsi tudása és ismerete mindegyikünknek. Ez nem biztos, hogy jól működik, de működik. Valamilyen módon a lelki ismeretben működik. Rómaiakhoz írt levél, első fejezet 19-es 20-as verse. Azt olvassuk, hogy ami Isten felől tudható, nyilvánvaló az emberek előtt, mert az Isten kijelentette nekik, mert ami Istenben látható, vagy ami Istenben láthatatlan pontosan, tudnélek az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható, ezért ők menthetetlenek. Hát de akkor hogy van ez az egész? Hát minden ember számára fölismerhető Isten istensége és nagysága, és akkor hogy van ez? Tehát pusztán az, hogy fölismerhető az, hogy van teremtő. Tehát hogyha valaki hiszi azt, hogy van teremtő Isten, vagy hiszi azt, hogy van jó, meg rossz, ez még egyáltalán nem teremt kapcsolatot Isten és ember között. Ez az egyik, a másik pedig kultúrától, neveltetéstől, szocializáltságtól és az igazsághoz való viszonyunktól teljesen függő az, hogy mit tartunk tényleg jónak, meg mit tartunk rossznak. Tehát a lelkiismeret működése az abszolút az igazság megismerésétől függ. De visszatérve, Istennek az istensége és Istennek a mindenható, örökkévaló mi volta, fölismerhető a teremtett világból. Igen? Igen, de ez még nem azt jelenti, hogyha valaki hisz, mert beszélgetsz emberekkel, és mondja, hiszel, igen, hiszek Isten, hiszem, hogy van Isten, stb. Ez még nem jelenti a személyes kapcsolatot. Isten pedig azt mondja, hogy törekedjünk megismerni, törekedjünk a személyes kapcsolatra, törekedjünk arra, hogy megismerhessük őt olyannak, aki. Apostolok cselekedete 17-ben, amikor Pál apostol ott van, emlékeztek, Aténba, és prédikál, végignézte ott az összes templomukat, és akkor azt mondja, hogy mikor bejártam és megnéztem a szentélyeiteket, találtam egy oltárt, amire az volt ráírva, hogy az ismeretlen Istennek. No, azért, akit ti nem ismerve is tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És emiatt a tudatlanság idejét elnézi az Isten, és most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. És utána beszélt még az ítélettől, na ezen aztán végképp kiakadtak, és ott hagyták őt. De figyeld meg, Pál apostol azt mondja, hogy akit ti nem ismerve tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Olyan kultúrában éltünk, és ez a nép, ez a nemzet olyan közegben létezett és létezik 100 évek, vagy 1000 éve, hogy azt mondhatjuk, hogy mondjuk keresztény kultúra, mondjuk. Tehát a zsidó-keresztény, európai zsidó-keresztény gyökerek. Aztán egy más kérdés, hogy most hogyan is van ez, megnézzük az eredményt, hogy az most hogy működik, az értékrendek vajon mennyire zsidó-keresztény értékrendek működnek-e a társadalmakba, Európába. De azt mondja, hogy akit azért nem ismerve is tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Nagyon sokan egyfajta vallásos
közegbe

0: belenőve, belenőhetnek abba, hogy Isten van, Isten létezik. De ez még nincs sem, ez még nem a személyes kapcsolat. És azt mondja Pál apostol, akit nem ismerve tisztelnek sokan, mi azt hirdetjük, hogy megismerhesd. És ezért szólok, és ezért beszélek ma délután erről, hogyha te hiszed azt, hogy van teremtő Isten. Hiszed azt, hogy az ember nem a majomtól lett, és nem az amőbából lett, hanem Isten tervezett, Isten gondolt ki téged, és van terve az életednek, van célja, van küldetésed. Akkor azt úgy találod meg, hogyha az örökkévaló, a mindenható, a teremtő Istennel egy személyes közösségbe lépsz. Meg lehet őt ismerni. És eljutottunk oda, ugye ez az általános kijelentés, kinyilatkoztatás, a teremtés és a lelkiismereten keresztül, hogy egy különleges, speciális kinyilatkoztatás is van Istenről, ez pedig maga a Szentírás. Nyilván lehet többfele is még apróbbakba, részletekbe belemenni, de én pusztán csak erre szeretném így fölhívni a figyelmeteket, hogy Isten a Szentíráson keresztül jelenti ki magát legteljesebb módon. És hogy kicsoda ő, azt az ő beszédén keresztül, a szavain keresztül fogjuk tudni megismerni. Évszázadokon át, vagy akár évezredeken át, bizonyos időben, adott helyzetekben késztetett, indított embereket a Szent Szellem által, hogy írják le a Biblia könyveit. Ezek nem emberi bölcselkedések, ezek nem irodalmi, szép irodalmi művek, pusztán, bár az is, sok esetben, hanem Istennek a szívéből, Istennek a gondolatából, a Szent Szellem által kijelentett igazságok önmagáról. Mivel Isten ezeket kiválasztott személyekre bízta, a Bibliát egy különleges kinyilatkoztatásnak nevezzük és fogadjuk el, és azért írattatta meg Isten a Bibliát emberek által a Szent Szellem ihletésére, hogy minél többekkel meg lehessen osztani, minél többekhez eljusson az, hogy kicsoda ő, és egy exakt évszázadok múlása során is, kultúráktól, koroktól, korszellemtől függetlenül is, legyen egy etalon, egy biztos pont, amihez mérhetjük, amihez alakíthatjuk a gondolatainkat, a lelkiismeretünket, az Isten képünket. Mert Isten nem az, amit mi kigondolunk, hanem Isten az, aki ő maga, vagyis ő magát elmondta, hogy ő milyen. És ez a Szentírás, ez a Biblia. Bibliában kijelenti Isten önmagát, hogy ő kicsoda. Például a Mózes második könyvébe nem fogunk végigmenni egyébként az isteni kijelentéseken, hogy ő kicsoda, csak például ezt megnézzük, a 34-es fejezet 5-ös 6-os vers, nézd meg, hogy Isten itt kijelenti önmagát könyörületesnek, irgalmasnak, megbocsátónak, igazságosnak. És ha van olyan könyved, de beütöd a Google-ba, akkor a neten megtalálod egyből a bibliai nevek és fogalmak szótára. Annak a végén van egy olyan gyűjtemény, hogy Isten nevei. És hogyha Isten neveit megnézed, akkor bele kóstolhatsz, hogy Isten több százféle módon kijelentette magát, hogy ő a békesség ura, ő az irgalmas, ő a könyörületes, a jó pásztor, ő az atya, ő a harcos Isten, a bűngyűlölő, és még lehet sorolni nagyon sokat. A Bibliában Isten kijelenti, megmutatja, hogy kicsoda ő. Miért? Azért, hogy ne az érzéseink, a kultúránk, a neveltetéseink, a vágyaink, a szükségeink által alakítsunk ki egy Isten képet, hanem tudjuk azt, hogy ő teremtette, ezt a világot. Tudjuk azt, hogy az embert céllal teremtette, az embert a vele való közösségre teremtette, arra, hogy megismerjük őt, hogy az ember elszakadt ebből az isteni közösségből a bűn miatt, de készített Isten egy visszavezető utat az ő fiát, mégpedig úgy, hogy az ő szava, az ő kijelentett igazsága, a szó testé, húsá, véré, egy emberré lett, a názáreti Jézussá lett, aki odaszánta az ő életét egy engedelmes, tiszta életre, és letette, érted, meg értem, hogy fölment a keresztre, hogy hát egy mocskos, gyalázatos módon meghaljon a bűneimért, és a te bűneidért. Elvette. Bármilyen furcsa is, nem akarok Istennek a szeretetéről és jóságáról anélkül beszélni, hogy ne tudd azt, hogy ennek komoly és igen drága ára volt. Isten az ő elsőszülött, az egyszülött, az egyetlen fiát odaadta érte. Mint Ábrahám már elhangzott, hogy Izsákot kérte tőle áldozat bemutatásul Isten. Aztán az utolsó pillanatban megmutatta az ő gondviselését és kegyelmét, de ez egy előkép volt. Igen, ahogy Ábrahám kész volt erre, Isten kész, és nem, az utolsó pillanatban ő nem állt el tőle, hanem ő végigcsinálta. Jézus Krisztus végigcsinálta. Azért, hogy neked nem csak a bűnöktől, bűnös természettől, hanem a betegségektől, átkoktól is, félelmekből, elnyomásokból legyen egy szabadulás. A király meghalt a népéért. Jézus Krisztus meghalt minden emberért. Aztán kijelenti magát a csodákon keresztül, kijelenti magát fantasztikus jelek által, végignézzük a Bibliának a könyveit, fantasztikus dolgokat cselekedett Isten, kijelenti magát látomásokon keresztül, prófétai szó, álmokon keresztül, angyalokon keresztül, sokféle módon megjelenik egyéneknek, megjelenik többeknek, közösségeknek. Igen. A Bibliában leginkább, vagy legteljesebb módon, inkább úgy mondom, egy teljes módon Jézus Krisztusba jelenti ki magát. Mert Jézus a fiú Isten, Isten második személye, hát ez szintén egy olyan dolog, amit a Biblia beszél róla, és sokan azt mondják, hát ez ilyen fából vaskarika, persze, mert hát nem tudták az emberek agyilag megoldani, és akkor egy ilyen ember elméjébe be nem férő dolgot találtak ki, hogy egy Isten három személybe, de azért van ez, tudod, mert Isten az Isten. És Isten nem úgy definiálja magát, ahogy a mi agyunk működik. Isten azt akarja, hogy hidd el egy bizalommal, aki ő, és amilyen ő. És ő kijelentette önmagáról, hogy ő egy Isten, három szemébe. És ez belefér az agyadba? A szívedbe bele? Az elmédbe lehet, hogy nem. De ő azt mondja, hogy én atya, én a fiú, és a Szent Szellem Isten vagyok. És mégis egy Isten vagyok. Ilyen. És figyeld meg, hogy a János evangéliumában az első fejezetet, ha megnézzük, azt mondja, hogy az első. Kezdetben volt a szó. És a szó Istennél volt. És Isten volt a szó. Ez kezdetben Istennél volt. Aztán 14-eshez ugrok. És a szó testé lett. És köztünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát figyeld meg, Jézus Krisztusban egy fantasztikus módon elérhetővé, ember közelivé tette magát a láthatatlan, örökkévaló, mindenható, teremtő Isten. Kijelentette Jézus Krisztusban magát, és az a szó, hogy vagy az a vers, ami úgy van, hogy a szó testé lett és lakott közöttünk, ugye ez elsődlegesen a Krisztusra vonatkozik, aki a názáreti Jézusban megtestesült Isten fia, de rád is és rám is vonatkozik, mert Istennek a szava benned is, bennem is testé lesz, hússá, vérré válik, ahogy olvasod, ahogy gondolkodsz rajta, ahogy imádkozod, ahogy énekeled, ahogy kimondod, hittel, bizalommal, megnyílt szívvel befogadod most a prédikált szót, akkor azt veszed észre, hogy benned is az érzések jönnek föl, a vágyak, a Krisztusi képek ülnek be és erősödnek be. És azok a fogalmak, azok a gondolatok lesznek természetesebbek a számon, amik Krisztusiak. Mert így működik. Mert ahogy halljuk, a hit hallásból jön. Ahogy hallod az igazság beszédét, az igazságba vetett hited növekszik. És ahogy megnyitod a szívedet előtte, a szíved ezzel telik meg, és amikor utána elkezdesz beszélni, kinyitod a szádat, azt veszed észre, hogy a szívnek a belsejéből szólsz. Ami benne van, az jön ki. És hogyha beengedted, befogadtad, megteltél Istennek a szavaival, azt veszed észre, hogy a beszélgetésekben, a hétköznapokban kijön Istennek a szava belőled. Így változunk. Így válunk hússá, így válik Istennek a szava hússá, vérré, beszéddé, motivumokká, attitűddé, kapcsolatokká, szavainká, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan élünk. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát ahogy Jézus meghalt a bűneidért, a bűneinkért, és föltámadt a halálból, mindenki, aki hisz Jézus Krisztusba, kapcsolatba tud kerülni Istennel. Mert egy olyan érdekes dolog, hogy a szó testé lett. És csak ez az ajtó, csak ez az út, a testé lett szó. A testé lett kinyilatkoztatott isteni beszéd. Csak ez az ajtó, és csak ez az út az Isten megismeréséhez. Tudom, hogy ez a kizárólagosság sokaknak botrány. Mert hogy sok út van, sok vezet, út Budára is, meg Rómába is minden út vezet, meg stb. Nem. Istenhez egyetlen egy ajtó van, és egyetlen egy út. És az Jézus Krisztus. Bármilyen furcsa is. Nem Krisna, nem Mohamed, és nem más, hanem egyedül a názereti Jézus Krisztus az ajtó, és egyedül a názereti Jézus Krisztus az út. A Kolosszebeliekhez írt levél első fejezet 15. verse azt mondja, Jézus Krisztus a képe a láthatatlan Istennek. Minden teremtmény előtt született. Ha meg akarod ismerni az atyát, akkor a názereti Jézus Krisztust kell megismerni. Ha megismered Jézus Krisztust, akkor elkezded megismerni az atyát. Tamásnak a beszédére emlékeztek. Mutasd meg nekünk az atyát. Láttál engem? Ismersz engem? Akkor ismered az atyát. Láttad őt? Ezt másképp fogalmazva, ahogy megnyitod a szíved, például a bibliaolvasás, bibliai prédikációk, bibliai gondolkozásmód előtt, vagy azokról való elmélkedése, az isteni szó, amiben Isten kijelentette magát, ami tulajdonképpen hússá, vérré, egy személyé lett és eljött, az kezd benned növekedni. És így tudod megismerni a Krisztust. Így tud kibomlani benned a Krisztus, és ez ismerteti meg veled az atyát. Ez ismerteti meg veled a teremtőt. Zsidókhoz írt levél első fejezet 3. verse azt mondja, hogy aki az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, hatalma szavával föntartja az egész világ mindensége, aki minket a bűneinkből megtisztított, és odaült a felséges Isten jobbjára a magasságban. Az egész univerzumot, benne az összes galaxist, a galaxisokban naprendszereket, mindent, a mi naprendszerünket, a bolygókat, a napot, a holdat, a csillagokat, mind a hatalma szavával működtet, tart mozgásba, de ha belegondolsz, az összes baktérium, az összes vírus, az Istentől függ, és Isten szavától függ. Nincs olyan, se Covid, se influenza vírus, se kolera, se semmilyen más ártó vírus nincs, ami függetleníthetné önmagát Istentől és Isten szavától. Egy nagyon érdekes, egyébként nem akarok én ebbe e fele elkanyarodni, de ha csak megnézitek nagyon sok feltalálónak az életét, életmód útját, nagyon sokan isteni ihletésre találtak meg dolgokat, és találtak föl dolgokat. És ezt önmaguk is tisztában voltak, hogy ez nem maguktól, hanem egy emberi véletlen, tehát isteni gondviselésből, az Istenben, a Teremtőben találtak meg egy csomó dolgot. Mi a Biblián keresztül megismerhetünk egy csomó olyan dolgot Istenből, ami az életünket meg tudja változtatni. Az életünket fönn tudja tartani. A gyerekeinknek, az unokáinknak, az utánunk levő generációknak a jövőjét tudja meghatározni. Az, amit te megismersz Isten szavából, befogadod, és hagyod, hogy ne csupán egy passzív módon ott legyen az életemben, hanem azért kiálljak, cselekedjek, aktív legyek, tegyek annak érdekébe, hogy a körülöttem levő, a közegbe, ahol élek, a társadalomba, amibe belehelyezett Isten, az országba, a nemzetbe, a gyerekeink és az unokáink is isteni értékrendben tudjanak élni. És Isten megismerhetővé váljon az ő számukra könnyebben, mint egy olyan közegbe, ahol az értékrend úgy el akar facsarodni az isteni teremtettségétből. Tudjátok, a kinyilatkoztatás, a különleges kinyilatkoztatás, a speciális kijelentések hasonlíthatók kicsit a szemüveghez, amikor úgy elhomályosodik az embernek a szeme, nem látsz távol, és akkor kapsz egy szemüveget, fölveszed, jé! Sokkal színesebb, jé, el tudom olvasni. Igen, ez ilyen. A kijelentés az, hogy hát úgy rémlet, derengett dolog, de amikor úgy bevillan a Szent Szellem által, az a mondat úgy érthetővé válik, akkor azt veszed észre, mint ha fölgyújtották volna a villanyt, vagy ha fölvettem volna a szemüveget. Az általános kinyilatkoztatással az egész emberiség tisztában van azzal, hogy van Isten. És ez elég ahhoz, hogy megismerjük Istent annyira, hogy Isten félelemmel éljünk, hogy tudjuk, hogy lesz számonkérés. Mert lesz ítélet. Mert meg fogja ítélni az embert. Ez ehhez elég. Nem kell személyes kapcsolat. De a különleges kinyilatkoztatáson keresztül az ember világos üzenetet kapott Istentől, az üdvösségről, Jézus Krisztusról, és az Atya, a Szent Szellem, a Fiú személyes megismeréséről, velük való személyes közösségről. És ez pontos. A Biblia pontos. Nem tévedett. Isten olyan kijelentést adott elénk évezredekkel ezelőtt, hogy azt mondta, hogy ne tegyünk hozzá. Ne vegyünk el belőle. Mert ez elégséges és tökéletes. Isten elegendő kinyilatkoztatást adott az ő népének ahhoz, hogy megbízzunk benne és engedelmeskedjünk neki. Nem kell várnunk valami különleges angyali jelenést, vagy valami nyílt látomást, elragadtatást a mennybe, hogy megtedd azt, amit Isten kér. Ami olvashatunk a Bibliába, az tökéletesen elegendő kinyilatkoztatás. Ahhoz, hogy bízzunk benne teljesen, és átadjam az életemet, hogy engedelmeskedjek neki egy bizalommal. A hit az hallásból jön, és ez úgy működik, hogy hidd el azt, amit Isten önmagáról mondott. A János 6:69-ben azt olvassuk. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A megismeréshez szükséges, hogy legyen bizalmad. Nem tudod megismerni Istent csak bizalom által. Úgy van, hogy elhiszem azt, amit ő kijelentett önmagáról, és ahogy elhiszem az írott szót, vagy a prédikált beszédet, azáltal, a bizalom által meg tudom ismerni, hogy valóban a názáreti Jézus a Krisztus, hogy ő él, nem csak, hogy 2000 éve volt egy fantasztikus, jó tanító, egy nagy proféta, csodatevő ember, hanem kapsz egy kijelentést arról, megismered most, 2021-ben, hogy ez a személy most is él, mert föltámadt. Ehhez szükséges a hit. Ehhez szükséges a bizalom. Nem tudjuk kihagyni. Máté 12:37 azt mondja, a te beszédedből is, a te beszédedből ismernek meg igaznak, a beszédedből ismernek meg gonosznak. Ez persze igaz az emberre, mert emberre szól elsősorban, de ez igaz Istenre is. Tehát Istent is megismerni az ő beszédéből tudjuk. A beszédéből tudod megismerni, hogy Isten milyen igaz, hűséges, tiszta, szent, szereti a jogosságot, az igazságot, gyűlöli a hamis dolgokat, a kétértelmű képmutató dolgokat, a hazugságot, ezt tudjuk belőle. De ez igaz az élet, mi életünkre is nyilván. És tudod, semmi nem tud bennünket megváltoztatni annyira, mint az, hogy elkezdjük megismerni Istent. Ahogy elkezdjük megismerni Istent, ez változtat, alakít. Amikor bekerülök egy csoportba, egy baráti körbe, akkor annak valamilyen látható nyoma lesz az életemben. Hogyha bekerül valaki, a gyereket bekerül egy olyan haveri gárdába, ahol rossz befolyás éri, azt is látod. Mert meglátszik. Nem tudod pontosan, hogy igazából mi, csak a jeleket látod. Amikor elkezded Istent ismerni, úgy egyre jobban, egy nagyobb bizalommal megnyílt, kitárult a szíved az ő szava előtt, és a Szent Szellem ezen keresztül elkezdi a Krisztus megismertetni, belenyomni, belehúzni az életedbe, azt veszed észre, hogy változol. És nincs ennél magasabb rendű törekvés, nincs ennél magasabb rendű életcél, mint amit Pál apostol mondott, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy megismerhessem a Krisztust. Vagy amit mondott Hózeás, hogy törekedjünk, tegyünk erőfeszítéseket, szálljuk oda az időnket, szálljuk oda az ünnepnapjainkat, a hétköznapjainkat, a családunkat. Miért? Hogy megismerjük őt. Hogy megismerjük Istent. Mert ez a legfontosabb az életedbe. Hozhatunk áldozatokat, hozhatunk nagy dolgokat, szolgálhatjuk őt, de az az igazság, hogy Istennek a vágya leginkább az, hogy ismerjük meg őt. Hózeás 6:6. Azt olvassuk, hogy szeretetet kívánok én, nem áldozatokat. Rossz az áldozat? Nem rossz az áldozat. Hiszen az áldozat által a szövetséget megerősíted. De Istennek nem ez a célja, hanem az a célja, hogy szeressem őt, és megismerjem őt. És figyeld meg, az Isten ismeretét kívánom inkább, az ő megismerését kívánom inkább, mint az égő áldozatokat. Jeremiás próféta 23-24-es azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, ne dicsekedjen a bölcs a bölcsességével, az erős a erejével, a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjen, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem. Istent megismerni. Ez legyen számodra a legfontosabb. Kicsit behúnyod a szemed, és mondd velem együtt, Uram, akarlak jobban megismerni. Akarlak teljesen megismerni. A vágyom arra, hogy mindenemben mindenem te legyél. Fordulj oda a melletted levőhöz, és mondd meg neki, Isten nagyon vágyik rád. És tudod, Isten gyönyörködik abban, amikor vágysz rá. Gyönyörködik abban, amikor sóvárogsz utána, amikor meg akarod Istennek ismerni őt. Van ennek nyilván szubjektív oldala, hogy átéljük, meg vannak átéléseink, de megfelelő módon is helyesen kell gondolkodnunk Istenről, hogy biztosan Istent imádjuk, azt az Istent imádjuk, azt az Istent szeretjük, és azt az Istent szolgáljuk, aki ő valójában, és nem csak egy kitalált, általunk kreált Istenkép. És ez az ő beszéde, a garancia. Hogy én nem egy nemespalis Istent imádok és szolgálok, te nem egy Dávid sátorás Istent imádsz, vagy egy magyar akármi sajátos Istent, hanem ez az Isten a Bibliába kijelentette önmagát. Bármilyen nép, bármilyen nemzet, bármilyen bőrszín, a társadalom bármilyen rétegében, nő vagy férfi, gyerek vagy idő számára. 1000 éve, 2000 éve, vagy 1000 év múlva, ha még itt él ember, akkor tudd meg, hogy ugyanaz az Isten, aki kijelentette önmagát. Isten azt akarja, hogy ne csak feltételezéseink legyenek arról, hogy ő ki, hanem tudnunk kell, hogy ő hogyan és mit jelentett ki önmagáról, hogy kicsoda ő. És amikor ezt ő elhiszem, akkor elkezded megismerni. Amikor elhiszed, hogy ő a te jó pásztorod, akkor elkezded megismerni, mint jó pásztort. Amikor elhiszed azt, hogy ő a Szent Isten, akkor azt veszed észre, hogy te magad is egyre szentebb életet élsz. Amikor elhiszed egy bizalommal azt, hogy ő bűngyűlölő, egyszerűen te is abból a közegből elmenekülsz, elmész, ahol a gonoszság egyszerűen uralmat teret nyert, és nem passzívan, hanem először bizonyságot teszel, mint Fineás, bátorsággal, nyilván a Szent Szellem vezetésével és bölcsességével. Tudom, hogy néhány gyülekezet vezető, néhány pásztor, vagy néhány vezető, közösségvezető nyugtalan, vagy nyugtalankodhat az egyeni átélések, és az egyéni szellemi megtapasztalások miatt. Mert azok más, minden embernél, minden korban, minden kultúrában totál más lehet. És a Bibliától megnézzük, akkor tele van olyan emberekkel, akiknek Istennel természet fölötti átéléseik voltak. Mindegyik más volt, mindegyik tanulságos. Szükségünk van az átélésekre, ugyanakkor szükségünk van a kijelentésekre. Tehát, ha vannak átéléseid, az nagyon jó, de az átéléseket mindig a kijelentett igazsághoz kell mérnem. Soha ne szakadjon el a kettő egymástól. Mert hogyha az igazságot a Szent Szellem kijelentésébe elkezdjük megérteni, egy bizalommal mit eredményez? Megismerést és Isten megtapasztalását. De ha vannak megtapasztalásaid, mondjuk megelőz Isten, megelőlegzi a Biblia olvasást, a Biblia ismeretet, mert megcsinálja, vagy lép korábban, kijelenti magát álomban, vagy szól hozzád, vagy stb. Stb. Van megtapasztalásunk. Ne szakadjon el a megtapasztalásunk a írásokba, a Bibliába kijelentett Isten képtől. Hanem akkor, ha van egy megtapasztalásunk, élményünk, akkor kezdjük el kutatni Istennek a beszédét. Alakítsuk és kössük ahhoz. És figyeld meg, hogy gyakran túl kicsit, túl keveset gondolunk Istenről. De tudod miért? Mert sokszor a megtapasztalásainkhoz mérjük Istent. kezdjük el olyan szempontból is olvasni a Bibliát, hogy Uram, jelents ki magadat, tedd nagyobbá, tedd hatalmasabbá, felségesebbé, dicsőségesebbé bennem magadat, amilyen tényleg vagy. És akkor elkezdjük olvasni, és rádöbbenünk, hogy tágul, tágul, tágul az agyunk, az elménk, a szívünk, mert Isten sokkal nagyobb, mint amit eddig átéltünk, megértettünk, gondoltunk. Nehéz fölfogni Istennek a végtelenségét. Nehéz fölfogni azt, belegondolsz, hogy ő tehát minden fölött van, minden alatt van, mindenen kívül van, mindenen belül van. Igen, ez nehéz fölfogni. Minden fölött van, pedig nem emeli föl magát. Szerűen alul van, de nincs lenyomva. Kívül van, de nincs kirekesztve. Belül van, de nincs bezárva. Mert mindenható, mindenütt jelenlevő. Örökké valóság áll a rendelkezésünkre, hogy megismerjük az örökké való Istent. És belegondolsz, hogy eltelik majd, hát most ez ilyen fából vaskarika, mert már akkor nem lesz idő, de eltelik mondjuk 1000 év, 1 millió év az örökké valóságból, még mindig újat fogsz megtapasztalni Istenből. Mert Isten hatalmasabb, sokkal nagyobb. Az nem úgy van, hogy találkozunk, kezet rázunk, vagy leborulunk előtte, és akkor kalapkavár, hú, most már én megismertem Istent. Igen, megismertük Istent, amikor megtértél, befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, megismerted? Bizonyos szempontból igen, megismerted. Elhitted és megismerted. Megismerted az üdvösséget, és azóta föl van írva neved az örök élet könyvébe, és örök életed van. Igen, megismerted, de hogyha belegondolsz azóta, ha hűségesen jársz az Úrral, többet ismersz belőle, mint akkor ismertél. És 1 éve többet ismertél, mint 3 éve. És most többet ismersz, mint 1/2 évvel ezelőtt. És többet fogunk ismerni 5 év múlva. És amikor ott leszünk, hogy Istennel szemtől szembe, Isten lesz minden mindenben, mégse lesz unalmas. Mert újból és újból, újból és újból többet fog megismertetni magából. Ez egy számomra egy fantasztikus dolog, de Isten ilyen. Tudod, Isten nem utazik sehova, mert mindenütt ott van. Néha azt mondjuk, Uram, jöjj már, gyere, várunk rá, de ő meg ott van már, mindenütt ott van, és akkor azt mondja, hogy gyere te, itt van, én várok rád már régóta. János 17:3, ugye az az örök élet, hogy megismerjenek téged. Tehát amikor beszélünk, hogy örök életem van, befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, az azt jelenti, hogy arra hívott el Isten, hogy örök életed legyen, vagyis megismerd őt. Mert az az őre örök élet, hogy megismerjük őt. Ez az örök élet. 2 Korintus 3:18, ami ki is volt vetítve, az ima csoport is küldte ezt nekem, akik az Isten tiszteletére imádkoztatok. Azt mondja Pál apostol, hogy ahogy fedetlen arccal az Úr dicsőségét tükrözzük vissza, ugyanarra a képmásra változunk át Isten szelleme által dicsőségről dicsőségre. Tehát, hogy megnyílik Istennek a személye, Istennek a szentsége, Istennek a szeretete, és ezt egy nyitott szívvel, bizalommal szemléled, azt veszed észre, hogy változol. Ugyanarra a képmásra változunk. Nem mások leszünk. Egy kínai újjászületett keresztény a mennybe ugyanolyan krisztusi, mint egy orosz, vagy egy amerikai, vagy mexikói. Péter 2. levél 1. fejezet 4. verse azt mondja, hogy nagy és igen értékes ígéretekkel ajándékozott meg minket Isten, hogy ezek által az ő természetére, az ő képmására változzunk el. Tudod, amikor elkezdjük megismerni őt, annak vannak olyan eredményei, vannak olyan gyümölcsei, hogy Isten ismerete bátorrá tesz. Az Isten ismerete szabaddá tesz. Mert a János 8-ban azt olvassuk, 32-es vers, hogy megismeritek az igazságot, és szabaddá tesz. Egy szabadsággal tudsz élni. Majd a Dániel 11-ben azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép fölbátorodik, és cselekszik. Amikor elkezded megismerni egyre jobban, soha nem tesz passzívvá. Isten nem passzivál, hanem aktívvá tesz. Cselekvővé tesz. Emlékszel a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12-es verse? Azt mondja, hogy az ő szava élő és ható. És élesebb minden kétélű karnál. Áthatol a lélek és a szellem, az ízületek és a velők szétválásáig. Megítéli a szív gondolatait és a szándékait. A ható az azt jelenti, hogy mindenki minden körülmények között mindenkor képes személyesen számodra valamilyen eseményt véghez vinni. Ható. Isten szavát, ha beengeded, az mindig képessé tesz valami cselekvésre. És önmagában is képes. Olyan eseményeket képes úgy megcsinálni, amikre szükséged van abban az adott helyzetedbe. Ha ezt hittel, egy nagy bizalommal elfogadod, akkor ezeket fogod átélni. Hogy Istennek a szava cselekszik, Istennek a beszéde bizonyságokat csinál a hétköznapjaidba. És olyan események mennek végbe az életedbe, amikről azt mondjuk, hogy bizonyságok és jelek és csodák. Mert ez az, amire Isten elhív, ez az igaz hitből él. Mert a hitbeli cselekedetek megnyilvánulnak. Tudod, Istennek a szava minden esetben cselekedeteket eredményez. Cselekvő az ő szava. Ő azt mondja, hogy az ő fián keresztül, Jézus Krisztuson keresztül győzelemre vezet. És győzedelmeskedhetünk ő benne mindenben. Lehetséges, hogy egyáltalán nem vagy egy győztes hangulatban, nem vagy egy bátorságos krisztusi mennybe az atya jobbjára felültetett hangulatban, mint aki tudott, hogy a király fia vagy, de az a helyzet, hogy ha ráállsz Istennek a szavára egy bizalommal, akkor azt veszed észre, hogy elkezd működni, elkezd cselekedni Istennek a szava az életedbe. Elkezd hatni. És elkezd téged is változtatni, és a körülményeket is változtatni. Ha egy bizalommal átadod magad Istennek a szavának, Isten beszédének, azt veszed észre, téged is, ahogy a dolgokat szétválasztja, téged is elválaszt az ő céljaira, elkülönít az ő tervei megvalósítására. És ez egy fantasztikus dolog, hogy sokkal inkább rendelkezésére tudsz állni Isten számára, ahogy haladsz előre is telsz meg az ő szavával. Meg tudja tetetni veled, meg tudja cselekedni általad, amit ő tervezett. És ez fogja őt dicsőíteni még inkább. Hózeás 6:3, ismerjük hát el. Törekedjünk megismerni az Urat. Szálljuk erre oda az életünket. Ahogy Pál apostol mondta, hogy sok jót átértem, sok csodát átértem és megtapasztaltam, de bármi, ami mögöttem van, elfelejtem. Mert a célom az, hogy megismerjelek téged, Uram, még jobban, olyannak, aki vagy. És bármilyen kihívás elé kerülsz az életed folyamán, és különféle kellemetlenségekkel, nehézségekkel, próbákkal találkozhat szembe, Istennek a szava, Istennek a beszéde az, ami reménységet, erőt, bátorságot és győzelmet ad abba a helyzetbe. Törekedjünk megismerni őt. Ő jó. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.